A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Rendet tennének az e-rollerek körül. Visszahívás, szeletelt szalámit fontak ki a forgalomból. Szabadidős sport, tömegeket vonzott az idei mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta el rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
3: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
2: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlender szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös-Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Ma többfelé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Zivatarokra figyelmeztet a meteorológia. Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől. Megünnepelték a brit király születésnapját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Heves zivatarokra figyelmeztet a Hungaromet. A viharokat ma délnyugati ország részben erős vagy viharos szellökések, jégeső és helyenként jelentős mennyiségű csapadék kísérheti. Somogy és Baranya vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, ahol akár 2 centiméterrel nagyobb jég és felhőszakadás is előfordulhat. A Dunántúl többi részén, valamint Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarok miatt. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei Vitnyéden, közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a tranzitzónák újbóli megnyitását is fontolgatták az uniós elvárások teljesítése érdekében. A kormányfő úgy fogalmazott, miközben az előző kabinet a nyilvánosság előtt elutasította a migránsok befogadását, a háttérben más terveken dolgozott. Orbán Viktor ugyanakkor tagadta, hogy menekülttábor létrehozását tervezték volna. A volt kormányfő azt mondta, a vitnyédi elképzelések nem a végrehajtást, hanem az unió szabályok kitaktikázását szolgálták. Újra választotta elnökének Orbán Viktort a Fidesz kongresszusa. A pártelnök egyedüli jelöltként indult a tisztségért. A szavazás előtti beszédében a választási vereség okait elemezve kampányhibákról, sikertelen mozgósításról és a fiatal választók elvesztéséről beszélt. Szerinte a külföldről vezérelt algoritmusok, valamint a háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségek is szerepet játszottak az eredményben. Orbán Viktor egyúttal a Fidesz szervezeti megújítását is bejelentette. A beszédre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor megakadályozza a felelősségvállalást és a megújulást a Fideszben. Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban 3. Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. Ma változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: 6 óra múlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Ébredjünk együtt, segítenek nekünk, így kell, nekem is szükségem van rá a legnagyobb slágerek. Nem sokára Pinktől és Nate Russ-tól, Cher-t is meghallgatjuk majd, és kezdünk a Bengals-szel. Ez a Manic Monday.

Retro Radio minden idők legnagyobb slágerei, még egyszer jó reggelt kívánok mindenkinek. Mindjárt 6:45 van, de vasárnap kora reggel, úgyhogy illdomos még pihengetni egy kicsit. A mikrofonnál Leirer Tímea. A pihenés segíti a most következő sláger, a most következő duett is. Pink partneréül a Fun zenekar fontemberét, Nate Rust választotta. A dal pedig kiváló, ez a Just Give Me a Reason, itt a Retro Radio-ban. Right.

Inforádió minden idők legnagyobb slágerei, jó reggelt kívánok mindenkinek. Hogyha a mai napra kerti programot vagy kirándulás, szabadtéri programot terveztek, figyeljenek az időjárásra, mert hogy sok helyütt várható zápor, zivatar, ezzel együtt a meleg folytatódik. És ha már a tökéletes vasárnapi ritmust keresünk, az Aesop Bass ezzel a dallal 93-ban Guinness rekordot döntött, mint a legtöbb példányban elkelt debütáló album. A dal elejé a hallható latin nyelvű egyházi ének pedig igazán különleges. Jöjjön a Happy Nation, minden idők legnagyobb slágerei között az Aesop Bass-szel itt a Retro Rádióban. Jó reggelt, 9 perc múlva fél hét.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön fél hét van, mondjuk a legfrissebb híreket, utána pedig folytatjuk majd többek között a TNT-vel, egy kicsi gesztenye mindig ránk fér, jön majd a Cure és a Friday I'm in Love, és itt lesz a Van Halen is. A hírek után Jump, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Átalakítják a szakképzés irányítását. Drogdílereket fogtak Törökszent Miklóson. Új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakításra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú stratégiai célok mentén használják fel. Mobil alkalmazással bővült a Nébi károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabóca elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
4: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában.
3: Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelőbázisa. Ma többfelé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

egy stúdióarchívumból vették ezeket, hanem a 84-es Los Angeles-i zavargások valódi hangfelvételeit keverték a dal alá, hogy átadják ezt a fajta feszültséget. 40 év táblatából is zseniális poptörténeti mérföldkő. Következzen a Pet Shop Boys és a Suburbia itt a Retro Rádióban.

Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Hát kapcsoljunk egy kicsit magasabb sebességi fokozatba, szükségünk lesz rá. Ehhez a slágerhez 84-ből jön Bonnie Tyler dala, a Holding Out for a Hero, ami a Footloose című filmhez készült, és azt mondják, hogy a stúdióban olyan elképesztő tempót diktáltak a producerek, hogy a háttér énekesek a felvétel végére szó szerint elájultak. Maga Bonnie Tyler is alig kapott levegőt, de a végeredmény egy örökérvényű, monumentális himnusz lett, amivel most folytatjuk a reggelt itt a Retro Rádióban. Holding Out for a Hero, Bonnie Tyler énekel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A No Doubt biztos, hogy részese lesz a következő órának. Egy szomorú, szerelmes dal, akár még vasárnap reggel is jól jöhet. Ez lesz a Don't Speak 7 és 8 óra között. De a vidámság sem marad el, többek között Cici Kecsel. Heartbreak Hotel a következő órában, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Rendet tennének az aerollerek körül. Visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból, hulladékudvart működtetett a portáján egy gyöngyös oroszi férfi. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta a rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
4: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
3: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlender szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmazott fel udvarán egy férfi gyöngyös orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidősport eseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Ma változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt kívánok mindenkinek, így 7 óra után néhány perccel a mikrofonnál Leirer Tímea, minden idők legnagyobb slágerei között pedig örömmel jelentem önöknek a 90-es évek egyik sikerével a Repülőket. Itt lesz a No Doubt és Taylor Dane nyitásnak Tell It To My Heart.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindannyiuknak. 4 perccel vagyunk, 4-8 előtt, és a mikrofonnál Leirer Tímea. Június 14-e van, vasárnap, és ma van a névnapja, hát igazán ősi nevek ünnepelnek, a vazuloknak és az alánoknak. Úgyhogy sok boldogságot kívánok. És ma lenne 99 éves a Nagypapa Família Kft-ből. Emlékeznek rá? A szakállas öreg úr Baranyi László mindenki nagy kedvence volt, állandóan lóversenyre járt, fogadott és rendszerint vesztett, de ezt próbálta eltitkolni. Mindenkinek, aki ma ünnepel, sok boldogságot kívánok a most következő dallal, The Calling és Wherever You Will Go, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk a vasárnap reggelt, és egy igazi időutazásra hívom önöket. 95-be utazunk. Shaggy In the Summertime című felvétele az a fajta dal, ami után az ember azonnal elkezd szerintem csomagolni, legalább fejben, fogja a strandtáskát, a napernyőt a honna alá, és már indul is a beachre. Bár egy 1970-es brit popdal átdolgozásáról van szó, a jellegzetes jamaikai ritmusok és Shaggy utánozhatatlan energiája miatt ez a verzió vált a mi generációnk igazi nyári himnuszává. Induljon a vasárnapi lazítás, Shaggy és In the Summertime.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 7:30 van mindjárt a következő fél óra zenei kínálatában. Olyan előadók szerepelnek, mint a Roxette, vagy a Hooligans, vagy pedig Michael Jackson. Tőle szól majd a 80-as éveket idézve a Bad, nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől. Fontos újítások a MAV Plus alkalmazásban. Újabb cápatámadás történt Ausztráliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben a Győr-Moson-Sopronvár megyei Vitnyéden, közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a tranzitzónák újbóli megnyitását is fontolgatták az uniós elvárások teljesítése érdekében. A kormányfő úgy fogalmazott, miközben az előző kabinet a nyilvánosság előtt elutasította a migránsok befogadását, a háttérben más terveken dolgozott. Orbán Viktor ugyanakkor tagadta, hogy menekülttábor létrehozását tervezték volna. A volt kormányfő azt mondta, a vitnyédi elképzelések nem a végrehajtást, hanem az uniós szabályok kitaktikázását szolgálták. 10 pontban értékelte a választási kudarc okait Orbán Viktor. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusán kampányhibákról, sikertelen mozgósításról és a fiatal választók elvesztéséről beszélt. Szerinte a korrupciós vádakat nem tudták semlegesíteni, a digitális térben pedig egyértelmű vereséget szenvedtek. Orbán Viktor úgy véli, hogy a külföldről vezényelt algoritmusok, valamint a háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségek is szerepet játszottak a választási eredményben. A pártelnök a Fidesz átfogó szervezeti megújítását jelentette be. A beszédre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor megakadályozza a felelősségvállalást és a megújulást a Fideszben. Két fontos újítással jelentkezett a MAV Plus mobil alkalmazás, egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazás tervezés. Emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utas tájékoztatást. Súlyosan megsérült egy nő, akire cápa támadt Sydney egyik legnépszerűbb strandjánál Ausztráliában. A 35 éves áldozatot a part közelében érte a támadás, a helyszínen tartózkodók mentették ki a vízből. A hatóságok több strandot is lezártak, miközben átvizsgálták a környéket. Az elmúlt hetekben már több halálos és súlyos cápa támadás történt Ausztrália partjainál. Ma több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcs hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, további jó reggelt kívánok mindenkinek. Kellemes pihenést így vasárnapra, a mikrofonnál Leirer Tímea. Folytatódik ma a DJ Bobó hétvége. A svájci Pop Icon koncertjére hívjuk meg önöket ezúttal. A Retro Rádió hallgatóinak csak a felhívást kell figyelni, meg azt, hogy melyik sláger szólt éppen akkor, és telefonálni 10-én. A játék 2 óra után Juresek Balázsnál folytatódik tovább itt a Retro Rádióban. És hát ami a 90-es éveknek DJ Bobó, az a 80-as évek a Modern Talking, vagy éppen a most következő CC Catch. Vele és a Heartbreak Hotellel folytatjuk most itt a Retro Rádióban.

Retro Radio minden idők legnagyobb slágerei. 3:48 jó reggelt kívánok mindannyiuknak. Hát azok kedvéért, akik nem hajlandóak nagyon hajnalban felkelni és nézni a foci VB mérkőzéseit, de utólag ugye visszanéznék a meccseket, eredményről nem számolok be, viszont azt elmondom, hogy ma este még a Németország Curacao, késő este pedig a Hollandia-Japán mérkőzéseket lehet élőben megnézni. Most pedig lehet hallgatni a Moho Sapiens-t Angyalbőrben, ez jön itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azt gondolnánk, hogy a Beatlesről már mindent, mindenhol, mindenki elmondott, de hogyha elkezdünk róluk beszélgetni, akkor mindig kiderül, hogy van egy-két momentum, egy-két érdekesség, egy-két sztori, ami eddig nem került napvilágra. Hát ilyenekkel jövünk a következő órában. Jövő héten lesz az országos Beatles találkozó Budapesten, és ennek kapcsán lesznek vendégeim a The Beats, a The Beatles Tribute zenekar alapítói, zenészei itt a Retro Rádióban. Tartsanak velünk akkor is, nem csak Beatles-t játszunk majd, de persze azt is, hanem például a Vet-Vet-Vet slágerét. És ha már Beatles, jön egy feldolgozásról a Bananarama. A következő órában itt a Retro Rádióban. Műsorajánló.

0: erotikus show az MVM Dome-ban.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót. Ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobo Show-nak idén

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvenc

0: és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját. Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vöröshagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Vigyázni kell a napon, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Orosz harci repülőgépeket észleltek Svédország közelében. Új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Azt írták, ma a Dél-Dunántúlon az UV-index helyenként a 7,2-es értéket is elérheti. A szakemberek azt javasolják, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg mindenki kerülje a tűzőnapot, viseljen megfelelő ruházatot és használjon fényvédőkrémet. Felhívták a figyelmet arra is, hogy normál bőrtípus esetén akár 15-20 perc is elég a leégéshez. Mobil alkalmazással bővült a Nébih károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabóc elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
6: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlős gazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
5: Orosz harci gépek miatt riasztották a NATO-t a Balti-tengernél. Svédország szerint két orosz repülőgépet észleltek a svéd légtér közelében, ezért svéd és NATO gépek is felszálltak. A repülők nem sértették meg a svéd légteret. A stockholmi vezetés ugyanakkor hangsúlyozta, az orosz műveleteket komolyan kell venni, mert rendszeresen veszélyeztetik a térség biztonságát. Svédország korábban többször is jelezte, hogy a Balti-tenger térségében egyre gyakoribbak a GPS zavarások. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelőbázisa. Ma változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: 8 óra után vagyunk. Jó reggelt, kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. Beatles rajongóknak kötelező, a többieknek kötelezően ajánlott a következő két óra. Az országos Beatles találkozó kapcsán beszélgetünk nem sokára. Az órát pedig Sabrinával indítjuk. Boys, boys, boys a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. 10 perccel vagyunk 8 óra után. Számítani lehet ma csapadékra, szinte mindenütt az országban, sőt, még zivatar is előfordulhat, úgyhogy erre készüljenek. De egészen kellemes nyári idő lesz, ami a hőfokokat illeti, de hát nyilván egy zivatar feeling vagy eső viszonylag sokat ronthat a helyzeten. Egy Beatles slágeren viszont semmi sem ronthat. Beatles rajongóknak, ahogy mondtam, kötelező, a kevésbé Beatles rajongóknak pedig ajánlott a következő másfél óra programja. Az országos Beatles találkozó kapcsán kezdjük a beszélgetést nem sokára. A The Beats, a magyar Beatles emlékzenekar tagjaival itt a Retro Rádióban. Jönnek Beatles dalok, és sőt, talán egy kis élő zene is itt a Retro Rádió stúdiójában, ami pedig most jön vet, és egy nagyszerű filmzene, Love is All Around, a négyesküvő egy temetésből minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Beatlesről azt gondolnánk, hogy valószínűleg már mindent elmondtak mindenhol, de én azt gondolom, hogy lehet, hogy mégsem. Idén is megrendezik az országos Beatles találkozót, jövő vasárnap lesz Budapesten. Ennek apropóján érkezett hozzánk a The Beats, a Beatles emlékzenekar két tagja, Derecskei Zsolt és Bakó Balázs. Sziasztok, jó reggelt!
1: Sziasztok, üdvözlők a hallgatókat!
2: Sziasztok!
0: Örülök, hogy ketten jöttetek, mert így még több Beatles sztorival szolgálhatok nekünk. Beszélünk majd egy kicsit arról, hogy milyen specialitása lesz az idei találkozónak, beszélünk magáról, az országos Beatles találkozóról is, de így mikor előtérbe kerül a Beatles, mint zenekar, mint legenda, akkor szerintem nem csak bennem, hanem másokban is felmerül mindjárt a kérdés, hogy miért pont ők? Mi az, amit ők tudtak, és a 60-as, 70-es évek zenekara közül sokan mások nem. Miért pont ők váltak legendává, meg mondjuk még egy-ketten, és miért nem mások?
1: Honnan kezdjük? És mennyi időnk
0: honnan
1: van?
0: Honnan szeretnéd?
1: Én szerintem ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, és nem csak az számított, hogy ők mit tudtak, hanem mikor, milyen helyen, milyen időben voltak éppen ott.
0: Úgy érted, hogy jókor voltak, jó időben?
1: Így van, igen, igen. Bár a Lennon-McCartney szerzőpáros az tényleg egy ilyen szuper, nem tudom, szuper duó volt. Szerintem a mai napig az, és egy csomó rekordot még tartanak így 60 év távlatából is. Tehát az ő tudásuk, vagy éppen a zenei, szövegbeli ráérzéseik, újítani vágyásuk, ezek mind olyan dolgok voltak, amik az ő képességeikkel múltak, és ugyanakkor meg ott voltak az őket körülvevő emberek, George Martin producer, Brian Epstein, aki a Beatlesnek a menedzsere volt 67-ig. Ők meg egy ilyen, hát ilyen szerencsés keszekusza találkozásoknak a folyománya, és aztán nyilván ez a Beatles 62-63-as évéig történt meg, már hogy George Martin és Brian Epstein, de hát azután is történtek olyan dolgok, amik a magasba repítették a Beatles-t.
0: És repítették is, ezért beszélgetünk róluk a következő közel másfél órában itt a Retro Rádióban, amihez Cat Csináló jöjjön most az egyik legnagyobb Beatles sláger, Yesterday, minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban. Fél kilenc után pedig folytatjuk a beszélgetést.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk a beszélgetést a Beatlesről, a The Beats tagjaival, a következő fél órában, sőt a következő órában is itt a Retro Rádióban. Remélem Zsoltot ráveszem majd arra is, hogy énekeljen nekünk itt a stúdióban, és biztos, hogy a hírek után velünk lesz a Snap. The Power nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Rendet tennének az e-rollerek körül. Szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból több mint 100 000-en a mozgás éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta a rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
4: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védő sisaknak a szabályok.
3: A védőnők szerepe ma is felbecsülhetetlen, erről írt az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Hegedű Zsolt szerint a védőnők nem csak a gyermekek egészséges fejlődését segítik, hanem fontos szerepet töltenek be a betegségek megelőzésében, a családgondozásban és a gyermekvédelemben is. Kiemelte, hogy a több mint 100 éves magyar védőnői szolgálat Európában is egyedülálló. A miniszter egyúttal köszönetet mondott a védőnőknek a magyar családokért végzett mindennapi munkájukért. Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlender szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több mint 100 000-en vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000-en sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Ma több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A jövő heti országos Beatles találkozó kapcsán beszélgetünk a The Beats, a Magyar Beatles Emlékzenekar két tagjával. Itt van a stúdióban Derecskei Zsolt és Bakó Balázs. Örülök, hogy eljöttetek, és örülök, hogy beszélgethetünk a Beatlesről. Most kimondtad egy kicsit, Zsolt, hogy a Lennon-McCartney szerzőpáros az egyik legfontosabb szerzőpáros így a pop vagy rock történelemben, de az, hogy a Beatles az egyik legfontosabb zenekar, az csak a legenda érzés mondatja velünk, vagy tényleg ők voltak az egyik legfontosabb zenekar, akiknek az utódok is hát komoly táptalajt köszönhetnek.
1: Hát igaziból nagyon sok régi zenét hallgattam, én is, ti is, nyilván hallgatók is. Hirtelen belegondolva, ami talán nagyon nagy különbség volt más zenekarokhoz képest, az elképesztő termékenység, ami náluk volt. Ugye, hogyha belegondolunk abba, hogy a mai világban is nyilván sok termékeny zenekar van, csak mondjuk van egy zenekar, aki évek óta dolgozik, és összerak egy lemezt, és azt kihozza, és tegyük föl, nagyon jó. Utána mondjuk egy év múlva a következő lemezt elvárják tőlük, de ott már csak egy év telik el, vagy kevesebb adott esetben. És volt egy nagyon nagy hagyománya. Beatlesnél viszont ugye folyamatosan, tehát volt a név, hogy egy évben tudtak kihozni úgy két emblematikus lemezt, ez 66-ban biztos volt, Zsolt, lehet, hogy tudja, hogy máskor is volt, hogy közben turnéztak, nyilván a magánéletnek nyoma se lehetett, utaztak, úton voltak, fáradtak voltak, kontinenseket léptek át, és jetlegük volt.
0: És közben.
1: És úgy mellesleg,
0: igen.
1: Így szerintem reggel fölkeltek, és aznap délre egy újabb sláger meg volt írva, és még csak azt se gondolom, hogy muszáj csinálni alapon született, hanem egész egyszerűen valahogy így jött belőlük.
0: És az a durva egyébként, hogy így születtek ezek a dalok, irdatlan mennyiségben egyébként, és mind óriási sláger lett. Tehát nem úgy van, hogy megjelent egy album, és van rajta két sláger, hanem mint ami mind a 12 az, vagy 14, ugye, mert ezek még rövidebb dalok voltak, tehát több felfért, úgyhogy egészen elképesztő. Én gondolkodtam már azon, hogy milyen lenne az, hogyha egy ilyen Beatles-szerű zenekar most indulna el. Ezzel a lendülettel, ezzel a kvalitással, és így a TikTokkal, YouTube-bal, egyéb streaming csatornákkal megspékelve. Szerintetek mi lenne akkor?
2: Abszolút másfajta lehetőség. Hát akkor még ugye a televízió, igen, volt kibontakozóban, mint tömegtájékoztatási technológia. Szóval a mai viszonyok teljesen mások, és már régen át vannak írva ahhoz képest, ami akkor a 60-as években volt. Én azt gondolom, hogy nehezebb lenne, mert sokkal nagyobb a média zaj. Tehát most már mindenki kirak TikTok videót, aha, saját magáról, és akkor a 60-as években akár bekerülni egy tévéstúdióba, hát az egy abszolút nem mindennapi dolog volt.
0: Te erre mondtad, hogy jókor voltak jó helyen. Nekik, a maguk tehetségével együtt ezt
2: hozzáteszem. Igen, igen. Nekik ez a fajta dolog jutott, és nagyon jó, hogy ez jutott nekik.
0: Oké, ez csak a félek és kitérő volt a mi lenne, ha vonalon, de visszatérünk a valósághoz. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Derecskei Zsolttal és Bakó Balázzsal a The Beats zenekarból, most pedig folytatjuk a reggelt egy Beatles feldolgozással. A 80-as évekből jön a Bananarama és a Help itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a Beatlesről, a Beatles zenéjéről, a Beatles történetéről és a jövő heti országos Beatles találkozóról beszélgetünk a rendezvény fő szervezőjével és főszereplőjével, a The Beats, a Magyar Beatles Tribute zenekar két tagjával, Derecskei Zsolttal és Bakó Balázzsal. Van olyan Beatles dal szerintetek, ami indokolatlanul alulértékelt, vagy indokolatlanul túlértékelt?
1: Hát ezek itt most nagyon szubjektív
0: vizekre
1: evezünk.
0: Megengedik.
1: Biztos, hogy van. Nekem az volt egyébként nagyon érdekes, és egy picit itt most ezt gondolati elbe teszem, hogy teljesen függetlenül az országos Beatles találkozótól így kicsit így a saját és kicsit a rajongóinknak a nyomására csináltunk egy Beatles pikniket egy hete. Van egy nagyon
0: erős... láttam a videókat, ez nagyon helyes dolog.
1: Egy nagyon-nagyon lelkes Beatles rajongói közösségünk az országba, akik mindig jönnek velünk messze, stb. És beszélgettünk, és az egyik tagja csinált egy olyan kimutatást, hogy milyen Beatles dalokat nem játszottunk még sohasem, vagy nagyon ritkán szoktunk játszani, és hát én egy sokkal-sokkal hosszabb listára, meg több oldalra számítottam, és meglepően kevés volt, és ahogy elfutottam, azt néztem, hogy annak is a felét már játszottuk, sőt valamit szoktunk is, gyakran aránylag, szóval elég kevés dal maradt ki, amit még nem játszottunk.
0: Pedig ez nem kicsi a repertoár, igen.
1: Hát nem, Zsolt, hány számokon, ezt pontosan tudod?
2: Pontosan nem. Szerintem a 220 az úgy egy jó közelítés lehet.
0: Azért elképesztő, ezt alig 10 év alatt.
2: Így van. De egyébként, hogy a konkrét kérdésedre válaszoljak, milyen alulértékelt számok vannak nekem. Például a Hey Bulldog az egy alulértékelt szám, ami sokkal nagyobb zajt kelthetett volna. Szerintem a zenei, meg a mindenféle megvalósítása miatt, meg egyáltalán a hangulata, az energiája miatt, meg az volt az utolsó olyan sessionje a Beatlesnek, amikor tényleg még együtt mentek a stúdióba és együtt zenéltek. A másik, meg hogy maradjunk egy picit a Revolvernél, én nagyon-nagyon szeretem az End Your Bird Can Sing című számot. Revolverről a kedvencem, és ahhoz képest nagyon keveset hallom, kevésszer hallom megemlítve.
0: És nyilván Zsolt nem véletlenül emlegette ezt a Revolver albumot, hogy mi az apropója, azt fogjuk mondani a következő órában, amikor folytatjuk majd a beszélgetést itt a Retro Rádióban. Most pedig megyünk tovább a UB40-val, Kingston Town, minden idők legnagyobb slágerei között.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek, bízunk minél több napfényben és minél kevesebb csapadékban, a többiről az időjárás felelősök gondoskodnak. Én gondoskodom arról, hogy a következő órában folytatódjék a beszélgetés a The Beats tagjaival itt a Retro Rádióban, sőt, Dereskei Zsoltot szereztem neki, egy zongorát is próbálom rábeszélni arra, hogy énekeljen nekünk valamit itt a stúdióban. Szerintem menni fog, úgyhogy erre is sor kerül majd, sőt, Laura Branigan sláger is. És szól majd a Right Set Fred dala. A következő órában itt a Retro Rádióban. Műsorajánló.

0: DJ Bobo gigantikus show az MVM Domban.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobo show-nak idén

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Változékony nyári időben lehet részünk. Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől. Megünnepelték a brit király születésnapját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Heves zivatarokra figyelmeztet a Hungaromet. A viharokat ma délnyugati ország részben erős vagy viharos szellőkések, jégeső és helyenként jelentős mennyiségű csapadék kísérheti. Somogy és Baranya vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, ahol akár 2 centiméternél nagyobb jég és felhőszakadás is előfordulhat. A Dunántúl többi részén, valamint Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarok miatt. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben a Győr-Moson-Sopronvár megyei Vitnyéden, közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a tranzitzónák újbóli megnyitását is fontolgatták az uniós elvárások teljesítése érdekében. A kormányfő úgy fogalmazott, miközben az előző kabinet a nyilvánosság előtt elutasította a migránsok befogadását, a háttérben más terveken dolgozott. Orbán Viktor ugyanakkor tagadta, hogy menekülttábor létrehozását tervezték volna. A volt kormányfő azt mondta, a vitnyédi elképzelések nem a végrehajtást, hanem az uniós szabályok kitaktikázását szolgálták. Újra választotta elnökének Orbán Viktort a Fidesz kongresszusa. A pártelnök egyedüli jelöltként indult a tisztségért. A szavazás előtti beszédében a választási vereség okait elemezve, kampányhibákról, sikertelen mozgósításról és a fiatal választók elvesztéséről beszélt. Szerinte a külföldről vezérelt algoritmusok, valamint a háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségek is szerepet játszottak az eredményben. Orbán Viktor egyúttal a Fidesz szervezeti megújítását is bejelentette. A beszédre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor megakadályozza a felelősségvállalást és a megújulást a Fideszben. Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban 3. Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. Ma többfelé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellőkések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszortan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
6: Sporthírek a Retro Rádióban.
7: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Mozgalmas nap a labdarúgó világbajnokságon. Döntetlennel mutatkozott be Brazília, a világbajnokságok történetének legeredményesebbje X-elt Marokkóval. Brazília-Marokkó 1-1. Carlo Ancelotti csapatát meglepték az afrikaiak, de aztán Vinicius villanása egy pontot ért végül. Sikeres kótnyitány, Haiti és Skócia 0-1. Az európaiak az első fél óra végén döntötték el a meccset. Nyertek az Auszik, Ausztrália, Törökország 2-0. Ma még bemutatkoznak a németek és a hollandok. Este 7-től Németország Curaçao meccset rendeznek. 22 órától pedig jön a Hollandia-Japán összecsapás. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló giga eseményen először szerepel 48 csapat. Holnap Elefántcsontpart Ecuador, Svédország Tunézia, Belgium Egyiptom és Spanyolország Zöldfoki szigetek találkozókat rendeznek. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rijsab Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: 9 óra múlt, további jó reggelt kívánok mindenkinek. Az országos Beatles találkozó kapcsán tovább beszélgetünk a Beatlesről, a zenekarról és a munkásságáról, a The Beats tagjaival itt a Retro Rádióban. De persze szólnak minden idők legnagyobb slágerei is, például kezdetnek itt a Cutting Crew.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, további jó reggelt, kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. A vendégeim itt a stúdióban Derecskei Zsolt és Bakó Balázs, a Beats, a Magyar Beatles emlékzenekar tagjai. Azért jöttek el hozzánk, mert az ő szervezésükben és az ő fő fellépésükkel jövő vasárnap lesz Budapesten az országos Beatles találkozó, amelynek apropója többek között a 60 évvel ezelőtt megjelent Revolver album, ezt emlegette az imént Zsolt is. A Beatles rajongók számára mit jelent a Revolver album, és mit jelent a zenetörténeteknek? Miért mondják erre, hogy ez ilyen fontos mérföldkő volt?
1: Azért, mert hát sokan azt mondják, hogy ez volt az első pszichedelikus album, mások azt mondják, hogy ez már nagyon erősen mutatott a pszichedelikus zene irányába, amit aztán ugye a Beatles is, a Pink Floyd is képviselt, meg biztos, hogy még mondhatunk jó pár olyan legendás előadót, főleg ezért.
2: Egyébként mi a Beatles-el tulajdonképpen most már jó hosszú idő óta, hogy kerekéfordulósak lesznek a Beatles lemezek gyakorlatilag. Talán 2012 óta, 13 óta beálltunk abba, hogy minden évben feldolgozzuk azt a lemezt, amelyik éppen évfordulós.
0: Kerekéfordulós, igen.
2: Revolver most 60. Ezt megcsináltuk a Rubber Soul-al is természetesen, és hát így megyünk végig rajta, és próbáljuk a teljes egészében a lemezt eljátszani. Ez, ahogy haladunk előre, Beatles életműben egyre nehezebb feladat, hiszen ezeket a dalokat ők tulajdonképpen élőben sohasem játszott. Uh-huh. Nagyon nehezen megvalósítható élőben, van, ami tulajdonképpen meg se valósítható. Mi ragaszkodunk mindig az eredeti verziókhoz, hangzáshoz, megszólalásban és tartalomban is, tehát nem alakítunk át dalokat, de vannak olyan dalok, és itt kb. A Revolvertől kezdődik el az időszak, egy-egy olyan dal, amit egyszerűen muszáj picikét kifordítani önmagából, mert ebben a formában
0: túl bonyolult, túl sok?
2: Nem színpadra vihető, pláne nem négyen. Ragaszkodunk az autentikus felálláshoz, és ezt nekünk négyinknek kell megoldanunk, és meg kell szólaltatni úgy, hogy az tényleg jól is szólaljon meg, szeressék, értsék az emberek, a közönség. Úgyhogy egy-két dalhoz, az a Revolverhez vagy ki kellett volna hagyni, vagy hozzá kellett nyúlnunk, de mindenképpen minden dalt szerettünk volna eljátszani, úgyhogy meg is lesz mind.
0: A kevésbé mélyreható tudással rendelkező Beatles rajongók kedvéért, mondjatok már egy-két, mik a legnagyobb slágerek a Revolver albumról? Én nyilván utána néztem, de azért mondjátok már el a hallgatóknak.
1: Hát ha csak a Revolvernek a kezdő dalát, a Taxman-t említjük, szerintem azt nagyon sok nem ilyen nagyon elvetemű Beatles rajongó is föl tudja idézni magában.
2: A Good Day Sunshine.
0: A Good Day Sunshine-t is ismerik, igen, abszolút. Hát ilyenekért is érdemes majd jövő héten kimenni, mert hát a Beat zenekar miatt, amelynek két tagjával, Zsoltán és Balázsral folytatjuk a beszélgetést hamarosan itt a Retro Rádióban, ahol az Undercover slágere szól, Baker Street minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Vendégeim a The Beats zenekar, a Magyar Beatles emlékzenekar zenészei Bakó Balázs és Derecskei Zsolt. Velük beszélgetünk a jövő heti országos Beatles találkozó és a 60 évvel ezelőtt megjelent Revolver című album kapcsán. Említetted, hogy Balázs az előbb, hogy mindig ragaszkodtok ehhez az autentikus négyes felálláshoz, ne legyenek többen a színpadon, tényleg úgy nézzen ki, mint a Beatles, de ha már itt tartunk, ti úgy szólt mint a Beatles. Én nagyon szeretem, ahogy ti szóltok, tényleg, már többször hallottalak titeket élőben, de sosincs ez a beöltözős dolog például, amit nagyon sokan mások csinálnak. Nekem ez speciál kifejezetten tetszik, mert így nincs ez a színház utánérzésem, de mi volt a cél, amikor meggondolom ez elhatározás, hogy nem lesz beöltözés, nem lesz gombafejű paróka, nem lesz a későbbiekből hülye szemüveg, meg semmi más, szóval se hippi ruhák. Miért volt ez az elhatározás?
1: Hát igaziból én szerintem, amikor egy zenekar, egy tribute zenekar megpróbál úgy megjelni, beöltözni, az is egy jó dolog. Tehát mondjuk
0: nem azt mondtam, hogy nem jó, hanem...
1: elengedhetetlen, vagy nem tudom, lehetne példákat mondani. Igaziból, amikor a zenekar alakult, akkor nagyon megosztottak a vélemények. Először nem vetettük el teljesen, hogy esetleg, vagy ha nem is olyan nagyon, de mégis egy kicsit úgy egyen ruhásítani magunkat egy picikét. Ez aztán sose valósult meg, és hát voltak a zenekarban, talán én is erre tartoztam, így visszagondolva, akik mondták, hogy nem. Tehát tartsuk azt, ami sokszor egy nagyon nagy hiba a zenekaroknál, hogy tényleg úgy mennek fel a színpadon a ruhákból, mint hogyha most mentek volna el szombat reggel kifliér. Tehát nézzünk ki zenészként a színpadon, mert ez nekem nagyon fontos. Ez a beöltözés, ez nekünk valahogy így nem, ez nem működne.
0: Mert ti is látjátok, vannak, akik ezt az utat követik, ők is nagyon sikeresek tudnak lenni. Én bírom azt, hogy ti egy zenekarként álltok oda, egy zenekar, aki Beatles emlékzenekar, tehát Beatles dalokat játszik jól, és ez pont elég ahhoz, hogy a közönség szeresse, mert szereti, nem? Mindig nagyon sokan vannak ezeken a találkozókon, tavaly legalábbis úgy elég jól összejöttek.
2: Igen, örültünk, amikor lepillantottunk a színpadról az esti blogban, és én nem láttam a közönségnek, hogy hol van a vége.
0: Ezzel együtt, hogy mégis ki a Beatles közönsége ma, erről beszélgessünk még. Nem sokára folytatjuk itt a Retro Rádióban Bakó Balázssal és Derecskei Zsolttal, most pedig a Beatles-szel eredetiben. Ez a Let It Be, mert szerintem mondanom sem kell. Minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Jövő héten lesz az országos Beatles találkozó. Ennek kapcsán és a Beatles zenekar kapcsán beszélgetünk. A The Beats, a magyar Beatles emlékzenekar két tagjával, Dereskei Zsolttal és Bakó Balázssal. Ott hagytuk abba, hogy milyen sokan össze szoktak gyűlni egy-egy koncerten. Milyen tapasztalat, kik szoktak leginkább is eljönni, az ős Beatles rajongók, vagy azért az unokák is ott vannak, akik ugyanúgy tudják énekelni a Let It Beat, vagy a Close Your Eyes and I Kiss You?
1: Tök színes a közönség, tehát nem tudnék kiemelni egy generációt, tehát ez olyan, hogy ugye törvényszerű, hogy ahol a szülők mulatnak, ott a gyerekek nem, mert hát jó, anyu az ciki, hogyha ott van.
0: A kamaszok már nem, igen.
1: Szóval, hogy itt meg igen.
0: Aha.
1: Tehát, hogy ez így felülírja a dolgot, és nagyon színes a közönség, és egy picit visszautalnék a beszélgetésünk elejére, hogy mennyire termékeny volt a Lennon-McCartney szerzőpáros, de hogy nagyon színes is volt ez a Beatles életmű, vagy ez nagyon színes is ez a Beatles életmű, és ez is egy titok, hogy mindig tudtak újat.
0: Hát mutatni. Azért abban mondjuk ki néhány évben elég sok stílusváltás, tehát egy elég nagy ilyen hullám belefért, amin ők végigmentek szerintem.
1: Igen, igen, és hát azért nagyon sok minden változott ott társadalmi, politikai, mindenféle gazdasági szinten is, amit le kellett követni.
0: Te már egyszer elmesélted nekem, hogy te nagyon fiatalon kezdtél már el Beatles-t hallgatni. Veled is ugyanez volt a helyzet?
2: Igen, én lehet, hogy nem annyira koncentráltan, mint például a Zsolt, hogy komplett albumokat hallgattam át, de persze nagyon korán eljutott hozzám is, természetesen.
0: Mert ha most odaáll elétek egy 15 éves kamasz, aki nem annyira ismeri a Beatles-t, csak azt mondja, hogy ez egy öreg zene, én ezt nem hallgatom, akkor mit tudnátok neki mondani, hogy miért érdemes mégis megpróbálni, hogy legalább egy esélyt adjon neki?
2: Én azt érzem koncertről koncertre, és most már nagyon-nagyon sok koncert van mögöttünk, most nem is tudom fejből, de valahol 500 körül mozoghatunk talán, hogy nagyon sok a tinédzser hallgató, és nyilván nekik egy nagyobbik részük valószínűleg az, aki eleve szereti Beatles-t, és azért kerül oda, és városi, falusi eseményeken, gasztrofeszteken, stb. Nyilván egy kicsit ilyen vegyesebb az összetétel, ott nem csak Beatles rajongók vannak, de maradnak. Ráadásul ugye elég jó szerintem a mostani tinédzserek szövegértése, hogy ezek angol dalok, és szerintem a nagyját azt értik is, hát most már elég jól beszélnek a fiatalok angolul. Hogy miért maradnak, miért tetszik nekik, ezt nem tudom, hiszen én teljesen más generációk nem tudom megérteni, de az, hogy maradnak és tetszik nekik, ezt le tudom vérni a színpadról.
0: Én ezt már a legjobb hírként értékelem egyébként, tök jó, örülök neki, hogy ez a tapasztalat. És hogy mi lesz az idei találkozón, azt remélem elmondjátok még nekünk. Folytatjuk nem sokára Bakó Balázssal és Derecskei Zsolttal a The Beatsből, itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei, a The Beats, a Magyar Beatles emlékzenekar két tagja, Dereskei Zsolt és Bakó Balázs a vendég a Retro Rádió stúdiójában. Apropunkat a jövő heti országos Beatles találkozó adja, Budapesten lesz majd Óbudán, és a 60 évvel ezelőtt megjelent Revolver album. Az idei országos Beatles találkozón jövő vasárnap milyen programokkal készültök? Este gondolom lesz a nagy buli a legismertebb és legnagyobb Beatles slágerekkel, de hát nagyon sok idő eltelik még addig délutántól.
1: Igen, hát délután rögtön kapunyítás után, ami körülbelül 4 órakor lesz, a Revolvert kezdjük el, de nem eredeti sorrendbe játsszuk, hanem egy szép ilyen ívet adunk, ami inkább koncertes dalsorrend, és szépen egy ilyen kis unplugged jellegű tábortüzes megoldástól fogunk eljutni az őrületig a blokk végére, és utána rögtön indulunk a Beatles karaokival.
0: Be lehet nevezni, énekelni?
1: Igen, igen.
0: Tavaly ott voltam, és én meg voltam róla győződve, hogy biztos, hogy minden kérdésre tudnám a választ, aztán nagyon hamar kiderült, hogy nem. Eredetileg azt terveztem, hogy csinálok ide

0: Szerencsébe van részünk, hogy egy kézfogásnyira vagyunk Klaus Voormantól, aki a Revolver lemezborítót tervezte annak idején, és hát tulajdonképpen sokan az ötödik Beatle-ként is tekintenek rá. Utána basszusgitárosa volt John Lennonnak, George Harrisonnak, és tudtunk tőle szerezni egy eredetileg ő általa dedikált Revolver albumot, ráadásul egy deluxe példányt, és ezt lehet megnyerni. És ő nem nagyon szokott dedikálni, úgyhogy ez egy óriási nagy dolog, és ezt valaki aznap haza fogja vinni, aki a legjobban tud válaszolni a kvíz kérdésekre.
1: Hát ezért már érdemes felkészülni erre a kvízre. Tehát jövő vasárnap országos Beatles találkozó. Azt mondtam az előbb, hogy készültem valami merénylettel, hogy a kvízt nem mertem bevállalni, mert úgyis csak én lettem volna rosszabb, úgyhogy arra gondoltam, ne versenyezzünk, úgyhogy én ki is szállok. Viszont énekelsz nekünk valamit, Zsolt?
2: Persze.
1: Szereztem neked egy zongorát. Jó, hogy legyen mindkire, mit fogunk hallani?
2: A Here, There and Everywhere-t fogom akkor eljátszani. Egy kicsit más stílusban, mint ahogy azt a Revolver lemezen lehet hallani, de így is szerintem biztos, hogy jól fog működni a rádióban.
1: Oké, akkor ezt most fogadjuk szeretettel Derecskei Zsolttal, és köszönöm szépen mind a kettőtöknek, hogy itt voltatok beszélgetni velünk.
2: Mi is köszönjük.
1: És akkor élőben a Retro Rádió stúdiójában jöjjön a The Beat zenekarból Derecskei Zsolt, és tőle a Revolver album slágere, a Here, There and Everywhere itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Hamarosan 10 óra kezdődik a Sztársá, Várkonyi Attila vár mindenkit egészen délután 2-ig, utána pedig Juresek Balázsi az éter, vele folytatódik a DJ Bobó hétvége, és a játék is itt a Retro Rádióban. Figyeljenek, játszanak, és a Retro Rádió elviszi önöket DJ Bobó koncertjére. Én pedig köszönöm szépen, hogy együtt ébredtünk, hogy együtt töltöttük a reggelt, együtt hallgattunk Beatles-t, és jövő héten találkozunk újra. Addig is a legjobbakat Leire Tímát hallották itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.

0: DJ Bobo gigantikus show az MVM Domban.
1: Hallgass a hétvégén is a Retro Rádiót. Ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobo show-nak idén október

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Átalakítják a szakképzés irányítását, digitális segítség a szőlős gazdáknak, új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakításra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú stratégiai célok mentén használják fel. Mobil alkalmazással bővült a Nébi károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabóca elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
3: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában.
2: Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelőbázisa. Ma változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kellemes vasárnapot kívánok minden Retro Rádió hallgatónak. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok. Már is indul a mai sztársáv. Továbbra is a legnagyobb dalok és a legnagyobb történetek érkeznek, ahogy az lenni szokott minden vasárnap. Várom Önöket

Megurettő együtt hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. A világbennosság lázában ég a világ, ami nem azt jelenti, hogy sütik már a rántott békát, hanem azt, hogy itt a Retro Rádióban is, és a világ szinte minden hírportálján az első számú téma a labdarúgó világbajnokság. Hát nagyon sok szavazás itt nálunk is a rádióban megtörtént azzal kapcsolatban, hogy ki kit vár, nem hogy ki kit, hanem hogy ki kit vár a győzelemre. Nos, a legtöbb szavazat itt nálunk a rádióban, ahogy egyébként nagyjából a többi helyszínen is, a spanyol és a francia válogatottra érkezett, hát kíváncsiak vagyunk. Nézzük a mérkőzéseket és szurkolunk a jó futballért. Itt a Retrorádióban pedig elindítjuk a mai sztársávot, nem csak minden idők legnagyobb slágereivel és a legnagyobb retro dalokkal jövünk, hanem nagyon jó történetekkel is. Egy édesanyja és a fia érkezik ide hamarosan a Retrorádióba, nem úgy, mint a széke és a fia a történetben, de itt most ők fogják tiszteletüket tenni, mesélnek az életről és a zenekarról, amely mindkettőjük számára oly fontos.

0: Ott szeretnék én lenni a csókirály.
1: Önök a Red Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Egy fantasztikus formáció, egy csodálatos zenekar és maga a történelem modern köntösben. Itt a Retro Rádió stúdiójában, ugyanis a Neuton Família sztárjainak egy része ül most itt velünk, Csepregi Éva, a zenekar énekese és tulajdonképpen arca, illetve Hitli Dávid az ő gyermeke, de nem kisebb részben a dobosa a zenekarnak, és még egy nem kisebb részben nagyon sok producer és egyéb munkát is elvégez. Hát szervusztok, és köszönöm, hogy eljöttetek.
2: Szia, Attila, hát először is engedd meg, hogy gratuláljunk ehhez az életműdíjhoz.
1: Jaj, hát nagyon szépen.
3: Igen,
1: köszönöm.
3: Gratulálunk. Én írtam is rögtön SMS-t, úgyhogy ünnepnap minden értem. Gratulálunk a díjért.
1: Nagyon szépen köszönöm, és természetesen folytatjuk itt a beszélgetést, mert, ja, és még egy dolog, benne vagytok ebbe a díjba, tehát nagyon sok, nagyon nagy koncerten ott lehettem veletek, ahol sok ezer vagy tízezer emberrel tudtam találkozni, és én azt gondolom, hogy abban az image-ben, meg abban a lehetőségben, amit én kaptam, ezek a nagy koncertek nagyon belejátszottak, úgyhogy én is köszönettel tartozom. Ahogy ez lenni szokott, a nyár közelettével megindulnak a koncertek még nagyobb mennyiségben. Már tudom, hogy ti decemberben is jó néhány helyszínen állandó koncertvendégek vagytok, és azért évközben is van bőven, de talán a nyár kiemelkedik mindezek közül, és rengeteg fellépési lehetőséget hordoz magába. Neuton Família gyakorlatilag egy álló csillag. Én amióta figyelem a Neuton Família életét és élettörténetét, aztán egy tizenpár éve még közelebbről, hiszen nagyon sokszor megkapom tőletek a lehetőséget, hogy koncert előtt vagy után legyen egy kis szettem, amit én itt is köszönök. Azt látom, hogy ugyanolyan energiával megy a színpadi show, és ugyanolyan szeretettel viszonyul a közönség. Volt-e olyan pillanat, hogy ti azt gondoltátok, hogy eddig tartott? Tehát volt-e olyan megülése ennek a sikersztorinak?
2: Én szerintem nem volt, illetve mások talán úgy gondolták, hogy lesznek ilyen pillanatok, amikor például a finálé címet kitaláltuk az MVM Dómos koncertünknek, akkor sokan azt hitték, hogy ez tényleg az utolsó koncert lesz, de valójában ott mindig ott lebeg az ember feje fölött, ugye, hogy meddig, meg hogyan, meddig szólnak a dalok, meddig tudunk koncertezni, de ezt én szerintem ilyen szempontból már elengedtük, mert jönnek a meghívások, jönnek a koncertek, és én úgy gondolom, hogy addig csináljuk, amíg szólnak ezek a dalok, és amíg szereti a közönség.
1: És Évi, ez még hagyján, hogy jönnek, hanem én azt tapasztalom, és tényleg ez a saját tapasztalásom, tehát ez nem egy ilyen legenda, hogy a koncerteken több generáció egyszerre vesz részt. Tehát nyilván ugye sok mindenkit ismerek már a Neuton Família törzs közönségéből, de bárhova megyünk, azt látom, hogy ilyen tizenéves gyerekek állnak az elsősorban, és ott állnak az ő szüleik, és ott látom a nagyszülőket is, tehát hogy minimum három generációs a történet, és ugyanaz azzal a lendülettel éneklik az összes dalt, nagyon sok kortársatok már ülős buliban gondolkodik, és nálatok pedig azt látom, hogy táncolnak az emberek és buliznak.
3: És igen, és volt egy nagyon érdekes...
1: Látod, már mondjuk látszik a kor, de...
3: Rajta látszik, igen. Az finális koncertünkről egy kis kulisszatitok, ugye előre azért így meg szoktuk írogatni a konfokat, meg mikor van beszéd, mikor nincs, és kitaláltunk egy olyan kis poént a Csepivel, hogy megkérdezzük a közönséget, hogy ki az, aki már a 80-as években is volt Neuton koncert, és akkor sokan föltették. Ki az, aki a 90-es évek óta van be, akkor is. És hogy az volt a poén, nekem legalábbis a fejemben megírva, hogy és ki az, aki még soha nem volt koncerten, és az a szöveg követte volna ezt a kérdést, hogy ú, de jó hallani ezt a csendet. Tehát a legnagyobb meglepetésünkre nagyon sokan még nem voltak koncerten, de tényleg nem tudom, több
2: igen,
3: százan vagy
2: azt
3: ezren.
2: Azt mondták ott a körülöttünk lévők, hogy körülbelül egy harmada igen feltette a kezét.
3: És ez jó hír, szóval, hogy
1: ez,
3: még
1: ez
3: van.
1: Ez nagyon jó hír.
3: Még nyitva van a kapu, úgyhogy várunk mindenkit.
1: Igen.
3: A jövőben is.
1: Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió. Neuton Famíliáról beszélgetünk itt a társában. Mindjárt jövünk vissza.

0: Csepregi Éva és Hitler Dávid a vendégem itt a Retro Rádióban. Témán pedig a Neoton Família. Hát Dávid egyre nagyobb dolgokat alkott a csapaton belül. Az MVM Domos koncert logisztikája, rengeteg ötlete az ő hihetetlenül csavaros agyához és eszéhez köthető.
1: Ó, hát illa, köszönöm, hogy ezt így láttad.
0: Hát ezt így láttam, mert eleve az volt, hogy beszéltem ugye a producerrel, és akkor egy ponton azt mondta, hogy akkor Dáviddal egyeztessél, hogy pontosan, hogy legyen ez a warm-up történet. Aztán persze nyilván, hogy haladtunk előre, egyre több mindent láttam, hogy mit csináltál. Te ezt tanultad, Dávid, ehhez neked van kedved, érzésed, tehát tényleg az egész egy monstre showról beszélünk, tehát egy hatalmas nagy showról. Ez nem olyan, hogy valaki jöjjenek a táncosok, azt a következőben meg egy vendég vokalista, hanem itt tényleg egy nagy sorról van szó. Ez hogyan jött neked ez a fajta ambíciód?
1: Hát én nagyon szeretek koncertre járni, jó koncertekre is, de mindig mondom a többieknek is, hogy egy rossz koncertből talán még többet lehet tanulni, és amikor mondjuk a feleségemmel nézünk egy koncertet, vagy édesanyámmal, akár otthon, akár élőben, akkor mindig be nem áll a szám, és a Dóri szokott rám nézni, hogy nem tudjuk csak nézni, meg élvezni. Szóval mindig van valami gondolatmenetem, és jegyzetelek. Ismerem a Neoton dalokat, a rajongókat is, most egy olyan terv is így a fejemben van, ezt még nem mondtam, de hogy annyi olyan jó dal van, amit nem szoktunk koncerten, mert ugye van 15 dal, amit nem lehet kihagyni, azokon felül is annyi jó klasszikus Neoton dal van, egyszer jó lenne ezeket így összegyűjteni, de valójában annak örülök, hogy bizalmat szavazott nekem ugye a János, meg a zenekar, ugye a producer volt Balassa János, és hogy engedtek abból, hogy ilyen nagyszerű szakembereket válasszunk. Szóval a Vella Ivet és tánccsoporta, a Czoller Bencéket kértem én föl, akik a koncertfilmet forgatták. Úgyhogy nagyszerű volt, hogy ilyen jó szakemberekkel, ilyen lelkes társasággal lehetett megvalósítani azt, ami talán így könnyűnek hangzik, amikor az ember a fürdőszobában írogatja az ötleteket így a készülődés közben, mert sokszor így születnek a jegyzetek. De aztán, amikor megvalósul, és ott van 14 ezer ember, és a reakció az egy pozitív visszajelzés, az elképesztő érzés.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, mert jön a kemény kérdés, mindjárt mi is jövünk vissza.

0: Önök a Retrádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb sláger, egy szegény Évi nem is nagyon jut szóhoz, de ha megengeded, még egyszer hadd kérdezek Dávidtól valamit, aztán visszatérünk hozzád is, mert hozzád egy nagyon jó kérdésem van. De most Dávidhoz, hogy volt-e valami, Dávid, ami meglepetés volt, vagy ami váratlan volt, amit meg kellett oldani, amivel nem tudtatok számolni, bármi itt a setupban, vagy a fölállításban, vagy a koncert körülményeiben, ugye, mert ezt valamennyire le tudjátok gyakorolni egy helyszínen, valamennyire. Aztán az arányok nyilván egy valóban ott álló színpadon, tele hangszerrel, mert annyi hangszer volt a színpadon, hogy hangszerboltban sincs ennyi, hogy azért az másképp volt.
1: Majd egyszer írok erről egy könyvet.
0: Ezek szerint igen.
1: Hát, szóval az volt a legnehezebb talán, hogy egybe tartani ezt a sok mindent, mert nagyon sok mindennek meg kellett felelni, akkor voltak ugye a helyszínnek követelményei, szabályai, és amikor úgy mi hárman, négyen, akár aki a színpadot tervezte, vagy a látványt, azt mondtuk, hogy hú, ez egy jó ötlet, akkor szóba jött, hogy a hang miatt az nem megvalósítható. Aztán kompromisszumot kötöttünk. Aztán kiderült, hogy de ott szektorok vannak, és akkor a pénteki rakodás, meg a színpad összerakásának a menete csúszik. Szóval volt egyszer, főleg a végén volt olyan, amikor már ott voltunk.
0: Meglepetés volt? Tehát, hogy ott álltatok délelőtt, hogy úristen, de nem férünk el, vagy nem tudom, bármilyen.
1: Hát volt meglepetés, és sok minden miatt csúszott egyébként a próba. Én pénteken éjfélkor félmeztelenül még ott álltam két technikussal az egész csarnokban, és ott próbáltuk például szinkronba húzni a vizuálokat, mert arra nem volt idő. Azt hittem, hogy majd jól kialszom magam, hát ilyen kettőkor feküdtem le, és hajtott az adrenalin, és hajtottak a dalok, meg azt, hogy ezt meg tudjuk csinálni, úgyhogy végül egy nagyon jó élmény volt, de azért
0: neked
1: hogy
0: van emléket, hogy valami esetleg nem úgy alakult, ahogy mondjuk péntek este számítottál?
2: Tulajdonképpen igen, volt egy-két olyan vizuál, ami nem tetszett, és akkor ezt ott megvitattuk a felelőssel, és valahogy nem is hittem, hogy meg tudja oldani, de nagyon rendes volt, és megoldotta, úgyhogy tulajdonképpen ez az egy, ami így beugrott nekem. És hát az a sok feladat, mert ugye közben, vagy illetve előtte volt egy kiállításunk, ami különösen jól sikerült. Nem tudom, azt biztos láttad,
0: hogy Attila. Hogy láttam, fantasztikus.
2: Tehát nem is gondoltam, amikor ugye a Dávid fejéből kipattant ez a meet and greet, hogy ez egy ilyen nagyszabású lesz, de olyan gyönyörű lett a kiállítás, hogy én képzeljétek el, hogy amikor beléptem oda, és vártam, hogy ugye beszaladjanak a közönség, hát én elsírtam magam, hogy ez a néhány órára összerakott kiállítás ilyen jól sikerült.
0: Én mondtam a Dávidnak, hogy ezzel valamit kezdeni kell.
1: Hát ez is a jövőbeli tervek között van.
0: Mondd el kérlek, mit láthattak, már nagyon sok érdekesség volt.
1: Hú, hát gyakorlatilag az összes fontosabb relikvia, díjak, eredeti fellépőruhák, öcsinek az a klasszikus szürke fellépőruhája, hangszerek, kalapok,
0: régi hangszerek, olyan kiadványa.
2: Neoton gitár például.
1: Az eredeti Neoton Jolán a gitár, amit ugye a 60-as években a névadó, és ezt a Pásztor Laci sem birtokolta, úgyhogy ő is meg volt lepődve, hogy ezt megtaláltam.
0: Egy
1: gyűjtő volt egyébként, igen, azt mondta, hogy neki több száz ilyen van, el se hittem, szóval annyi mindent tudtunk összeszedni, hogy ezzel tényleg majd még valamit kezdünk.
2: Képzeld el, hogy ugye aki, mert egy nagyon profi hölgy, milyen Sári?
1: Igen, Sári
2: rendezte, és valami fantasztikusan precíz módon, úgyhogy a Dávidnak minden egyes lemezdíjat és egyebeket pontosan le kellett mérnie. Tehát, hogy hány centi magas, hány centi széles, úgyhogy ő rettentő sokat belózott ezzel is, hogy aztán, és akkor voltak ezek a hatalmas nagy pószterek, ugye a régi időkből is, nem is tudom, hogy tudták ezeket a régi fotókat ilyen jó minőségben megcsinálni.
0: Többenetes.
2: Úgyhogy hál' Istennek ez is benne lesz a filmben, tehát azért ez nem volt csak az a néhány pillanat.
0: És ugye én, mint egyszerű földi halandó, ismertem a magyar kiadványait a Neoton Familiának, szerintem gyakorlatilag mindegyiket, és akkor oda szépen fel voltak egy ilyen falra rakva azok a kiadványok, amelyek nem Magyarországon kerültek kiadásra. Volt bennük Uruguay, igen, mindenféle országból.
1: Uruguay, igen, azon kaptam fel a fejem.
0: Egészen olyan, de több tucat, ami nem sejtettem, hogy ilyen létezik a világon, és ott volt, és megtekinthető volt. Hát ez a Neoton Família. Tartsanak velünk, a Retro Rádióban hozzuk minden idők legnagyobb slágereit, és hamarosan folytatjuk.

0: szavahihető embernek tartom magam, és megígértem, hogy Évához fordulok a következő megszólaláskor egy kérdéssel, és egy nagyon jó kérdésem van. Láttuk ezt a gyermeket felnőni. Én amikor elkezdtem járni a Neoton familiával egy olyan 10 éve, amikor így sűrűbb vagy szorosabbra fontuk, adtatok lehetőséget, nevezzük így, akkor egy kisfiút ismertem meg, aki épp hogy a serdülőkoron túl volt, már pejhedzett a szakálla, de ő volt a dobos, és mindenki úgy a kis Dávidka szemmel nézett rá. És eltelt ez a 10-valahány év, és kis Dávidka odáig jutott, hogy kreatívan megalkott egy koncertet, nagyon sokat dolgozott a te szóló koncerteden is, nagyon sokat dolgozott az MVM Domos finális koncerten, mint édesanya. Hogyan tekintesz erre a fejlődésre, ami nyilván van egy biológiai fejlődés, közben elkelt, meg minden történt vele, de hogy most már egy ilyen komoly felnőtt profi zene szakmai ember is lett belőle.
1: Nézd, ez egy kitüntetés nekem az élettől, hogy a Dávid ennyire belefolyik ebbe a koncert életbe és a Neoton familiába. Amikor annak idején a Szalai Gabi, az Ádám úgy gondolták, hogy ő legyen a dobos, akkor én nem nagyon gondoltam arra, hogy ez ilyen hosszú együttműködés lesz, de most már megfordult a dolog, és a Dávid ezzel a fiatalos hozzáértésével, meg hát azért tanulta is ugye a Metropolitan Egyetemen, meg itt-ott ezt a fajta hozzáállást, meg a szakmaiságot, a szakmát. De valami olyan megnyugtató dolog, hogy pillanatok alatt tud kezelni dolgokat, megvalósítani dolgokat, összefogni, hogy erre valószínűleg már Ádámékat is beleértve mi nem nagyon lennénk ilyen napra készek, mint a Dávid. Tehát itt azért egy óriási ajándék az élettől, hogy nem csak, hogy együtt vagyunk akkor, amikor utazunk, hanem még így megfordult a dolog, és gyakorlatilag ő tart egy csomó mindent kézben, tehát ezt mondjuk nem gondoltam volna. De hát minden esetre az élet, még egyszer mondom, nagy ajándéka nekem a Dávid, mert én azt hiszem, hogy mi nagyon-nagyon összetartozunk, és nagyon szeretjük egymást Dórival együtt egyébként, és ez egy annyira nagy dolog a mai világban, hogy ennyire összetart a mi kis családunk. És hát a család többi tagja is nagyon szereti, ugye a Dávidot, úgyhogy akár Skóciában például, akár idehaza, úgyhogy ő most így a kis napocska a családunkban, úgy körülötte forog az élet.
0: Ugye itt utaltás Skóciára, talán nem minden hallgatónk tudja, milyen szép, megfogták egymás kezét. Szóval utaltál arra, hogy a Bob Hitley már sajnos nincs közöttünk, az ő édesapja egy világhírű szerző, nagyon sok olyan slágernek a szerzője, amit nagyon sok országban játszottak. Ott tartott Dávid a kapcsolatot? Tehát szoktál-e kiutazni?
2: Hogyne, persze, voltunk is idén, megyünk is, hamarosan mindig terve van. Most
1: sőt, ők is itt voltak, vagy egy része a családnak, ugye az MVM Domban.
2: Persze, itt volt a család, apámnak a két testvére, a párjai, most is az egyik rokonnal, Kozmóval beszéltem, mielőtt jöttünk ide, megvitatjuk az élet nagy dolgait, a Rush zenekar új dobosát, úgyhogy nem mindig arról szól, hogy és hogy vagytok, hanem hogy ilyen napi dolgokról is.
0: A család, a skóciai ága a családnak, ők zenészek szintén, vagy a zeneiparban
2: dolgoznak? A féltestvérem stúdiót üzemeltet, meg jár, van a Proclaimers, tehát I walked 500 miles, azokkal dolgozik már szerintem 20 éve, a színpadmesterük, a féltestvérem a Gwen Stefani-nak volt a személyi edzője, szóval azért van valami zenei kötődés, de hát édesapámat nem tudja senki, és nem is akarja, úgyhogy túlszárnyalni.
0: Folytassuk a beszélgetést, tartsanak, maradjanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig a Starshub szól.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Neoton Família sztárjai csapat egy része itt a Retro Rádió stúdióban. Éva és gyermeke Dávid. Nagyon sok mindenről beszélgettünk már. Nagyon jól sikerült ez az MVM Domos koncert. Én nagyon sok koncerteteken voltam. Szerintem az elmúlt mondjuk 15 évben biztos, hogy gyakorlatilag mindegyiken, amelyik igazán számít. Azt éreztem, hogy ez volt szerintem a legérettebb, a legösszefogottabb, a leg, hogy is mondjam, monumentálisabb, pedig méretben voltak ugye nagyobbak is, hiszen volt a Népstadionban is koncert. Erről készül, vagy legalábbis, ha jól tudom, készült filmanyag, meg a környező dolgokra, amik voltak a koncert körül. Ezt az anyagot láthatjuk-e valami filmformájában? Mi ezzel a helyzet?
1: Ójjaj, nagyon. A munkák már elindultak a koncert után, úgyhogy lesz koncertfilm, aminek azért is örülnek a rajongók vagy a neotonos barátok, mert nagyon ritkán adatik meg, hogy koncertet vagy valamilyen kiadványt így kézzel meg lehet fogni, úgyhogy hát elsősorban az a terv, hogy...
0: kézzel fogható dolgot akartok?
1: Igen, én szeretném, nem csak annyit, hogy föltesszük az internetre.
0: Ez
1: és
0: DVD
1: akkor,
0: lesz? Vagy
1: hát, vagy pendrive. DVD, bakelitről is van szó. Uh-huh. Nagyon sok mindenről. Nekem van egy álmom, amit most a nyáron szeretnék leütni, hogy egy moziban premier előtt azoknak a neotonos ismerős barátoknak, rajongó, akiket ez tényleg érdekel, a készítőknek így levetíteni. Úgyhogy én szerintem érdemes, ez több mint 2,5 órás programot jelent, de van ebben interjú, van szó a kiállításról. Azért 45 kamera forgott, a hang is Dezső Balázsnak köszönhetően olyan lesz, hogy hű lesz a neoton hangzáshoz. Nagyon sok mindent a Dobó Feritől, a Jakab Gyuritól fogunk így átvenni, hogy például most mondok egy egyszerű, mindig beszéljük édesanyámmal, hogy a dalokra mennyire jellemző volt a vokálban a vízhang, és hogy ezt is visszaidézni a neotonos hangzást, úgyhogy én szerintem ez egy nagyon korszerű, de úgy mégis a neotonhoz hű koncertfilm lesz. Remélhetőleg ősz után fogjuk ezt majd kihozni.
0: Már csak az,
1: hát igen. De azért is, hogy egy jó emlékén. Szóval az emberek, ugye most volt nem olyan régen, 6 hónapja körülbelül, hogy ezt tényleg úgy tudjuk megnézni, hogy újra át tudjuk élni.
2: És hát azért nagyon fontos, hogy a Magneoton gondozásába fog ez majd megjelenni, tehát ők nagyon-nagyon támogatták ezt, és hát ugye Dávid az folyamatos kapcsolatban van Noémivel, a igen, vezérigazgatóval, aki...
0: Noémi Virág.
2: Noémi Virága, úgyhogy az egy óriási dolog, hogy ők is ebben részt vállaltak, és hogy gondozzák majd az utó életét ennek a filmnek.
0: Köszönöm szépen, folytatjuk a beszélgetést, mert Neoton nem pihen. Mindjárt a két legnagyobb magyarországi szabadtéri helyszínen fognak színpadra lépni. Az egyik az egy nagyon régi közös munka, az gyakorlatilag, én nem tudom hány éve mindig van a Siófoki, és van egy másik is, mégpedig a Budapesti Park. Innen folytatjuk a beszélgetést, rögtön visszatérünk.

0: A Nukulát Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel érkezünk. Ahogy mondtam, a Neoton Família nem pihen. Gondolhattuk volna, hogy a finálé után hátradőlnek, ami nagyon muszáj megcsinálják, és élik világukat. Hát nem így történik, hanem két igen nagyszabású koncertre készülnek, nem is oly sokára. Az egyik egy nagyon régi együttműködés, egy négyes együttműködés, ugye a Neoton Família sztárjai, a Siófoki Plázs, a Retro Rádió és jó magam, ami tényleg úgy indult, hogy egy pit. Emlékszem, amikor nem voltunk éve a riporton, és a nagyon rossz idő volt. Lementünk reggelre, zuhogott az eső, de ilyen jégeső reggel. Ott álltunk ketten.
1: Igen, hogy mi lesz most?
0: Teljesen üres helyszínen. Na, onnan indultunk, és most ott tartunk, hogy mind a kettő vélhetően teltházas lesz. Nektek mit jelent ez a balatoni helyszín, a Siófoki Plázs, mert ez már sokadik közös?
1: Siófok az mindig egy nagyon értékes helyszín volt a Neoton Famíliának, de még a 80-as években is. Ugye akkor ott a szabadtéri színpadon léptünk fel időről időre, és viaskodtunk egy kicsit az idővel, emlékszem, ott volt egyszer-kétszer, hogy elásztunk. Na de a Balaton az... És a nyár, és a nyár van, tehát ez nagyon-nagyon összefonódik, és tényleg úgy van, hogy a plázs az most már egy igazi visszatérő, minden évben visszatérő közös koncertünk, ugye Attilával, úgyhogy nekünk ez nagyon sokat jelent, és imádjuk azt a feelinget, azt a nyári érzést, hogy ott van balra a Balaton. Például tavaly hihetetlenül rossz idő volt, amikor megérkeztünk, és egyre másra változott az időjárás, és azt hittük, hogy nehéz lesz majd megtölteni a helyszínt. A végén ugye maradt a szél, de olyan sokan voltak, ezt és olyan jó lett az idő.
0: De egy pillanat alatt lettek sokan. Ott volt Szoboszlai Dominik, nem?
1: Igen.
0: Az tavaly igen. Volt, vagy tavaly
2: előtt? Hiszem, tavaly előtt volt az Európa volt. Bajnokság után.
0: Most mesélte a Gabi, hogy mondták, hogy itt van a Dominik. Hát most játszott az ellen, most ment.
2: Ja, igen, nekem írta, hogy itt a Dominik. Mondom, elköszöntem már tőle. De most jó időt mond. Mindenkit megnyugtatok, most én folyamatosan nézem az applikációt. Most 30 fokot ír, napsütést egész hétvégére, jövő héten, szóval ez június 19 péntek. Szerencsénk lesz, srácok.
0: És akkor a park?
2: Arra is jó időt mond. Augusztus 14 szintén péntek.
0: Ott is szoktatok fellépni egyébként, tehát ennek is van már történelme.
1: Igen, ott két évenként szoktunk lenni, ugye amikor nagyon nagy koncert van, akkor nyilván park nincs abban az évben, de most ez egy különösen érdekes koncert lesz, mert Dávid itt azért elég sok mindent bedob majd azért, hogy tényleg egy nagy koncertet csináljunk ott a parkban, és nagyon különleges legyen.
2: Igen.
0: Mind a két helyszínt felújították az elmúlt években.
1: Igen.
0: Egy csoda mind a kettő, tehát hogy már annyira profira megcsinálták mind a két helyszínt, a technikát, a színpadot, az öltözőket, a lejárást, a winget, tehát hogy minden úgy ki van találva, hogy ott tényleg világszínvonalokon
1: sokat
2: ki is használjuk.
1: Igen, nagyon jó ott lenni a parkban, és annak is van egy olyan hangulata. Most voltam a sajtótájékoztatón, és tényleg nagyon sok minden változott ott is. De hát a plázs az meg maga a nyár. Tehát ott mi is úgy megyünk oda, mindig jóval előbb, hogy érezzük egy kicsit ezt a nyaralós feelinget is.
0: Végidegeskedjük, hogy lesz este koncert, vagy nem, amikor ilyen van, mint tavaly. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Nagyon sok sikert kívánok mindenhova, máshová is, mert mennek a zenekar is megy, meg Éva külön is megy, meg Éva Ádám is megy, szóval sokféle felállásban látható és hallható. Látható a zenekar, illetve hallhatók a dalok. Én kívánok sok sikert, jó egészséget nektek, és találkozunk. Minimum ezen a két helyen, de szerintem még máshol.
2: Mi is, neked és mindenkinek.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.

0: Ezzel a Retro Rádió Starshop című műsora véget ért, legalábbis ami az első órát illeti, de még a következő három órában is olyan emberek érkeznek ide, akik teljesítményükkel, eredményeikkel sok sikert és sok örömet hoztak hazánknak. És ha már a sikernél és az örömöknél járunk, sikert azt nem én szeretném megítélni. Egyébként a heti fellépések során talán némi visszajelzést ad az én lemezlovasi munkámra a látogatottság szám és az ott lévő emberek mosolya, de ezt most elismerték egy díjjal. A Magyar Lemezlovas és Producer Szövetség képviseletében az elnökség meglátogatott egy buli kellős közepén, tényleg nem számítottam rá, egyszer csak megjelentek, meg megjelentek a kamerák, és közölték velem, hogy én lettem az életmű díjas 2026-ban a Lemezlovas és Producer Szövetség döntése, elnökségi döntése alapján. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, köszönöm az ott lévőknek, mert ez egy klubban történt bemutatásra egyébként, a hatalmas ovációt, és az onnan érkező örömön túl a közösségi felületeken több tízezer reakció érkezett erre a sikerre. Ez like, hozzászólás, kedvesség, szívecske és sok egyéb emoji és különböző egyéb üzenetek formájában érkezett hozzám, és persze rengeteg telefonhívást is kaptam. Én erre nagyon büszke vagyok, talán nem veszik dicsekvésnek, hogy ezt most elmondom önöknek, de én valahogy úgy érzem, hogy a Retro Rádió hallgatóival van egy olyan szimbiózisom. Most már idestova lassan 10 esztendeje megy ez a műsor, és megy ez a rádió. Már a műsor régebb óta megy, de ezen a rádión 10 esztendeje, és a Retro Rádió hallgatóinak is nagyon sokat köszönhetek, hogy ezt a díjat megkaptam. De most menjünk tovább, hiszen további vendégek érkeznek ide hozzánk. Itt csak egy boldog műsorvezető áll a budapesti stúdióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Rendet tennének az e-rollerek körül. Visszahívás, szeletelt szalámit fontak ki a forgalomból. Szabadidősport, tömegeket vonzott az idei mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
5: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védőöltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
4: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlender szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös-Oroszban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Ma több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erősszel lökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes vasárnapot kívánok minden Retro Rádió hallgatónak. Márkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és köszöntöm azokat, akik nemrégiben csatlakoztak hozzánk, akik már az eleje óta itt vannak. Nekik is gyorsan elmesélem, hogy Besenyei Péter érkezik hozzánk, a kiváló ünnepülőnk.

Műsorunk pedig folytatódik tovább, itt a Retro Rádióban, ez a műsor a Sztársáv egyébként, és egy 70 esztendős fiatalember fogadta el meghívásomat, és jött el ide, mi nagyon régóta nagyon-nagyon jó viszonyban vagyunk. Azt nem mondom, hogy utána csinálnám, amit tesz, mert egyszerűen elképesztő, de azt mondom, hogy a reflexei bámulatosak. Volt is erre egy gyakorlatunk, ezt majd egy kis videóban megtekinthetik. Keressék meg a DJ Dominik plusz Fergetek Party oldalt, összemértük reflexeinket, van közöttünk 10 év, 9 év korkülönbség. No hát nem mondom, hogy ki lett a nyertes, majd kiderül. Tényleg tessék megfigyelni, egy nagyon különleges teszttel néztük ezt, hogy a repülők egyébként egymás között, mert a repülő pilótái egymás között ezt leszokták játszani. Besenyei Péter érkezik hozzánk, rögtön kezdjük a beszélgetést.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Hát nagyon boldog vagyok, hogy köszönthetek egy embert itt a Retrorádió stúdiójában. Nem csak azért, mert itt van, hanem azért is, mert születésnapja június 8-án volt, egy kerek évfordulót ünnepelt, és ennek ellenére, hogy ez a kerek már egy elég kerek, aktív szereplője a magyar repülős világnak. Besenyei Péter a vendégem, és Péterem, boldog születésnapot neked.
1: Nagyon köszönöm, Attila.
0: Hadd kérdezzem meg, hogy van-e valamiféle szabály arra, hogy az ember hány éves koráig vezethet repülőgépet Magyarországon?
1: A közforgalomban van szabály, hogy ki hány éves, hogy hány éves korig lehet valaki kapitány. A kisgépes repülésben ilyenről nem tudok. Nyilván, amíg az embernek van érvényes orvosia, addig, és még van ambíciója is, addig repülhet.
0: Na most, amiért én kérdeztem ezt, az az, hogy nyilván az ember, ahogy halad előre a korban, 70 éves vagy egyébként, nem hiszem, hogy ezt titkolni kéne, hiszen nagyon jól
1: abszolút
0: nézel
1: nem.
0: ki, mosolyogsz is, teljesen rendben vagy, hogy csak csökken az embernek a teljesítőképessége, csak romlanak a reflexei, tehát valamiképpen azért a kor megjelenik az ember életében és munkájában. Most, ha valaki annyira kihegyezett helyzetekbe kerül, mint te, tehát ezen a ponton, tehát egy autóval, ha átléped a záróvonalat néhányszor, és nem jön szembe senki, akkor baj nem történik. Nálad a legkisebb hiba is baj tud okozni. Érzel-e bármilyen lassulást a reflexeiben?
1: Na, onnan kezdem, hogy én a mai napig bármelyik 20 évesen kiállok egy reflex versenyre, de ezt komolyan mondom.
0: De ennek biztos is vagyok.
1: Ki lehet próbálni.
0: De biztos is
1: reflex
0: vagyok.
1: Az szerintem nem volt jobb 20 éves koromban se. Nyilván ez olyan, hogy a karatét is például művelik 70-80 éves korokig. Ha valaki benne van, akkor az a folyamatban, akkor szerintem az például, amikor kezdő síelő voltam, akkor egy pályán lejönni, az nagyon megterhelő volt fizikálisan. Amikor az ember már jobban tudja, akkor ezt a fizikális görcsöt technikával és rutinnal helyettesíti, és akkor már nem fárasztó. Lehet, hogy a műrepülés is ilyen, hogy egy utasra elmegyek, egy 5-10 perc, 20 perces, nagyon egyszerű, nagyon lágy repülésre, elfárad, leizzad, az izmai is fájnak. Hát engem meg egy bemutató, ami lényegesen keményebb repülés és lényegesen nagyobb terhelések vannak, abszolút nem fáraszt. Nyilván hozzá vagyok szokva, benne vagyok a folyamatban, úgyhogy a repülés önmagában az nem fáraszt. Nyilván a körülötte lévő papírmunka, a technikai gondok, az egyéb más, az már nem hiányzik, de maga a repülés, ha elmegyek egy bemutatóra, és az idő jó, a repülőgép is jól működik, jól megy a motor, akkor egy örömrepülés, és csak fiszkándozok és élvezem. Úgyhogy abszolút nem érzem ezt a mondjuk 70 évet.
0: Ha látnák a hallgatók Péternek az arcát, tehát az elején még ilyen tárgyilagos arckifejezéssel ült, de most, mikor a repülésre tértünk rá, elmosolyodott, szemem mosolyog, szája mosolyog.
1: Igen, és azért még hozzáteszem, volt szó autózásról. Szerintem autóval közlekedni lényegesen veszélyesebb.
0: Az biztos.
1: Ott azért autók a pályán is egyébként nyilván, de egy országúton is. Az autó megy 90-nel, jön a másik szembe 90-nel, és centigre mennek el egymástól. Gondolj bele, ott a legkisebb hiba is elég. Egy pillanati kihagyás, és ahogy mondtad, arrém ez az áruvonalon 20 centivel, nem gond, dehogy nem gond.
0: Hát nem jön szembe senki.
1: Hát igen, ha nem. Szóval a közlekedésben lényegesen több a lehetőség egy balesetre.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk, Besenyei Péter a vendégem. Mindjárt jövünk vissza.

0: szülinapos Besenyei Péter a vendégem itt a Retro Rádióban, és hát a repülésről beszélgetünk természetesen, hiszen az egyik legaktívabb és legismertebb figurája a magyar repülősportnak, és tényleg elképesztő dolgot csinál, sok mindennel, hogy is mondjam, a saját képességeit is vizsgáztatja folyamatosan. Péter, ebből a sok-sok átrepülők, alatta repülők, fölötte repülők, fejjel lefele repülők, téren repülők, víz alatt, víz, minden volt már. Melyik volt a legveszélyesebb? Tehát melyik volt az a kihívás számodra, amit te is átgondoltál azért kétszer, hogy azt mondtad, hogy igen?
1: Előre bocsájtom, hogy én sosem jelentkeztem arra, hogy hadd repüljek el a Lánchíd alatt, vagy a Szegedi híd alatt, vagy éppen Kuala Lumpurba, vagy éppen Rotterdamba, vagy éppen Kínába, vagy éppen, hogy átrepüljek a Korintos csatornán, vagy a felszállják a Erzsébet hídra, sorolhatnám.
0: Ezek mind megvoltak, csak azért.
1: Ezekre én sosem jelentkeztem. Mindig helyi szervezők kértek fel rá, és ha úgy láttam, hogy ez biztonságosan megoldható, akkor miért ne? Egy érdekes jópofa történet, engedéllyel repülni hidak alatt, vagy ilyesmi, de magam, tehát én ezt sosem találtam ki. És ebből fakad az, hogy egyik sem volt veszélyes. Tehát egy látszólag veszélyes tevékenység lehet biztonságos, hogyha valaki kellő felkészüléssel, kellő alázattal kezdő körültekintéssel és kellő technikával végzi a feladatát, és egy látszólag veszélytelen dolog is lehet, nagyon veszélyes, hogyha valaki felelőtlen módon, felkészületlenül csinálja. Tehát még egyszer mondom, én egyiket sem éreztem veszélyesnek, mert nem csináltam volna. Volt olyan felkérés, hogy azt mondtam, hogy na jó, hát figyelj, meg lehet éppen csinálni, hogyha nagyon kell, egy pisztolyal a hátam mögött állnak, hogy már pedig csináld meg, akkor biztos meg tudnám csinálni. De az már olyan extra kockázat, amit felesleges vállalni.
0: Tehát volt, amit visszamondtál ilyen felkérést?
1: Igen. Mondja példát.
0: Igen.
1: Például kérdek arra, hogy Horvátországban ilyen sorba álló szélkerekek között repüljek, miközben a kerekek forognak. Mert ha áll, akkor persze, ott szlalomozni közöttük, az abszolút nem gond. De a forgó kerekek között menni...
0: Hát orosz rulett
1: konkrét. Egyébként nyilván lehetne, tehát az, annak van egy ritmusa, azt ki lehet számolni, lehet látni, de azért azt már nem kell. Tehát, vagy például, amikor Mamut 2 megépült, akkor kértek, hogy ott a Mamut 2 híd alatt repüljek el. Mondtam, hogy... Igazából, hogy egy-két fát kivágnának, vagy egy-két kábelt levennének, akkor talán még lehet belőle valami, de ez nagyon mondtam, hogy ne.
0: Péter, egy kicsit a számokról beszéljünk már, kérlek. Milyen magas egy repülőgép?
1: A viszintes pozícióban ugye a kerék és a függőleges vezetési között körülbelül 2,60 méter.
0: Uh-huh. Mennyi az a távolság, amit te ezzel a 2,60-as magassággal biztonságosan el tudsz vállalni? Tehát mekkorának kell legyen a résnek, hogyha 2,60 a repülőgépen?
1: Ez attól függ, hogyha víz felett van, akkor nagyobb, hogyha nem víz felett van, mondjuk egy beton vagy aszfalt felett, akkor meg kevesebb.
0: Na, víz felett mennyi? Nagyjából.
1: Ez megint a körülményektől függ. Tehát, milyen repülőgép? Igen, tehát milyenek a körülmények? Van-e turbulencia? Milyenek a fények? Ez mekkora oldalirányú rés van? Mi van mondjuk a híd után közvetlenül? Van-e lehetőség ott tovább menni, vagy rögtön kell fordulni, és így tovább? Milyen távolságból lehet megközelíteni? Nagyon szűken lehet csak ráfordulni, vagy kellő távolságból lehet neki menni? Ez mind számít.
0: Nem akarok tiszteletlen lenni, de csak érdekel, amit még biztonsággal meg lehet próbálni. Ha tegyük föl, hogy beton fölött vagy...
1: Ami a legszűkebb híd volt, amit eddig repültem, az Kínában volt, az 6 méter magas volt, és víz fölött. A Hungaroring régi Marlboro hídja alatt is elsuhantam, jól lett leszállás közben, de még a kerék levegőben volt, az 4 méter magas. Nyilván nagy sebességgel egy 4 méter magas híd alatt, hogyha ugye alattam víz van, azt azért már nem szívesen vállalnám be, mert biztos működne, de azt nem szívesen, de hogyha aszfalt van alatta, akkor viszont bátrabban, mert hogyha ott a kerék hozzá is ír, az aszfalthoz semmi nem történik. Hogyha vízhez ér hozzá, az meg nem annyira jó. Tehát ezért mondtam, hogy víz vagy aszfalt, az nem mindegy.
0: Péter, még belegondolni is ijesztő magunk fajta laikusoknak ezt végig gondolni, és végig játszani fejben, hogy ez megtörténhet-e. Hamarosan megkérdezzük Pétert, hogy mivel tölti a napjait, mennyire aktív a repülés tekintetében, illetve hogy mi az, ami most örömet okoz neki. Tartsanak velünk, rögtön visszatérünk.

0: Sesenyi Péter a vendégünk itt a Retro Rádióban, június 8-án ünnepelte 70. születésnapját, aktív szereplője a magyar repülős világnak, de mi az, ami őt boldoggá teszi, mi az, amiért dolgozik most, így 70 fölött?
1: Tulajdonképpen áprilistól október elejéig majdnem minden hétvégén repülök valahol bemutatót, itthon is és külföldön is, és sokan megkérdik, hogy miért? Hát amíg a repülőgép itt van, amíg a támogató mögöttem van, amíg én tulajdonképpen ezt még maximálisan bírom, és amíg kapok meghívást, hogy mondjam azt, hogy én már lusta vagyok, az inkább a kutyákkal otthon játszok, és nem akarok menni. Tehát nyilván akkor elvállalom. Volt olyan hétvége most is, amikor 4 bemutatón volt. Igazából nem is fáradtam. Tehát mondom, maga a repülés nem. Nyilván, amikor le kell szállni utána a 30 fok melegbe, és a közönséggel kell lenni egy másfél órán keresztül, az fárasztóbb, bár kedves, mert nagyon jók a visszajelzések, és nagyon jól esik. Ilyenkor, amikor a közönség látom azt, hogy adtam valamit, élvezték, megköszönik, hogy repültem, és a szemük csillog. Ez egy nagyon jó visszajelzés, de azért a 30 fok melegbe ott ülni egy másfél órán keresztül, és az a kicsikét nehezebb. Tehát azért mondom, hogy amíg ez így működik, addig persze csinálom. Az a szerencse, hogy a mostani repülőgépennek nincsen szányban póltartálya, csak középen van egy főtartály, és az nem teszi lehetővé, hogy egy tankolással elmenjek túl messzire. Ez a túl messzi, ez most jelen pillanatban 600 kilométer. Messzebb nem tudok repülni egy tankkal, és ha a felkérés ezen túl van, ezen körön kívül esik, akkor tudom mondani azt, hogy az nem. Van már kicsikét nyűgös. Nem csak a délmeleke szárni tankolni, ami megint egy plusz defekt lehetőség, egyéb mások minden, hanem azért, mert egy ilyen távolságon már, ezen kívül távolságon már bármikor lesz közben egy rossz idő, egy front, amin át kell magam verni, és az ezen a gépre azért nem annyira hálás. Úgyhogy egy ilyen körön belül viszont látom az időjárást, és akkor nem tud váratlan meglepetés okozni.
0: Péter, egy logisztikai kérdés. Ha bárhol Magyarországon van egy ilyen fellépésed, hogy valahol egy műrepülő bemutatót tartasz, az úgy van, hogy innen a itteni bázisról, tehát a Pest környéki bázisról elindulsz, és leszállsz ott valahol, és onnan szállsz fel, hogy megcsináld az eseményt, vagy pedig elindulsz innen, és egy menetben meg is csinálod?
1: Magyarország szinte bármelyik távolabbi pontjáig el tudok repülni, úgyhogy odaérek, rögtön lerepülöm a show, tehát leszállás nélkül megkezdem a bemutatót, és utána szállok le tankolni, hogy hazaérjek. Ha nem olyan messze van, akkor, és nincs repülőtér, mert ilyen is sok van, hogy nem repülőtérem van az esemény, hanem valami céges buli, vagy egyéb más fesztivál, akkor oda repülök, lerepülöm a programot, és hazarepülök. Hogyha olyan messze van ez a fesztivál, hogy nem tudok hazarepülni, akkor viszont egy ottani legközelebbi repülőtéren tankolok.
0: Magyarországon mennyire könnyű egyébként találni megfelelő repülőteret? Mennyire vagyunk mi ellátva? Nyilván te járod a világot, járod Nyugat-Kelet-Európát, sőt a tengeren túlra is jársz, viszonylag sűrűn vagy jártál. Mennyire vagyunk mi jól ellátva repülőterekkel?
1: Füves repülőtér meglehetősen sok van. Tehát ilyen kisebb füves repülőterek, ami nekem tökéletesen megfelel, az sok van, tehát tulajdonképpen nincsenek fehér foltok. Tehát 5 perc távolságra bármely településtől, mely repülőgép 5 perc.
0: Igen.
1: Autóval. Van nagyobb repülőterek, tehát ilyen, mint mondjuk a Ferihegy, az ugye kevesebb van. Tehát mondjuk a nem is akkora, de hasonló betonos repülőtér, ami a nagy gépek is megfordulhatnak, az például Tököl, Sármellék, Debrecen.
0: Ezek katonai Szeged. Repülőterek voltak korábban?
1: A Tököl az igen, a Debrecen, a Szeged, a Sármellék, az nem.
0: Azt mondtad, hogy amíg úgy érzed, hogy benned van a spiritus, meg benned van minden, addig mész és csinálod. Mi alapján döntöd el, hogy mit válaszol el? Mert nyilván sokféle extrém fölkérés. Ezek egyet már mondta, hogyha valami őrültségre kérnek, akkor azt nem válod el. Még mik a szempontok?
1: Hát én bemutatónál az, hogy meghívjanak, és akkor megyek. Hát,
0: tehát olyan nincs, hogy... Ez annyira nem bonyolult.
1: Igen, annyira nem bonyolult. Azért mondtam, hogy szerencsére most nincs már gépbe szánytartály, mert tényleg elég sok van, és tehát nyilván, hogyha hívnak, akkor megyek, tehát nem mondom azt, hogy nem. Azért, mint elmondtam, az a jó, hogy a mostani gépemnek nincsen a szányban póltartálya, mert így eleve egy 600 km körön kívüli meghívásra tudom mondani azt, hogy nem. Ez egy jó szelektáló lehetőség. Ezen belül viszont nincs szelekció. Ha hívnak, megyek.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, Besenyi Péter a vendégem, rögtön visszatérünk.

0: Ez egy művészet, amit Péter csinál, Bessenyi Péter a vendégem itt a Retro Rádióban, és ugye azt mi innen lentről nem látjuk feltétlenül mindig, meg nem látunk több különböző showdat, hogy ezek hogy állnak össze. Van-e olyan, hogy Bessenyei Péter stílusa? Tehát én azt gondolnám, így laikusként, hogy nem ugyanazt csinálod minden helyszínen, de van-e ilyen, hogy ez a stílusod, vagy alkalmazkodsz ott a hangulathoz, az időhöz, a meleghez, a nyárhoz, bármihez?
1: Amíg a klasszikus műrepülés műveltem, tehát ott klasszikus műrepülő versenyekre jártam, akkor is volt egyfajta felismerhető stílus, egy viszonylag dinamikus, szűk évekkel repülő, de majdnem minden versenyzőre van egy jellemző stílus. Tehát nyilván az egészen kezdőknek ez nem alakult ki, de egy világbajnokságon, vagy egy nagyon nemzetközi versenyen az első 10 embernek megismertük a stílusát, mert a mozgásából, a gépnek a mozgásából. Bemutatókon is ugye mindenki más repül, az én repüléseim is minden egyes helyszínen más és más, nagyon hasonló, hiszen a figurák, az elemek azok ugyanolyanok, hogy aztán melyik elemet, melyik után kötöm össze, és hogy repülöm, ez mindig a helyszíntől függ. Helyszíntől, a széltől, napállásától, hogy honnan süt a nap, a közönség elhelyezkedésétől, esetleges akadályoktól, az én hangulatomtól, a hőmérséklettől, a motor hogy húz, hogy van kedve a repülőgépnek működni, és ezekből áll össze egy ilyen improvizáció, ami mondom, jellemző rám, de mindig, egy picikét mindig más.
0: Péter nem csak repüli a repülőgépeket és mutatja számunkra a lehetetlent, hanem ezeket papírra is vetette, és ha jól tudom, hamarosan közeledik a megjelenés.
1: A könyvre gondolsz? Igen, 2001-ben már volt egy könyv, ami egyfajta nem életrajzi könyv, de egy ilyen képes könyv, ami a repülős pályafutásom elejétől a 2000-es évig

0: érdekessége lesz. Azon túlmenő, hogy az elmúlt 25 évben tényleg sok érdekes esemény volt, és itt a könyvben szó esik majd nyilván nem csak repülésről, autóversenyzésről, horgászatról, borozásról, fényképezésről, zenéről, nagyon sok mindenről, életfilozófiáról. Ami érdekessége lesz, hogy a fejletek végén lesznek QR kódok, és ha az olvasó a telefonjával rámegy a QR kódra, akkor a videókat, filmeket láthatja. És ezeket a videókhoz Péter Bence, világhírű zongoraművész, zsening vállalta, hogy ír zenét, és ez nagyon megtisztelő, és ezen túlmenően a Bencével lévőn, hogy ő is egy minőségi borkedvelő, mint jó magam, egyik ilyen borozgatás után kitaláltuk azt, hogy ne álljunk itt meg, hogy a könyvbe ír zenéket, hanem csinálj még valami mást is. És most tulajdonképpen egy videoklipet forgattunk pont a múlt héten, amikor is a repülőgép találkozik a zongorával, a zongora kín volt a repülőtér közepén, és a Bence játszott a maga virtuóz módján, és én meg ott körülötte ijeszgettem a repülőgéppel, amiből egy érdekes videoklip lesz.
1: Nagyon jól hangzik, és búcsúzóul ugye olvastam, hogy több nagy vízterület felett is repülni fogsz a közeli jövőben, az egyik ugye a Tatai-Öreg tó, ott mi történik majd?
0: Igen, ugye a tavalyi évben is voltam, ott a Vízzene Világfesztivál lesz, úgy tudom, hogy június 27-én, és ott repülök este fél hétkor. Tulajdonképpen a szokásos bemutató lesz, annyi, hogy ott azért a hely egy kicsikét szűkebb, akadályok vannak, ennek megfelelően egy kicsikét más a program, megy a mások a lehetőségek, de azért egy látványos bemutató lesz. A másik, ami víz fölött lesz, az a Balatonon, Zamárdiba a Rozé Fesztivál, az meg július 16-án.
1: Van egyébként vízfelület és vízfelület között különbség? Tehát mondjuk egy ilyen kisebb tó, mint az Öreg tó, vagy a Balaton, ami ugye a legnagyobb tó, nem csak itt, hanem egész Közép-Európában.
0: A vízfelület nagy, és sima a víz, és ott a közepén kell repülni, akkor nagyon észnél kell lenni, mert rendkívül nehéz megítélni a magasságot. Amikor a Balaton partjához közel kell repülni, akkor nincs ilyen gond, mert a part egy jó referencia, vagy éppen a vízen lévő hajók egy jó referencia. De voltam úgy, hogy a Balaton közepén lévő egyszem hajónak kellett repüljek egy különleges esemény kapcsán. Tükörsima vízfelület délutáni megvilágítással, hát az rendkívül nehéz volt. Ott az egyszem referencia csak az a hajó volt, és pörgésforgás minden közben mindig azt néztem, hogy az a hajó hol van, mert hogyha azt nem látom, akkor esélytelen megítélni, hogy milyen magasan vagyok.
1: Köszönöm szépen, Péter, hogy eljöttél. Engedd meg, hogy még egyszer hallgatóink és a stáb nevében boldog szülinapot kívánjunk. Köszönjük, hogy mindannyiszor jössz a hívónk. Sok sikert kívánok a könyvedhez, és főleg boldog születésnapot.
0: Ide mindig szívesen jövök hozzád, és köszönöm szépen.
1: Köszönöm.

Ez volt a Retro Rádió Sztársáv című műsorának második órája, lassan eljutunk a fél időhöz. Drága jó főzőtársaimnak szeretnék ezúton nagyon kellemes vasárnapot kívánni, és velük mindig mindenhol találkozom az országban. Jó munkát kívánok, finom ételeket kívánok, és azt kívánom még, hogy akik megeszik a főzőtársak finomságait, becsüljék meg és köszönjék meg nekik, hogy ezeket elkészítették. Nagyvilágban is sok minden történt egyébként. Június 10-én, pontosan 1943-ban kapott szabadalmat a magyar Bíró László József, szabadalom pedig a golyóstóra vonatkozott. Több mint 20 találmány megalkotásában vett részt egyébként a kiváló magyar feltaláló. Érdekességként hadd mondjam el, hogy több országban a golyóstólat egyszerűen Bírónak hívják, ami a feltaláló nevéből származik. Mindenki legyen büszke a saját tollára, és ne idegen tollakkal ékeskedjen. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: DJ Bobo gigantikus show az MVM Domban.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobo show-nak idén október 3-án.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
4: Buongiorno!
5: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
7: Szárazság az állattartást is veszélyeztetheti, az a száj. Brit tengeri akció az orosz árnyékflotta ellen. Embereken tesztelik a fog visszanövesztő gyógyszert a japánok. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Heves zivatarok és szupercellák kialakulására figyelmeztet a Hungaromet. A szakemberek szerint ma délutáni és esti órákban az ország több térségében is kialakulhatnak zivatarok, amelyeket viharos széllökések, jégeső és intenzív csapadék kísérhet. A déli ország részben egyes szellák különösen erősek lehetnek, akár 100 km per óránál erősebb széllel, nagyméretű jéggel és helyenként felhőszakadással. A meteorológiai szolgálat arra figyelmeztet, hogy a helyzet alakulásától függően a legmagasabb piros riasztást is kiadhatják. Valamelyest enyhítette az aszályt a csapadék, a gazdálkodók örülnek az elmúlt napok esőinek, de a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. A szárazság nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is sújtja, ami az állattartást is veszélyeztetheti. Mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdaságügyekért felelős országos alelnöke.
8: Nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
7: Orosz árnyékflottához köthető hajót tartóztattak fel a britek. A fegyveres erők egy kameruni zászló alatt közlekedő olajszállító hajóra csaptak le a La Manche csatornán. A 6 órás műveletben tengerészgyalogosok és speciálisan kiképzett nyomozók is részt vettek. A hajót jelenleg Anglia déli partjainál tartják megfigyelés alatt. London szerint az árnyékflotta hajói segíthetnek kijátszani az Oroszországgal szembeni szankciókat, és közvetve az ukrajnai háború finanszírozását is szolgálhatják. Új fogak növesztésére alkalmas gyógyszert tesztelnek japán kutatók. A fejlesztés célja, hogy a szervezet saját maga hozzon létre új fogakat, ami a jövőben akár az implantátumok és a műfogsorok szerepét is csökkentheti. A készítmény már az emberi vizsgálatok szakaszába lépett, és ha beválik, néhány éven belül új korszak kezdődhet a fogászatban. Ma több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kellemes délután mindenkinek, ez már a műsor harmadik órája, és a délutánban is köszöntöm drága főzőtársaimat, és köszöntök mindenkit, aki velünk tölti az időt, akik úton vannak, nagyon vigyázzanak, mert ahogy szoktam mondani, mindenkit

Önök a Rádióegyet hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Nagy pillanatot élt át Barcelona büszkesége, a Sagrada Familia, ugyanis a 172,5 méter magas Jézus Krisztus tornyot 14. Leó pápa megáldotta a héten. 120 ezer ember ünnepelt a helyszínen, fénysó, dróninstalláció, tűzijáték és sok egyéb követte és kísérte az eseményt. Egyébként Antoni Gaudi halálának 100. évfordulójára emlékeztek. Ő az organikus építészet és úgy általában az egyetemes építészet egyik legnagyobbja. Itt a Retrorádióban pedig folytatódjék tovább a műsor, hamarosan elindítjuk műsorunk harmadik óráját, és Gaudinak van egy nagyon jó idézete, amit szeretnék még itt gyorsan megosztani önöktől. Az én megrendelőm nem siet. No persze, ezzel arra is utalt, hogy ez az épület nagyon régóta épül, és hiába áldotta meg a pápa is, még közel sincs ahhoz, hogy készen legyen. Dunai Ede érkezik hozzánk, egy fiatal ember, aki egyrészt családi örökségénél fogva, másrészt hihetetlen írói vénáját elővéve a magyar sport és a nemzetközi sport kiválóságaira emlékezik nagyon-nagyon míves írásokkal és nagyon-nagyon jó történetekkel.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Futballozni fogunk most, de nem az idei, vagy nem a közelmúlt futballistáival és futballistáról fogunk beszélgetni, hanem egy olyan korszakról, amikor a magyar futballt tényleg a világ elitjében jegyezték. Olyankor, amikor a Beck elődöntőig jutott például az Újpest, a Ferencváros megnyerte a Vásárvárosok kupáját, és sorolhatnám hosszasan a magyar futball nagy sikereit. Nos, aki itt ül velem szemben, a neve nyilván sokaknak ismerős lesz, bár ahonnan az ő neve ismerős, csak részben a sajátja, mert az édesapját is ugyanígy hívták. Dunai Ede a vendégem itt a Retro Rádióban. Dunai három néven ismerhettük meg az édesapját, de ő is szintén Ede névre hallgatott. Hátvéd volt egyébként, és az újpesti Dózsában töltötte pályafutása legfontosabb időszakát. Olyan korszakban volt ő az Újpest játékosa, ahol 14 éven át futballozott, amikor egy sorozatban 7-szer, aztán egy pici kihagyás, és utána még 2-szer magyar bajnokságot nyertek. Szervusz Ede, és köszönöm, hogy eljöttél.
1: Szia, én is köszönöm a meghívást először is, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Nem csak futball lesz természetesen, hanem korrajz is, mert én azt gondolom, hogy ez a 60-as évek vége, 70-es évek eleje egy meghatározó korszaka volt úgy általában a magyar futballnak, és természetesen az ehhez tartozó összes előny, hátrány és körülmény, amit majd meg fogunk beszélni itt a következőkben. Te mikor eszméltél arra, hogy te Dunai Ede fia vagy? Most nyilván nem az, hogy apa rajzoljál nekem egy madarat, hanem hogy ő egy jeles futballista, többszörös válogatott, 12-szer öltötte magára a válogatott mezt. Tehát, hogy te a híres Újpestben futballozó Dunai három fia vagy.
1: Az első, amire tényleg úgy emlékszem vissza, hogy nem aztán utólag elmesélték, és azért tudok róla, mert nyilván abból rengeteg van, de amire egy saját magam emlékszem, hogy na, az tényleg ott az apolt futballozik a tévében, az a 76-os 8-3 volt, amikor ugye az Újpest...
0: Muszáj volt ezzel kezdeni?
1: Az Újpest megverte. Ez a mai napig emlékszem, hogy a tévén néztem, hát voltam 5 éves, és hát csak mindig, tehát az maradt meg bennem akkor, hogy mindig kiegyenít a Fradi.
0: És, hogy a Ferencvárost verte meg az Újpest 8-3-ra.
1: Igen, ez mondjuk persze mondani kellett volna, de hát akik a régi futballt kedvelik, azok...
0: Nem mondtam olyan könnyen egyből, ki én ezt most azért, ne gondolom.
1: Egyből beugrott nekik. Na és akkor ez úgy megvan, hogy az otthonak is fekete-fehér tévén nézzük, új palotán laktunk akkor, és hogy mindig kiegyenlít a Fradi, és hogy hát úristen, hát most megint vezet, megint kiegyenlít, megint, és ez így ment egész ugye 3-3-ig, és aztán 4-3 lett, és már hát úgy vártam, hogy na most megint akkor biztos 4-4 lesz. De hát nem, mert szünet lett, és a szünet után meg aztán már csak az Újpest lőtt gólt. Úgyhogy ez az első van emlékem, amit tényleg gyerekfejjel emlékszem. Aztán persze 6-7 éves koromtól már rengeteg van.
0: Az Újpest legendás időszaka ez mindenféleképpen. Ugye édesapád 14 idényen keresztül volt a Lilafehér klub játékosa, és hát ebben, ahogy mondtam, 9 bajnoki cím és néhány egyéb, aminek egyébként bárki más nagyon örülne, hogyha ez is, hogy bronzérmet szerezne bárhol egy magyar bajnokságon. De hát a 7 sorozatbani győzelem rekord volt nagyon sokáig. Most a Ferencváros beérte tavaly egyébként szintén 7-tel, és ugye most idén nem ők nyerték a bajnokságot. Mi nyertük meg. Érzek, de tisztelek minden más klub játékosát, és edzőjét, és szurkolóját, és így most 7-7 áll a két csapat egymással szemben. De térjünk vissza oda, hogy ez a 7 győzelem minek volt tudható? Mit tudott az az Újpest, amit egyébként azóta sem nagyon sikerült senkinek? Tehát a Fradinak most tavaly.
1: Igen, ez mindig hozzá szoktuk tenni, apu is, meg akik akkor is már ugye játszottak, vagy ismerték a futballt, hogy hát az a 7 bajnoki cím, nem elvéve a mostani Ferencváros 7 bajnoki címét, hát ez egy olyan mezőnyben jött össze, ahol világsztárok játszottak a budapesti Honvédban, a Vasasban, a Ferencvárosban, hát elég azt mondjuk, ugye,
0: hát hogy... Hát Győrben, Debrecenben,
1: hát
0: Békés Csabán,
1: beszélve, hogy igen, hogy a vidéki csapatokban is mennyi jó játékos volt. Hát ugye a pesti csapatok domináltak, és hogy úgy lettek 7-szer bajnokok, és sokszor egész magabiztosan, tehát nem is csak az volt, hogy itt gólaránya, vagy éppen egy ponttal. Hát ez legfeljebb annak volt köszönhető, hogy elképesztően jól választották ki a játékosokat, mert ugye szokták mondani, hogy belügyi csapat, BMS csapat, csak azt igazoltak, akiket akartak. Hát ez annyira nem
0: ez így volt. Ez a Honvédre is igaz volt, mondjuk.
1: Tessék?
0: Mondjuk a Honvédra is igaz volt ez.
1: Hát, de mégse volt annyira igaz, hogy akit azt igazoltak, akit akartak, mert ha belegondolunk, abba igazán aranycsapat Barcelonának, ami az első 3-4 évében megnyerte a bajnokságot, olyan játékosok voltak, akik ifiként kerültek Újpestre, tehát ifistaként. Volt egy Konkoly Béla nevezetű játékos megfigyelő, aki egy elképesztő jó szemű szakember volt, hát akkor nem volt internet, nyilván is kell mondanom, hogy ott valahogy föltérképezze meg adatokat lekért, hanem ő személyesen elment, mindenfelé járta az országot, egészen kis településekre is elment, és így fedezte föl, akár mondhatjuk a Benne Ferit, Nagy Lacit, Görös Titit, mondjuk ő pesti volt, tehát pesti kis csapatban játszott, de akkor is meg kellett nézni valahol. Zámbó Sanyit és apámat is, aki szintén pesti volt, óbudai úgymond, inkább így mondom, és az Újlaki FC-ben játszott, és mert 15 évesen a nagy csapatban játszott, az NB3-ban, de hát 15 évesen a felnőttek között, és a Béla bácsi elment többször is megnézni, de egyébként a Törőcsik Andrist is ő csábította Újpestre, és a Törőcsik Andrist akkor nem válogatott játékos volt, hanem tehát ők mind 15-16 évesen kerültek Újpestre. És volt egy elképesztő jó edző, ugye hát azt még azért el kell mondani, hogy a 66-os VB után a Baróti Lajos bácsi, aki előtte
0: a
1: szövetség kapitány volt, 3 VB-n is kint voltunk vele addig, aztán még 78-ban is ő volt, és hát ő lemondott a 66-os hát hatalmas kudarc után, idézőjelben mondom.
0: Bárcsak lenne ilyen kudarc.
1: 6. helyen végeztünk, és elvertük a kétszeres címvédő brazil válogatottat, a mai napig az egyik
0: nem is akárhogy
1: legemlékezetesebb meccs a VB-k történetében. És aztán az Újpest hát szerződtette, és aztán ő még azt az egy-két, mert addig is azért jó volt már az Újpest, tehát már játszott a Göröcs, sőt, már sztár volt a Göröcs Titi, már a Benne Feri ott volt, már a Fazekas Laci is már ott éppen 18 évesen már villogott, és aztán ő megtalálta arra az egy-két posztra, illetve úgy variált egy-két posztot, a Solymosi Pixit hátra vitte középhátvédbe, addig a jobb fedezet volt, aztán beépítette édesapámat, aki 18 évesen egyszer csak az ifiből berakott, és utána 15 évig végigjátszott az összes meccset, szinte kivétel nélkül, úgyhogy kellett egy ilyen jó edző is.
0: Köszönöm szépen, innen folytatjuk a beszélgetést. Ifjabb Dunai Ede, itt a Retro Rádióban.

0: Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Duna Jede a vendégem, sportújságíró, szakíró és édesapja örökségét, valamint az Újpest és a magyar labdarúgás történelmét írja és ápolja és óvja. Én nagy örömmel olvasom egyébként az írásait rendszeresen, és hát jó azokat a sorokat elolvasni, amelyek egy részét ugye az ember átélhette abban az időben. Már ezt a legelejét ennek a hét bajnoki címnek, ugye akkor még egészen kicsike voltam, de a második felére már tisztán emlékszem, és hát utána pedig tényleg nagyon sok minden történt. De most térjünk vissza még egy picit az Újpesthez. Nagyon sok játékos nevét elmondtad, és tényleg korszakos labdarúgók alkották ezt a csapatot. Szerinted mi volt a titka, vagy mitől lett ez a csapat annyira jó itthon is, és külföldön is sikeres?
1: Érdekes kérdés, mert ugye kívülállók azt mondják, hogy hát mert fantasztikus futballisták voltak, és tényleg klassz csapat, tehát gyúrta őket a Maróti Lajos bácsi, de azért akik bent voltak ebben a csapatban, legyen az a Nosko Ernő, legyen az apám, Zámbos Anyi, tehát akik még szerencsére velünk vannak, ők gyakran mesélik, hogy ők nem egy csapat voltak igazán, hanem 11 egyéni sportoló, akik egyáltalán nem bírtak veszíteni, és olyanok voltak 11-en, mint hogyha mindenki egyénileg akart volna valami plusz hozzátenni, és a mai napig is, ha megkérdezem apámat, megkérdezem a Nosit, a Zámbot, a Lantit, mindegyik azt mondja, hát miattam lettünk hétszeres bajnokok zsinórban, tehát mindegyik azt mondja, hát én voltam a legjobb. És ezt így is gondolták, és ezért is lett ennyire jó az Újpest, mert ők tényleg meg volt róla, hogy szent ügyőző, vagy ők a legjobbak. És valóban egyébként, ha kivettünk volna egy-egy alkatrészt, úgymond, egy fogaskereket, akkor lehet, hogy már nem is működött volna olyan jól. És viszont az volt a nagy dolog, aztán a Váridi Pali bácsiban, aki a Baróti után érkezett, hogy ő viszont megtalálta ugyanazokat a helyetteseket, akik ugyanannyira elképesztő sportemberek voltak, és nem bírtak veszíteni. Hát ismerem ugye mindegyik játékost, hogy ha kártyáztunk egyet, vagy lábteniszeztünk, akkor is olyan őrült módon nyerni akartak, mint senki más. És valószínűleg ez vezetett oda, hogy a pályán is egyszerűen nem ismerték azt a szót, hogy vereség.
0: Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Fenyőkorát rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Duna Jede a vendégem, sportújságíró, szakíró édesapjáról, és az újpesti évekről beszélgetünk, amikor is édesapja ugye 14 idényen át játszott a lila-fehér csapatban. 9 magyar bajnoki címet szerzett, 3 magyar népköztársasági kupát, ez ugye akkor MNK-nak hívták, most már csak magyar kupának, és természetesen VVK döntős volt 68-69-ben, és Beck elődöntős volt 73-74-ben, ez a Beck a mai nevén Bajnokok Ligája. Tessék csak elgondolni, hogy egy magyar csapat Bajnokok Ligája elődöntőt játszik, vagy játszana.
1: Igen,
0: most.
1: És várjál, Tila, hogy ugye ezt mindig megemlítik, hogy Bajnokok Ligája, vagy Beck elődöntős volt az Újpest, de előtte lévő évben, meg az előtti évben is a legjobb 8 között volt. Tehát 2 negyed döntő, 1 elődöntő, nem az, hogy véletlenül kicsúszott egy eredmény, hanem 3 éven keresztül ott voltak Európa legjobb 8 csapata között hivatalosan.
0: Jó Istenem, de jól hangzik ez. No, de térjünk vissza a csapathoz. Ugye te is felhoztad ezt, meg akik nem kedvelik az Újpestet, ők azt mondják, hogy a belügy csapata volt. Mit jelentett ez a megfogalmazás? Te komolyan kutatod a futball történelmet is, meg a történelmet általában, ami ugye futball körül van. Ezért is szeretem az írásaidat, mert nem csak a labdáról szól, hanem a világról, ami akkor volt.
1: A játékosok ezt egyáltalán nem érték meg úgy, hogy nekik valamilyen különleges kivételezett helyzetük lenne emiatt. Rengeteg, tulajdonképpen egyénenként lebonthatnánk, hogy kinek milyen hátránya volt esetleg emiatt, hogy éppen az Újpestbe játszott, vagy éppen a Magyar Labdarúgó Szövetségben bizonyos emberek nem kedvelték annyira, akár a sztárokat, legyen az Törőcsik András, akár a vízhordókat, és például, hogy mennyire nem igazolhatott, ez egy jó sztori ahhoz, hogy mennyire nem igazolhatott az Újpest bárkit, hogy a Baróti 2 embert kért, hogy a védelemben, ugye Solymosi Pixi már kezdett kiöregedni, nagyon jó futballista volt, de már picit idősebb volt. Ő nagyon kérte a Páncsics Miklóst, hogy őt szeretné. Így van, hogy őt szeretné, mindenképpen igazoljuk le. Illetve a Szűcs Lajost, aki pedig eleve újpesti születésű volt, de hát szintén a Fradiban játszott, aztán a Honvédban. Tehát ezt, és azt mondta, hogy ez a 2 ember megvan, az biztosra vehető, hogy Beck döntőt játszik az Újpest, vagy Becket is nyer, tehát hogy megnyeri, mert hogy ez a 2 ember az, aki még,
0: ez a 2
1: de, különösen
0: darab,
1: de különösen a Páncsics Miki.
0: Igen.
1: Tehát a Miki az elképesztő jó középhátvéd volt, és hát ha volt egy pici sebezhető pontja annak az Újpestnek, akkor még az talán az volt, igen, az láttattuk a Juventus elleni Beck kiesést, amikor 2-0-ról 2-2 lett, és elég 2 védelmi hiba volt. A Vásárvárosukban döntőjében is volt egy-két védelmi hiba sajnos, amikor a Newcastle, ez egyébként, ez is milyen fura kimondani, teljesen esélytelennek nyugalmával készülő Newcastle United megverte az Újpestet, és ezt nekem Newcastle barátaim, tehát angol barátaim, idősebbek, akik akkor már éltek, 10-12 évesek, mesélik, hogy hát ők egyszerűen csodálták, hogy úristen, az Újpesten játszhatunk, hogy ez mekkora dolog, semmi esélyünk nincs, de bejutottunk a döntőbe, és itt láthatjuk a Benét, a Göröst, meg az egyéb világsztárokat, és hogy nincs semmi esélyünk. Hát az a az előtte lévő fordulóban, 2-vel előtte, 8 között a angol baj az első helyezettet verte oda-vissza az Újpest, tehát a Leeds United-et, az volt akkor Angliában a legjobb csapat. Az Újpest oda-vissza verte. A Newcastle meg 10. volt, középcsapat volt, és hát mondták, hogy úgy fogadták az Újpestet, tehát úgyis oda-vissza elvernek, de legalább láthatjuk őket. Na most ehhez képest történt, ami történt. Tehát azért mondom, hogy egy ilyen igazolás se tudott elintézni a belügy, hogy úgy mondjam.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést. Előfordult, hogy egy sokkal alacsonyabban jegyzett német válogatott is, amelyet a magyar válogatott 8-3-ra vert a csoportmérkőzések során, végül behúzta az aranyérmet. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: 1972-ben utazunk képzeletben, vendégem Dunai Ede, Dunai 3, Dunai Ede gyermeke, szóval ő is Ede, és édesapja is Ede, és Dunai 3 néven futott, majd volt Dunai 2, aki Anti bácsi, több évig kollégám volt a sporttelevízióban, és én nagyon szerettem az ő humorát, mindenféle történeteket mesélt, és ő neki igazi komoly, ezt talán kevesen tudják, de nagyon komoly nimbusza van Spanyolországban. Tehát ő bármelyik spanyol klubba el tudott menni, hogy akkor miattuk a, mi a Sport TV-ben dolgoztam, miattuk a spanyol labdarúgást. Ő volt az az ember, aki bárhova, de a Barcelonához, a Real Madridhoz, a Sevillához, ugye akkor nagyon jó volt a Sevilla. Tényleg elképesztő kapcsolatrendszere volt, ugye dolgozott kint sokáig, és nagyon tisztelték és szerették őt. Abban az olimpiai döntőben, ugye ott édesapád is játszott, és ezüstérmet.
1: Meg Anti is játszott.
0: Anti is játszott, így van. És ezüstérmet nyertek, mert ezt nem lehet úgy mondani, hogy bár ők úgy élték meg, hogy elvesztették. Szerinted mi történt azon a mérkőzésen, amiért nem nyertük meg az olimpiai bajnoki címet?
1: Hát a legfontosabb az az, hogy

0: akkor ő volt az egyik segéd, vagy ellenőr, vagy nem tudom, és akkor hogy ott benne az öltözöttek, és akkor kimentek, és bemondták, hogy Olaszország jutott be a döntőbe, tehát teljesen beteg dolog volt, megnyugodtan mondhatjuk, mert ugye nem volt idő újra játszani. Egyébként a döntőket pedig újra játszották. Tehát mi a 54-ben megadják a Puskás gólját, amivel 3-3 lehetett volna, akkor két nappal később újra játszották a döntőt. De az olimpián ez nem fért bele, hogy újra játszunk egy döntőt, mert az utolsó nap volt már alapból a fotball döntő. Tehát vége az olimpiák, ott vége az olimpiák, két napig még ott lazulnak a srácok. És azt a szabályt hozták, a döntetlen, akkor mind a kettő bronzérmes, a harmadik helyért, és mind a kettő aranyérmes. Magyarul, ráadásul a lengyelekkel játszottunk, baráti nép. Magyarul, ha játszunk egy laza 1-1-et, vagy 0-0-át, akkor mind a két csapat olimpiai bajnok. Na, de hát ezt a magyar vezetők is tudták, de ez is például a Magyar Labdarúgó Szövetség, akkori Magyar Labdarúgó Szövetségnek a teljes kreténségét jelzi, hogy oda telefonáltak a vezetőknek, ugye Ilovszky Rudolf volt, meg a Lakat Karcsi bácsi voltak a szövetségkapitányok, és oda telefonáltak, hogy itt óriási büntetés lesz, ha bárkiről meg tudják, hogy egyezkedett a lengyelekkel, hogy döntetlen legyen. Tehát eltiltásokkal fenyegetőztek, pénzmegvonásokkal, sőt, az egyébként a prémiumot, ami járt volna az aranyérmét, még azt is megduplázták, ha úgy lesznek aranyérmesek a magyarok, hogy rendes játékidővel megnyerik. Tehát nem úgy, hogy egy-egy, és hát nagyon nagy fenyegetéseket kaptak. A lengyelek viszont, ezt pedig a Juhász Peti mesélte, aki Szlovákiában született, nagyon jó szláv nyelveket jól beszélte, és hogy mondta, hogy oda ment több lengyel is, hogy akkor mutatták, hogy X, mondták, hogy akkor gyerekek, ti is aranyérmesek vagytok, mi is, és mondta Juhász Peti, hogy...
1: Podvá.
0: Igen, hogy minket akkor nagyon megbüntetnek, és ezt nem, egyszerűen nem mondhatom azt, hogy igen, már kiderül, akkor hát, hogy eltétlenek örökre. És így akkor egy éles. De hát az volt a vicc, hogy egyébként jobbnak számítottunk akkor, mert a lengyelek, tehát mi voltunk az esélyesek, nem tudtuk, hogy a lengyelek aztán olyan játékosok lesznek, akik két év múlva a VB-n meg már bronzérmesek lettek a Dejnától elkezdve, tehát rengeteg jó futballista, és az esélyesebbnek számítottunk, és akkor úgy voltunk vele, hogy hát most jó, most megverjük így is, úgy is őket. Ráadásul a fél időben az nagy probléma volt, hogy szakadt az eső, ömlött az eső, de fél időben így is vezettünk, a Váradi rúgott egy szemfüles gólt az utolsó percben, az első fél időben, és még akkor is jöttek a szünetbe a lengyelek, hogy legyen X, hogy 1-0, akkor 1-1, és akkor X. Hát nem lehet. És aztán egyszer csak jött egy ilyen tócsában megpihent a labda egy ilyen hazadásszerű valaminél, vagy lecsorgó labdánál, bepöckölték, és akkor Dejna rúgott még egy gólt a vége felé, vagy a hajrában, és akkor hát onnantól meg már mi mentünk oda, hogy X-X, de akkor mondták, hogy menjetek tovább. Úgyhogy hát ez egy óriási fájdalom, aki azon a meccsen részt vett, tehát apám nem is említi ezt a meccset soha, hogyha be tudom én, nem is azt, hogy a meccset, a legnagyobb sikereit, tehát ő nem érdekli.
1: Ez az olimpiai ezüstérmes.
0: Nem érdekli egyáltalán, hogy olimpiai ezüstérmes. Egy szempontból igen, a életjáradék az jó, hogy van az ezüstérem után, azon kívül a magát nem szeret róla beszélni egyáltalán, illetve fölidézni se, mert aztán nem beszélve arról, hogy utána mi történt, mert ezt ugye kevesen tudják. Apuról is írtam egy könyvet, és arra a könyvben azért leírtam, hogy hát ő, mikor elkezdődött az olimpia, játszottunk Iránnal, az 5-0-ra megvertük, nem volt még a kezdő csapatban. Ilovszky annyira nem favorizálta őt, a Lakat Karcsi bácsi szerette.
1: És Ilovszky a vasas játékos?
0: Igen, inkább azért a vasas.
1: Béla is ott játszott, ugye Váradi Béla.
0: Persze, elég sok vasas játékos kim volt az olimpián, tehát meglepően sok.
1: Nagyon erős csapat, azért nagyon erős magyar csapat.
0: Újpestből csak hárman voltak, hol ott lehetett volna a szabályok szerint még több is, sőt, Fazekas, Noskó, Horváth Józsi, tehát nagyon komoly játékosok lehettek volna szabályok szerint, akik ezt nem lettek. Na, lényeg, ne húzzam tovább, hogy a apu aztán a két góljával a dánok ellen azzal jutottunk tovább a csoportból, aztán az NSK elleni két csoportkör volt, örült az első gólt, az NSK ugye Münchenben a hazai csapat ellen nyertünk, és örült az első gólt, tehát meghatározó szerepe volt, és aztán a prémizálásnál, amikor hazaértünk, bocsánat, hogy így több eszám első személybe veszek, már az ő nevében, hát ő kapta, tehát annyi pénzt kapott, mindenki nem lépett pályára egy percet se. És ezt így, hát nem olyan kedves stílusban szóvá tette az Ilovszkynál, mert ő döntött a

0: prémiókról, mert ugye úgy osztották a prémiókat, de oké, te rúgtál 5 gólt, meg végigjátszottál, mit tudom én, mondjuk most mondok valami összeget, 20 ezer forint. Te egész jó voltál, 15, te nem játszottál semmi, ennyit, 2000. De anyapámnak is annyit adtak. És azt apám oda dobta a borítékot, hogy ez most borra való. Apám onnantól fogva nem volt többet válogatott. Egészen addig, amíg az Irovszki volt, illetve tehát a 70, az 70-es selejtező sorozat, azt tulajdonképpen apám nélkül tette, holott az Újpestből kiacsatatlan volt.
1: Istenem, akkor se volt könnyű a világ. Itt a Retrorádióban pedig folytatjuk ezt a beszélgetést, és csak szeretnék még egy mondatot elmondani. A Beck elődöntőt a Bayern München csapata ellen játszottuk, már így mondhatom én is. De én azt hiszem, hogy egyébként normálisan, ha játszik egy csapat bármely külföldi ellenfél ellen, akkor szerintem minden magyarnak, annak a magyar csapatnak kell szurkolni, de nem akarok senkit én befolyásolni, csak én valahogy így gondolom ezt helyesnek, és ez így volt az 50-es, a 60-as, a 70-es és a 80-as években is. Tartsanak velünk, ez a Retrorádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

Ez volt a Lehető Rádió Sztársáv című műsorának harmadik órája. Beszélgetésünket a következő órában is folytatjuk, és ami a heti történéseket illeti, köszönöm a számtalan találkozási lehetőséget. Csak a héten voltunk a szegedi Deja Vu-n, az még a hét elején volt, és onnantól kezdve folyamatos volt a menetünk, a budapesti csütörtöki éjszakai helyszínek adottak voltak, volt egy hatalmas vízműves rendezvényünk is. Pénteken egy nagyot mentem, mert Tatán kezdtem, és Békés Csabán fejeztem be az estét. Szombaton pedig a kirándulások sora folytatódott, és eljutottam jó néhány nagyvárosába hazánknak. Köszönöm szépen mindenhol, ahol és ahogyan fogadtak. Kívánok mindenkinek kellemes délután. Ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei, és minden idők legnagyobb történetei szólnak.

0: Kocsi Bobó gigantikus show az MVM Domban.
1: Hallgass a hétvégén is a Retro Rádiót. Ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobó show-nak idén

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
4: Vitnyédi tervek, közzétették a kormányzat íratokat, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonhoz, nem egészséges a túl sok alvás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánosak a Vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekültbefogadó központ kialakítását tervezte a területen, amelyhez több mint 5 milliárd forintos beruházást készítettek elő. Elmondása szerint a helyszínen már mindegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, köztük kerítésépítést és infrastruktúrális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben jelenleg oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekültábor létrehozásáról volt szó. A vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Jön a balatoni főszezoni menetrend. Június 20-ától sűrűbb és kiszámíthatóbb vasúti közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek a MÁV csoport szóvivőjétől, Váci Viktortól.
5: Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása, kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
4: Mond lehet egy szeletet szalámival, ezért visszahívta azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlander szeletelt 240 g-os termékében nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Nem feltétlenül egészséges a túl sok alvás. Egy friss kutatás szerint nem csak a kialvatlanság, hanem a túl hosszú alvás is összefügghet a szervezet gyorsabb öregedésével. Az eredmények azt mutatják, hogy a legkedvezőbb alvásidő napi 6,5, illetve 8 óra között lehet. Bár az egyéni alvás igény eltérő, de aki 7 óra körüli alvással kipihentnek érzi magát, annak nem feltétlenül kell erőltetnie a 8 órát. Ma változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, még délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
6: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Bányász Árpádtól hallják. Bemutatkozott az ötszörös VB aranyérmes Brazília, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló világbajnokságon Brazília-Marokkó 1-1. A C csoport másik mérkőzésén Skócia 1-0-ra legyőzte Haitit. A D csoportban nyertek az Auszik, Ausztrália, Törökország 2-0. Ma még két mérkőzés lesz minden idők legnagyobb labdarúgó világbajnokságán. Az E csoportban Németország Curaçao ellen pályára este 19 órakor magyar idő szerint. Az F csoportban pedig Hollandia Japánnal csap össze. Ez a találkozó 22 órakor lesz. Ez a rekordok világbajnoksága. A sportág történetében először 48 csapat lép pályára. A teljesítmény alapú díjazásból a győztes 50 millió dollárt, a döntővesztese 33 milliót, a bronzérmes 29, míg a negyedik 27 milliót kap. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Eredeti műsorunk utolsó órájához egy picit még Duna Jede itt marad velünk. Sok érdekes történet van, amit még nem mondott el, és azt hiszem marad is ez így, de majd máskor is meghívjuk ide a Retro Rádió műsorába, de most indul az utolsó óra. Tartsanak velem!

Folytatjuk hamarosan Dunai Edével a történetet, majd egy olyan zenekar következik, akik nagyon sok sikert értek el a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, és még a mai napig is aktívan dolgoznak, sőt egy nagy koncertre is készülnek. Sok minden történt egyébként az elmúlt héten, amiről szeretnék beszámolni. Az egyik, hogy a magyar válogatott újra győzött, zsinórban kettőt egymás után, sőt ezt a négyes szériát, amit nézünk, labdarúgó válogatottról van szó. Úgy hozta le a csapat, hogy 3 győzelem is egy döntetlen ennek a 4 mérkőzésnek a mérlege és összesítése. Sajnos nem sikerült a Győrnek behúzni a Bajnokok Ligája győzelmet, de így is nagyon szép az ő teljesítményük, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá. Zajlik a világbajnokság, különlegességek is vannak, soha nem látott árakon adják a jegyeket, stadion kultúra egész más, mint a világ más országaiban, mint az európai országokban, hiszen a nagy stadionok nagy része kívül esik a városon, egész másképpen lehet eljutni hozzájuk, mint mondjuk egy európai nagyvárosban, és itt nem csak a fociról van szó, politika is betette a lábát, különböző emberek, csoportok és csapatok, nem túloztam, csapatok sem kaptak úgy vízumot, ahogy ezt kellett volna, de hadd ne szóljak én bele a külpolitikába, van itt nekünk elég politikánk itthon is, de abba se szólok bele. Viszont egy biztos, hogy a Retro Rádióban folytatódik a beszélgetés. Vendégünk Dunai Ede.

0: Renegorát rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Itt az új órában köszöntöm Dunai Edét, aki itt van velünk most már több mint egy órája a Retro Rádió stúdiójában, és hát nagyon sok mindenről beszélgetünk, és amiket így kimond mondatokat, csapatnevek, sztorik, hova jutott a magyar válogatott, ki, mikor, kivel játszottunk, tényleg elképesztő nevek, és a mai jelenre átfordítani ezt, hogy ott voltunk a backben, ott voltunk a különböző válogatott és klubcsapat szinten, de egyébként voltak sikerei a Vasasnak is ebben az időben, a Fradinak is, a Honvédnak is, tehát tényleg azért a magyar futball elég magasan lett jegyezve. Nagyon régóta írsz futballról, és nagyon mélyen foglalkozol vele. Szerinted mi az oka annak, hogy ez a csapat Mészölyöstől, és most sorolhatnám, nem akarok senkit kihagyni, ezért nem kezdem el sorolni, ez a 10-15 év tele volt tényleg világklasszis játékosokkal, és most mai szemmel nézve messze jutottak, de mégsem jutottak oda, ahova eljuthatott volna a válogatott. Mi volt ennek az oka? Mert mindig hasonlítgatták őket az aranycsapathoz, amennyire én most meg tudom ezt ítélni, és én nem vagyok szakíró. De hogy majdnem olyan jó csapat volt ez így összességében, mint az előző.
1: Igen, tehát a 66-os VB-re kijutó csapat az majd, hogy nem volt olyan jó. Már az ellenfelek egy picit azért erősödtek. A világháború után azért még néhány ország még éppen csak kezdett magához térni.
0: A vesztes meg is nyerte mindjárt.
1: Igen, egész jól sikerült magukhoz térni a németeknek. Bár a 8-3-nál még ott nem úgy tűnt, hogy... De a legfőbb okát én abban látom, hogy teljes amatőrizmus jellemezte
0: a menedzsmentet.
1: Igen, tehát a vezetőséget, a menedzsmentet, de totális. Tehát olyan na, több könyvben is írok róla, éppen amelyik korszak, vagy amelyik játékosról írok, és hozzá kapcsolódik. Mondhatjuk a Marseille-i vereséget, ahol meg kellett állni, vissza kellett fordulni, mert az egyik vezetőnknek hasmenése volt, ezáltal nem tudtak bemelegíteni a játékosok, de mondhatnánk azt is, hogy azt a Sós Károlyt nevezték ki szövetségi kapitánynak, aki előtte 3 évig a NDK, vagy 4 évig NDK-ban dolgozott, nem is ismerte a játékosokat. Tehát a Noskó Ernő, meg a többiek olyan sztorikat mesélnek, mikor ő szövetségkapitány lett a 60, tehát a 70-es VB-re való selejtező sorozatban, hogy mindenkit másnak mondott. Tehát a Páncsics Mikit, ha már szóba került, ő rendszeresen Táncsicsnak hívta. A Solymosit Somlainak, a Vinkovics Gyúrót, meg Sinkovics, tehát mindig azt hitték a Nosiék, hogy most színházba megyünk, vagy stadionba, vagy most mi lesz, mert itt a Sinkovics, meg a Somlai, nem tudom, kik vannak itt, és...
0: Botár doktor és Vinkovics Gyúró.
1: Igen.
0: Legendás páros.
1: Vagy Bogyanosi azt is mesélte, a csehszlovákok elleni VB-selejtező, nem a Marseille-n, a Kintin, de hát, hogy az itthon mindegy is. Fölírta egy ilyen rendes táblára ugye a neveket, krétával, és utána mondja a srácoknak, hogy hát itt a kezdőcsapat, mindenki olvass el, ott a posztok, és akkor nézi a Nosi, jelentkezik. Mondja neki, Nosko, mit akar? Karcsi bácsi, én kétszer vagyok fönn. És akkor így megrándította a vállát, a Sorskarcsi, és akkor mi van? Hát maga két poszton is el tud játszani. Hát akkor csak 10 lettünk volna a pályán mondjuk, de hát szóval ilyen dolgok voltak, és hát nem megbánta a Sóskarcsit, de ő, neki tényleg semmi fogalma nem volt az akkori NB1-ről, hogy kiket, hol, és hát ugye 3-1-re vezettünk Prágában, ott kezdődik, ha ott nyerünk, akkor nincs Marseille, meg nincs miről beszélni, és le akarta cserélni a Mészhőt, a közép hátvédet, 3-1-es vezetésünknél. Tehát olyan dolgok, hogy elképesztő, és 3-3 lett.
0: Igen. Hát hasonló előfordult egy kicsit később, és nem mondom el, hogy kivel, mert nagyon tisztelem az illetőt, de ott is volt egy ilyen összeállítás, ugyanígy tábla, és akkor oda meg egyre több játékos került fel. És akkor mondták a játékosok, hogy hát 12-en vannak. Akkor az a Szőke nem játszik, nem mondták, hogy az a Détári. Ez ne hagyjuk. Szóval sok minden volt ebben a magyar válogatottban és a magyar labdarúgásban. De most egy biztos, hogy jó visszaemlékezni ezekre a történésekre. Szerencsére Ede bácsi még velünk van. Hogy van?
1: Apu, nincs jól, ezt kell, hogy mondjam, sajnos. Hát nagyon fáj a lába, nagyon nehezen jár. Hát nem is mondhatnám, hogy jár, hanem csak szinte csoszogni tud szegény. És hát lelkileg, meg szellemileg sem a legtökéletesebb az állapota. Nyilván ez a fájdalom is nagyon megviseli, nagyon leépítette őt. és én szoktam azért viszonylag rendszerességgel szervezni akár régi legendás meccsekre, akár születésnapokra a régi újpesti legendáknak vagy könyvbemutatót, vagy például dedikálást, ahova őt még elviszem. De éppen, ha már kicsit újra fájdítom a szívedet, két hete volt a 83-nak az 50. évfordulója.
0: Tudom.
1: és arra is csináltam egy kisebb fajta rendezvényt, és de ez igazából apu miatt csináltam, mert hogy tudom, hogyha így egy ilyen rendezvény van, akkor az egy kicsit föltölti energiával, és akkor visszafiatalodik egy pár évet, és tényleg azóta egyébként mondok, hogy na mikor csinálsz már megint valami jó bulit, azt mondja, jó éreztem magam, mert egyébként szegény csak otthon ül, és hát nézi a futballmeccseket reggeltől estig, és hát ez elsősorban szídja a magyar NBA játékosait.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és még hadd mondjam el Edéről hallgatóinknak, hogy nagyon őszintén és időnként nagyon kritikusan ír, még a saját csapatának szurkolóiról is leírja az igazságot, amit gondol. Szerintem ez jól van így, szerintem ez az irány a sport újságírásban, és ez az irány az egész országban, úgyhogy remélem, hogy ez így is lesz. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Dunai Edéről beszélgettünk, Dunai Edével itt a Retorádióban, úgy az édesapja Dunai három néven lett ismert, és természetesen érintettük a magyar válogatott szereplését, érintettük a többi NB1-es csapat tényleg sikerszériáit a 60-as és a 70-es években. Tartsanak velünk, a műsor folytatódik, nem sokára visszatérünk.

Lunai Edével beszélgettünk itt a Retro Rádióban. Hát sok érdekességet megtudtunk a labdarúgásról, és persze annyira széles az érdeklődés a labdarúgás iránt, hogy tulajdonképpen bármi, ami egy kicsit is kötődik ez a csodás sportákhoz, biztos, hogy a szociológiát, a tudományt, vagy valamiképpen az emberek mindennapját érinti. A mi labdarúgó mérkőzésünk az utolsó válogatott meccsről van szó Debrecenben, sem telt esemény nélkül, nem csak a fantasztikus gólok és a hatalmas Schaefer-féle bombagól miatt, hanem leszakadt egy Spider-Cam. A Spider-Cam ez úgy működik, hogy a stadion fölé, mint egy pók, mert a Spider az angolul pókot jelent, egy kamerát raknak, amelyet távirányítással lehet mozgatni, és ugye fölülről ez a kamera mutatja a történéseket. Nos, valami kigyulladt a kamera a mozgató rendszerben, és az a lényeg, hogy leszakadt. Hát egy 2 méterrel esett le körülbelül egy lent dolgozó operatőr mellé, akinek egyébként hihetetlen lélek jelenléte volt, mert nem dobta el ilyettében a kameráját, nem lépett hátra, hanem megmozította és lefelé fordította és vette, ahogy beleállt a földbe ez a több kilós kamera. Hát minden esetre ijesztő volt látni, de szerencsére senki nem sérült meg. És folytatódjék a műsor tovább. Vendégünk az Unisex együttes lesz.

0: Önök a Retro Együtt hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Egy régi új zenekar, amelyről beszélgetünk itt a Retro Rádióban. Néhány dalát forgatjuk is rendszeresen itt a zenei kínálatunkban. És én azt gondolom, hogy ennek a zenekarnak volt egy nagyon szép korszaka, voltak nagyon nagy slágerei, Szebb holnap, Mindenre készen, Szág úgy velem, Úgy szeres, Itt a nyár újra. Csak néhányat említsek ezek közül. Aztán időnként eltűnnek, aztán megjelennek, aztán megint eltűnnek. Az állandóságot egy úriember képviseli, akit én nagyon-nagyon régóta ismerek, és nagyon különleges zenésznek is, és embernek is. Erdélyi Lászlónak hívják, Lacika.
1: Igen.
0: Aki most már így kicsit így őszülő halántékkal, ez már a Malacika annyira nem feltétlenül ez az első.
1: De nekem az maradtam.
0: De nekem az maradtál, így van, hiszen sokan emlékeznek rá, hogy az Emberek zenekarban is szerepelt. Ő volt az a hosszú hajú fiatalember, nagyon dús, hosszú, fekete haja volt, és ezt szobban hordta, és jellegzetes volt az ő megjelenése. És egy hölgy, aki énekel ebben a zenekarban, Jankovics TS-sel, ezt ő mondta, Vida Krisztina, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, sziasztok!
1: Köszönjük
2: sziasztok,
1: szépen!
2: Köszönjük a meghívást!
0: Én picit, ha Krisztina megbocsát, a zenekar múltjáról érdeklődnék, ugye téged leginkább az Emberek zenekar tett országosan ismerté, és ott nem csak zenekari tagként lettél híres, hanem te voltál az, aki ezt a zenekart összehozta, összetartotta, ameddig sikerült, és hát ezt mind a két fiú rendszeresen elmondja, hogy történelmi jelentősége van a te létezésednek, hiszen ez a zenekar soha nem, mármint az Emberek soha nem jött volna létre. Honnan ismerted annak a zenekarnak a tagjait? Vagy hogy lett ebből zenekar?
1: Jaj, de érdekes a kérdés, köszönöm.
0: De eljutunk az uniszexi, nem kell meglődni.
1: Nem, csak hogy most itt ülök 64-ben, és visszakvenek el bennem 50 évet körülbelül.
0: 95-re kb. Ugye?
1: Hát a zenekar előtt én a Gabi Kávé nőttem fel, kezdjük ott. Tehát a gyerekkorunk összeköt.
0: Gabika, ő Berkes Gábor.
1: Igen, és Gabi.
0: Lacika és Gabika.
1: Igen, így van. Mi együtt nőttünk fel.
0: De talán maradt Gabika, talán mindenkinek.
1: 6 éve, így igaz, pontosan így van. 6 éves korban is van a Gábort, meg ő is akkor 6 éves volt. Ez egy barátság, apukája írta a könyveket, filmeket, és akkor így játszottunk a mozikból. Aztán később szétmentünk, de az Emberek zenekart egyik este megálmodtam, és azt mondtam, hogy ez csak egy ember tudja megcsinálni rajtam kívül, akivel nagyon-nagyon ott van, az pedig a Berkes Gábor. És elmentem hozzá, és mondtam, Gabi, ha egy ötletem, és akkor azt elmondtam neki, mondta, hogy baromi jó, de hát ki fog énekelni? Hát mondom, figyelsz, hogy nem tudom, de mindjárt kitalálom. És akkor ültünk, beszélgettünk, kávéztünk, cigizgettünk, és akkor mondtam, hogy a Szabira emlékszem, aki, hogy hívták, milyen Szabi, a Manhattanbe énekelt, segíts nekem.
0: Tudom.
1: A Szabit találtuk meg, de akkor már nem nagyon akart popzenekarba énekelni, és akkor így nagyon nagy bántam, nem sikerült. És akkor egy barátom, egy hölgy felhívott engem telefon, és mondta, hogy egy fiút nem ismer, de tudja az Aldin nevű rajzfilmet, ő énekelte. És akkor megkerestem a fiatalembert, elmentem a gimnáziumba, és mondtam, hogy figyelj, azt mondták, hogy te vagy az, én vagyok az. És innen indult.
0: Amikor ez a három ember egymásra talált, mi volt az irány?
1: Az irány mi volt? Nyugalmat akartunk, olyan szövegvilág, ami nyugalmat áraszt magunkból, ami először nagyon furcsaságot, a kiadók nem szerették, amit csinálunk, mert túl nyálasnak találtak minket. Erre konkrétan emlékszem, a Sony Musicból ezt megkaptam, de a Geszti Margit nagyon-nagyon sokat köszönhetünk neki, mert ő nagyon rákattant, és ettől kezdve az
0: akkor
1: út...
0: Akkor még BMG, később BMG Sony volt, BMG.
1: És ha már itt beszélgettünk, te voltál a második ember, soha nem fejtem el, bejöttem hozzád a Rubok Sebesség utcából, jól tudom.
0: Juventus Rádió.
1: Így van, és akkor beültünk, és mondtam, hogy figyelj, Antikám, osztam valamit, ami nem tudom mi ez, de mit szólsz hozzá. Mondtam, hogy köszönöm, fiúk, menjetek, és feljöttem két napval később, hogy az a Száz út című dal, és sláger. És úgy le voltunk dömbben, és innentől kezdve a szemben te voltál az első számban, és azért mondom, hogy itt ülök, de ez a valóság, aki ezt elkezdte húzni és vonni magával.
0: Mi játszottuk először valóban akkor a Juventus Rádióban, ami egy csapatmunka volt, nem csak az én érdemem, de nagyon jó csapat.
1: Én így láttam akkor, így gondoltam, sőt, így is volt.
0: Lacikám, köszönöm szépen, innen folytatjuk a beszélgetést. Krisztinától még mindig elnézést kérünk, mert most alakul mindjárt az unisex, tessék maradni.

0: Önök a Retrádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Elértünk a 997-es esztendőbe. Egy nagyon különleges hangzású zenekarra lettünk figyelmesek, ugyanígy megkeresett Lacika engem, ahogy annak idején az emberekkel. És kijött a dal, a Szebb holnap. Egy nagyon-nagyon különleges dal, nagyon jó hangszerelésben, egy dögös lány éneke, mert dögös hangú lány, de dögös is volt. De,
1: jó csaj volt.
0: De igen,
1: abszolút.
0: Így van, de dögös hangú lány, és ugye már akkor még a korongon nem láttam, mert író CD-n kaptam meg a dalt, és meghallgattam ezt a Szebb holnapot, és azt mondtam szintén, hogy én szerintem ebből lesz valami. Elkezdtük játszani a rádióban, és egy országos láger nőtt ki belőle. Kivel alapítottátok ezt a zenekart?
1: Ugye, hölgyet, aki már anyuka, ugye, Szekás Adrián.
0: Egy nagyon sikeres szóló karrier. Figyelj,
1: ezt mindig elmondom, bár nem szeretek erről már beszélni annyira, mert már múlt, de elmondom, hogy nagyon büszke vagyok rám, mert azért nem akárki ebben az országban. Le a kalappa is a Gábor a férje, aki nagyon komoly társa az életében, zenétársként, tehát mindenben profik, le a kalappa tényleg. Az a nap nagyon fontos számomra, amikor a dal Jenes Bélához fűződik különben, akár sajnos már nincs köztünk, ezt ketten faragtuk össze a Bélával, egy nagyon nagy szerelemmel és ihlettel.
0: Egy ilyen funk.
1: Abszolút. És elmentem egy szombat reggel, egy esős reggel Moldvai Márk barátomhoz, aki nagyon másnapos volt, arra emlékszem, és mondta, hogy hagyjam őt itt, és menjek haza, és majd délután kettőkor hívjam fel. Ez másnapra sikerült, nem vette fel a telefont. Elmentem, és ennek az alapját a Márk rakta össze, amit ma ismerünk. Hihetetlen palit, tehát olyan ész és olyan tudás van benne, amit el tudok, és az egész lemez az ő zenei producerkedésével ment végig.
0: És az is érdekesség ennek a dalnak, hogy nagyon bonyolult a szövege. Tehát nem egy klasszikus jelje.
1: Ezt megkaptam, Bocskorító, megkaptam.
0: Jelje meg, hú, az nem tudom, Bocskorító, mit kaptál?
1: De... Ajándékot. Mi az az? Pont, pont, pont.
0: De az biztos, hogy egy nagyon bonyolult szöveg, és ennek ellenére, mert ugye slágert írni úgy szokás, vagy úgy szoktak sokan, hogy vesznek egy refrént, amely nagyon könnyen megjegyezhető néhány sorból áll, farigcsálnak hozzá néhány verzét, aztán egyel összekötik, és kész a dal. Nyilván, aki ügyesebb, ebből sokat gyárt, és sláger lesz, aki kevésbé ügyes, vagy nem olyan a környezeti hatás, akkor nem lesz belőle sláger. De ez a dal nagyon sok mindent megcáfolt, mert akkoriban azt is mondták, nekünk ott a Juventus Rádióban a kutatóink, mert hogy ugye folyamatos kutatás, igen, volt a zenében, hogy ilyen típusú sláger nem tud átmenni. 90-es évek második felének közepén vagyunk. Azok a dalok mentek, amelyek nagyon egyszerű, az Eurodisco leuralta itt a magyarországi pop szcénát. Nagyon sok olyan zenekar a Forever Clubtól elkezdve az UFO-ig, akik arra törekedtek, hogy gyorsan megtanulható, megjegyezhető, igen, táncos, látványos, klippes, vidám az élet típusú dalokat készítettek. Ez nem minősítés, ez egy tény, amiről most beszéltem, és ez a dal egy picit kilógott ebből a sorból, hogy Orsinak a Ha lemegy a nap című dal, igen, szintén így ugyanígy kilógott ebbe az irányba a többi sláger közül, és az emberek elfogadták és megszerették. Aztán Adrián elhagyta a zenekart, innen folytatjuk a beszélgetést, mindjárt visszatérünk.

0: Önök a Retrádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. A malagai Szent Szűzre megesküszöm, ez az utolsó, hogy megkérem Krisztinát, hogy még várjon egy megszólalás. Lacikával most már érkeztünk oda, hogy Adriennel ők ketté váltak. Azt gondoltam, és azt gondolták sokan, hogy ez az Unisex végét jelenti. Adri szóló karrierbe kezdett, nagyon sikeres egyébként, Gábor írja a zeneinek többségét. Tényleg nagyon jó, amit csinálnak. Veled akkor, Lacikám, mi volt az elképzelés úgy magadban?
1: Hogy beszélsz
0: hogy
1: erről,
0: hogyan tovább?
1: Beszélsz el, így nézek ki fel az abban, és azt gondolkodtam, mi volt akkor. Hát egy nagy űr volt, arra emlékszem. Nem történt semmi. Pontosan annyi történt, hogy a Maraton zenekar, ami akkor az emberek előtt volt a Vámos Zsoltival, mi azt elkezdtük újra csinálni, 10 évvel később legyen egy lemezünk, amiből én nem tudtam már részt venni, igazából nem volt hozzá már erő. Nem csináltam semmit. Konkrétan mellettek össze, nem csináltam semmit. És akkor...
0: Amúgy Lacika nagy életművész volt, nem tudom most mit csinál, de én nagyon irigyeltem.
1: Fuvaros szégem van.
0: Mindig nyugodt volt, mindig volt ideje, időt szánt az étkezésre, annak is megadta a módját.
1: Így van, de ma is így van.
0: És én ezt nagyon csodáltam mindig.
1: Figyelj, az életművesség arról szól, ha májról beszélgetünk, hogy sok gyermekem van.
0: Igen,
1: lehetőség szerint azt mondja, sok nőtől, tehát mindenki ezt nem titkolom, mert benne is semmi rossz, de...
0: Ezt én nem akartam felhozni, de ez nem ciki. Ennek a képnek része.
1: De köszönöm szépen, az élet része neked nagyon legfontosabb, de ha már kimondjuk a végét, az összes gyermekem a legjobb barátságban vagyok, az összes bukott feleségem a legjobb barátságban vagyok, és ezek nagyon fontos dolgok. Tehát amikor nagy ünnepek vannak, akkor összejövünk, beszélgetünk, hogy vagytok, stb. És a 40 éves fiamtól, aki már borzalmas nagy ember, a legkisebbig mindenki ismer egymást, és barátság van.
0: Hány gyermeked van?
1: 5. De lényeg a lényeg, hogy a család az nekem nagyon fontos. Ebből indul minden nekem az életem most már. Tehát 60 fölött már az ember elgondolkodik, hogy mit, hogyan. Az zenekaromban pontosan így teszem a dolgomat. Tehát a srácokkal, a Krisztával most már lassan fogja mondani, hogy igen.
0: Előbb-utóbb szóval, higgyétek el, megszólal.
1: Ma már úgy működik nem a dolog, hogy ha valakit megszeretek, közel jön hozzám, akkor megkezdem, hogy milyen hangszere játszik. De az elkövetkezett 3-4 hónap után teszem fel a kérdést, akkor így lesz zenekar.
0: És most már elérkezett a nagy pillanat, amire én legalábbis nagyon vártam. Jankovics Vida Krisztina is szóhoz jut. Tartsanak velünk, ez a Retrorádió, benne pedig a Sztársávot hallgatják.

0: Drága főzőtársaimnak, úton lévő és dolgozó minden kedves hallgatónknak, valamint akik megérdemelt pihenésüket töltik, kívánok nagyon kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást. Elérkeztünk oda, amit szerintem már sokan vártak, mert hogy szegény Krisztina az első megszólás óta itt ül velünk, csak ugye nem jutott szóhoz. Ő jelen pillanatban az Unisex együttes énekesnője. Mekkora örökség ez, vagy mekkora teher, vagy milyen könnyebbség, amit neked jelent, hogy nagyon jeles énekesnek, mert aztán még az Adrián után is volt több énekesnője a zenekarnak.
1: Tehernek semmiképpen nem nevezném, de az biztos, hogy azért nem egy egyszerű helyzet, amibe kerültem. Egy hatalmas örökség az, amit kaptam, és hát nyilván ugye azért érdekes, hogy az emberi kívülről hogy tud belehelyezkedni, főleg olyan dalokba, amiken én is felnőttem. Úgyhogy őszintén soha nem gondoltam volna, hogy egyszer majd én fogom ezeket a dalokat énekelni, de igazából nekem az a célom, hogy én nem Adrián szeretném visszahozni, meg nem az előző énekeseket, hanem én saját magamat szeretném belevinni, és igazából Lacival együtt egy új irányát próbáljuk így kialakítani az Unisex-nek, meg hát nyilván a többiekkel együtt. Úgyhogy én így próbálom meg egy kicsit így beleadni magamat.
0: Egyébként akkor, amikor ugye felosztott az emberek és megalakult az Unisex, akkor a Sony Music volt az, aki mellé állt a projektnek, és ők vállalták a kiadását. Akkor még ez két külön cég volt, ugye említette a Laci a BMG-t, a Geszti Margitékat, akik kiadták az embereket, és ugye utána ez a Sony Music gondozásában jelent meg az első lemez. Születnek-e új dalok?
1: Abszolút születnek, például most januárban jött ki a legutolsó dalunk, ami az Eltévedtem címet kapta. Annak ellenére, hogy kicsit ilyen melankolikusabb a címe, egyáltalán nem az, ez egy abszolút ilyen táncolhatós pop-funky dal, igazából arról szól, hogy már így, ha az ember megtalálta végre az útját, akkor, hogyha bármilyen akadály így elég ördül, akkor menjen tovább, és tényleg egy tök jó szupi dal, és csináltunk hozzá klippet is, úgyhogy érdemes azt is megnézni.
0: És ha még nem azonosította be mindenki, még hadd mondjak néhány dalt. Hív a nagyvilág, játsz velem, csoda az élet, jön 2000. Hát az közben eljött egyébként, és a kapcsolatkoncerten az egyiken fel is léptek több százezer ember előtt, tehát az nagyon nagy dolog volt. Életem élménye egyébként nekem is.
2: Nekem is.
0: Pici szerepet kaphattam egy ilyen nagy koncerten, DJ. Hát én nagyon sok szerencsét kívánok a folytatáshoz, és kívánok nektek nagyon-nagyon sok sikert, és remélem, hogy még sokszor találkozunk. Köszönöm, hogy eljöttetek.
2: Mi is köszönjük.
1: Köszönjük.

0: Ezzel a Retro Rádió Sztársáv című műsor a véget ért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és ahogy a műsorban elmondtam, és tényleg nagyon büszke vagyok rá, az életmű díjat, amit átvettem a hét során, még egy dologgal hadd egészítsem ki legalábbis a korábbi gondolataimat, én pedig azt, hogy ebben a munkában, vagy ebben az életműben, ha szabad így mondani, bár még én 62 esztendős vagyok, tehát talán még egy kicsit mehetek tovább. Sőt, amikor átadták a díjat, az volt az első mondatom, amit ki tudtam nyögni ott meglepetésemben és meghatódottságomban. Ugye ez nem azt jelenti, hogy abba kell hagynom. És nagyon sok újságíró kollega érdeklődött, rengeteg cikk, rengeteg meghívás csatlakozott, vagy csatolódott ez a díjátadóhoz, és az egyik például a Magyar Televízióba szólt, ahol 16 éve voltam utoljára élőadásban, úgyhogy köszönöm szépen oda is, hogy meghívtak a szerkesztők, de most már tényleg hagyom Retro Rádió hallgatóit, hogy élvezzék a legnagyobb retro muzsikákat, a főzőtársaknak természetesen továbbra is nagyon kellemes délutánt, minden Retro Rádió hallgatónak pedig legyen nagyon szép a vasárnapja, hamarosan a nyár is teljes mosolyával itt lesz velünk. Ezen a héten még volt egy kis eső, meg szél, meg vihar, de azt mondják, hogy a jövő héttől már még szebb és még ragyogóbb lesz a napsugár. Köszönöm, hogy önökkel lettem, Rolinak és Attilának jár a megbecsülés, hiszen mindent megtettek, hogy ez a műsor a lehető legjobb formátumban kerüljön hallgatóink elé, és most ezzel búcsúzik a házigazda, Várkonyi Attila, DJ Dominik, és ahogy nagymamám mondta, minden jóra fordul, csak egészség legyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Egyre több kárt okoznak a rolleresek a parkolókocsikban. Durva bírság vár az Adrián száguldozó magyarokra. Kiberszakembernek adta ki magát, 10 milliókat zsákmányolt.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A rolleres káresetek csaknem 90%-át bérelt eszközökkel okozzák. A bejelentett karambolok többsége Budapesten történik, és zömmel a parkolóautók bánják. Ez derült ki az egyik biztosító friss összesítéséből. Ez szerint az elsőbségi szabályok felrúgása a leggyakoribb, de egyre több problémát jelentenek a rosszul leállított, aztán feldőlő rollerek, valamint az ittas vezetők. A károkozó az esetek 20%-ában ismeretlen marad. A mentőszolgálat adatai szerint egyébként május közepéig 1200-an sérültek meg idén elektromos rolleres balesetben. Minden eddiginél súlyosabb bírságra számíthatnak nyáron a szabálysértő autósok Horvátországban. A gyorshajtók akár 350 000 forintos, akik vezetés közben kézben tartott készülékkel telefonálnak, legalább 50 000 forintos büntetést is kaphatnak ott helyben. A horvát rendőrök megelégelték, hogy a külföldiek sok esetben úgy hajtanak, mintha versenypályán lennének, és senkire, semmire nincsenek tekintettel. A nyári főszezonban a turisták okozzák az autóbalesetek döntő többségét Horvátországban. 47 millió forintot emelt le egy bankszámláról egy netes csaló, felhívta a tulajdonost, kiberbiztonsági bankmunkatársnak adta ki magát. Azt mondta, gyanús pénzmozgásokra figyelt fel, ezért arra kérte áldozatát, töltsön le egy víruskeresőt. Amíg beszélgettek, kifosztotta. A rendőrök egy hónapos nyomozás után elkapták, a bíróság elrendelte letartóztatását.
3: Különleges együttállást figyelhetünk meg az égbolton kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, aztán a vékony holdsarló is csatlakozik hozzájuk, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
5: Szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére binokulára, kukkerre lesz szükség. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket.
3: Heves zivatarok és szupercellák kialakulására figyelmeztet a Hungaromet, késő estig országszerte többfelé számíthatnak erre viharos széllökésekkel, akár jégesővel. Éjszaka valamelyest csökken a felhőzet, hajnalban 9-16 fok lehet. Utána a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés következik, de szorványosan előfordulhat egy-egy zápor, akár zivatar, 26 fok jelenti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint kedden is nagyjából ez következik, 24-29 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes vasárnapot, ugyan ebből a hétből már nem sok van hátra, de ami van, azt tartalmasan töltjük, hiszen a DJ Bobo koncertjegyekből még mára is jut, tehát játszunk. Na aztán jön Ákos, a Snap és a Baltimore is, ez a Tarzan Boy.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, akad, amit nem gyógyít meg az idő sem, Cserháti Zsuzsától. Remélem jól telt idáig a hétvége, ez talán még a nyári készülődés időszaka, hiszen a suli utolsó hete is holnap kezdődik, aztán végre kitör majd a nagy vakáció, szerintem már pont ránk fér. De egy jó buli lehet akár októberben is, akkor is ugyanez lesz a véleményem, mármint hogy ránk fér, és lesz is parti. DJ Bobo mutatja meg, hogy kell egy igazán látványos, grandiózus showt a színpadra állítani. Persze abszolút slágerparádéval, menő koreográfiákkal, giga látvánnyal és hangzással. Önök is jöhetnek az MVM Domba, ha ma délután velem játszanak. A slágerek között meg felbukkan majd a 99 Luftballons Nenától, hogy ne csak a svájciak, de a németek is szóhoz jussanak, aztán az angolok is jönnek. I've been thinking about you, a London Beat-től.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, un emozione per sempre, Eros Ramazzottitól, aki a nagy európai turné után már hazatért, de még nem pihenni, hiszen Olaszországban is folyamatosan játszik, tegnap Nápolyban lépett fel, kedden meg Rómában, a Stadio Olimpicóban fog, annál nagyobb helyszínt nem is lehet találni arra felé. Ott egyébként remek nyári idő van, 28 fok napsütés, nálunk többfelé elerett, és persze mindig a Schusternek lyukas a cipője, tegnap is mondtam, hogy eső, zápor bárhol lehet, aztán tessék, én magam indultam el ma esernyő nélkül, kicsit el is kapott, de azért igazi bőrigázás nem lett belőle szerencsére. Június 14-e van a Vazul napja, az uraknak sok boldogságot, az üzeneteket pedig ma is a 0620-22-22-122-esen várom. A napsütést meg a Laidback hozza most ebben a formában.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió szinglik éjszakája Adritól. Vasárnap délután is figyelünk az utakra, van is fennakadás sajnos. Az M1-esen Hegyeshalom felé munkavégzés miatt lezárták a 85-ös és 95-ös kilométer szelvények között a belső átterelt sávot, ezért ezen a szakaszon a forgalom csak egy sávon halad, a torlódás meghaladta már a 3 kilométert. Az M3-ason Budapest felé az M35-ös csomópontjánál két autó ütközött, a 187-es kilométernél pályazár van érvényben, leterelik a forgalmat az M35-ösre. Óvatosan, figyelmesen vezessenek továbbra is. 06-20-22-22-122. Ez a mi SMS számunk. Most meg jöjjön az a Roxette sláger, ami nem csak Európában, hanem Amerikában is óriási siker volt, és megszerezte az első helyet a Billboard 600 slágerlistán. Történt mindez 1988-ban, aztán 2008-ban az Amerikai Rádiós Szövetség egy hivatalos díjat is átadott a gitárosnak, Per Gessle-nek, miután ezt a sláger több mint 4 milliószor játszották le addigra az amerikai rádiók. Ez azt jelenti, hogy ha most megszakítás nélkül egymás után menne, akkor 30 éven keresztül ezt hallgatnánk, de azt elmondhatjuk, hogy bőven

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Falco és a G-Name. Az osztrák legenda előszeretettel keverte a dalaiban a német és az angol nyelvet, sokszor akár sorokon belül is. DJ Bobo ilyen nyelvi bravúrokat nem szokott alkalmazni, pedig képes lenne rá, hiszen svájciként a helyi nyelvet, a schweizer dütsöt, a svájci németet, aztán az irodalmi németet, a franciát és az édesapja révén az olaszt is beszéli, de azért a legnagyobb slágerei természetesen eredeti formájukban fogja nekünk előadni, méghozzá október 3-án az MVM Domban.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Üdvözöllek, szia, Imre vagyok, és játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia Imre, honnan hívsz?
2: Zalaegerszegről.
0: Nálatok milyen? Mert nálunk rákezdett. Hát...
2: Még nem, borús az idő egy kicsit.
0: Jó, akkor lehet, hogy még ti is megkapjátok. De nem baj.
2: Hát lehet.
0: Kell is az, kell az eső. Meg kellenek a nagy élmények, és nem csak nyárra. Ugye most akkor becélozzuk ezt az októberi DJ Bobo bulit. Mondasz nekem jó megfejtést?
2: AD Studio, páratlan páros.
0: Mert kérdezed, mondod?
2: Mondom.
0: Mondjad, persze. Jó, és milyen jókor hívtál? Tök jó a megfejtésed, a nyeremény meg a tiéd. Gratulálok!
2: Köszönöm szépen!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő DJ Bobo 2026. október 3-ai koncertjére az MVM Domba.
0: Kérlek szépen, egy páratlanul kiváló páros belépőt fogunk neked eljuttatni, jó lesz?
2: Köszönjük szépen, köszönjük.
0: Kivel mész majd?
2: Hát a párommal.
0: Ja, mondjuk, micsoda kérdés volt már ez megint.
2: Hát, igen.
0: Köszi, hogy játszottál, és még jó hétvégét kívánok neked.
2: Köszönöm szépen, viszont kívánom nektek.
0: A következő órának is neki lehet indulni nagy reményekkel, mert játszunk majd még, aztán itt lesz velünk a Skorpió. És Gloria Estefan. Open up your eyes, then you realize, here I stand with my everlasting love. Az örökké tartó szerelemmel, Everlasting Love.
3: Műsorajánló.

0: gigantikus show az MVM Dome-ban.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobo Show-nak idén október 3-án.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Fontos dokumentumokat hozott nyilvánosságra a kormány, egyre fájdalmasabb lesz a pusztító a száj, újabb netes csalás, ne higgyenek se Ronaldónak, se Messinek.
3: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
2: Nyilvánosak a Vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekült befogadóközpont kialakítását tervezte a területen több mint 5 milliárd forintból. Elmondása szerint a helyszínen már mint egy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, kerítésépítést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint nem menekült tábor létrehozásáról volt szó, a Vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Alig enyhítette az aszályt a csapadék, a gazdálkodók örülnek az elmúlt napok esőinek, de a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. A szárazság nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is sújtja, már az állattartást is veszélyeztetheti. Részletek az Agrárgazdasági Kamara országos alelnökétől, Süle Katalintól.
4: A legelőre alakozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék, de sajnos csak a felső rétegben van, ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik. Az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
5: Illegális szerencsejáték oldalak sokasága vadászik a szurkolók pénzére a foci VB alatt, erre figyelmeztet a Szerencsejáték ZRT. Közleményük szerint ezek nem fogadási oldalak, hiába kínálnak nyereményjátékot vagy biztosan megtérülő tippet. Valójában adathalász platformok, amelyek kizsebelhetik gyanútlan áldozataikat. A netes csalók a mesterséges intelligenciát is bevetik, világsztárok, például Cristiano Ronaldo vagy épp Messi arcát és hangját felhasználva buzdítanak fogadásra.
2: Meglopták az angol labdarúgó válogatottat az Egyesült Államokban. A tolvajok dedikált mezeket, futballcipőket, kapuskesztyűket vittek magukkal a csapat edzőközpontjából. Két férfit gyanúsítanak, hamarosan bíróság elé állítják őket. Az angol szövetség szerint mindez nem zavarta meg a felkészülést. Szerdán este a legjobb formájukat hozzák a játékosok nyitó meccsükön Horvátország ellen. Heves zivatarok és szupercellák kialakulására figyelmeztet a Hungaromet, késő estig országszerte többfelé számíthatnak erre viharos széllökésekkel, akár jégesővel. Éjszaka valamelyest csökken a felhőzet, hajnalban 9-16 fok lehet. Utána a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés következik, de szorványosan előfordulhat egy-egy zápor, akár zivatar, 26 fok jelenti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint kedden is nagyjából ez következik 24-29 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: A mikrofonnál Jurásek Balázs, tényleg sokfelé rákezdett az eső, van ahol komolyabban is, de azért mi nem állunk le. Hozom a legnagyobb slágereket, a DJ Bobo koncertjegyeket is, úgyhogy figyeljenek. Itt lesz a Scorpio, érkezik John Newman és a Depeche Mode, ez a Question of Time.

0: lesz még rosszabb.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, lesz még rosszabb a repülőktől. Az, hogy óriási színpadi show, az Geszti Péternél is elengedhetetlen, ugye az elmúlt időszakban is láttuk, hallottuk, hogy mire képes, a kreativitását, az újító energiáit, meg hát szóba se kell hozni, teljesen egyértelmű a dolog. Péter amúgy, ha jól tudom, magyar töri szakos tanárként végzett, bár kétlem, hogy dolgozott volna a szakmában. DJ Bobó viszont Péknek tanult, mert az anyukája azt mondta, hogy ha nem jön össze a profi futballkarrier, amit ő szintén nagyon szeretett volna, akkor hát muszáj valami, hogy meg tudjon élni, és bizony egy ideig valóban dolgozott is Pékként, aztán 92-ben megjelent az első nagy slágere, a kislemezek gyártása és terjesztése viszont annyi pénzbe került, hogy teljesen leégett, mindenét ráköltötte, és hogy ki tudja fizetni a számláit, na meg a turnébusz benzin költségét, a hétvégi fellépések után hétköznap hajnalban szépen visszaállt a pékségbe, és sütötte a kenyeret meg a kiflit. A kollégái meg nem akarták elhinni, hogy ez a srác, aki hajnalban ott áll lisztes kötényben és velük együtt melózik, a hétvégén több ezer ember előtt lép fel. Most, hogy így belegondolok, akkor valahol érthető, hogy miért vonzódik ezekhez a fehér fellépő ruhákhoz, de hogy milyen lesz a szerelés és a show nálunk, az október 3-án derül ki az MVM Domba, ahova önöket is várjuk, úgyhogy figyeljék a játékot, szívesen elviszem önöket is. És addig is lesznek nagy ágyúink, jön Rick Astley és a Take Me to Your Heart, és Coolio a Gangsta's Paradise.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, napsütésben, de elsőben, szélben is szólnak. Ez volt Carly Rae Jepsentől a Call Me Maybe. A labdarúgó világbajnokság gőzerővel zakatol, és hát már meglepetések is voltak, például Katar 1-1-et játszott Svájccal, ennek DJ Bobo gondolom annyira nem örült, de arra még többen felkapták a fejüket, hogy a brazilok nem tudták megverni Marokkót, ennek is 1-1 lett a végeredménye. Ma egyébként este 7-kor már a németek is pályára lépnek a VB újonc Curaçao ellen. Hát itt azért én nem 1-1-et tippeltem, maradjunk annyiban, aztán este meg még a hollandok is játszanak a japánokkal. Joe Cocker világéletében nagy foci rajongó volt, Sheffieldben nőtt fel, és ugye két helyi klub van, két jelentős helyi klub, a Sheffield United és a Sheffield Wednesday, na ő mind a kettőnek szurkolt, ami azért ritkaság, és különösen a 70-es években szoros kapcsolatot ápolt a helyi focistákkal. Volt, hogy a meccsek után együtt mentek éjszakai klubokba, és előfordult, hogy együtt álltak a színpadra, de hát az éneklés valószínűleg akkor is Joe-nak ment a legjobban. Az angolok egyébként majd szerdán mutatkoznak be a világbajnokságon a horvátok ellen. Most viszont jöjjön az, amiben Joe Cocker valóban világbajnok, világklasszis volt. Ez az Unchain My Heart.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Visszajövök a Bagosi Brothers Company-tól. Előfordulhat, hogy ez már a visszaút ideje, így vasárnap délután a hétvégi elfoglaltságok, kiruccanások után. Az M0-ás déli szektorában az M1-es felé összeütközött egy kamion és egy autószállító tréler. A 21-es kilométernél Dunaharaszti térségében a sérült járművek a két külső sávot elfoglalják, torlódásra készüljenek. Dugó van az M1-esen is, Hegyeshalom felé a győri szakaszon, itt munkavégzés miatt, és a 451-esen Szentesnél összeütközött egy személyautó és egy motoros, a 41-es kilométernél teljes útzár van érvényben. Nagyon figyelmesen vezessenek. 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Még ebbe az órába is belefér két fantasztikus láger, az egyik majd Dr. Albántól jön, a másik pedig ez, John Paul Young és a Love is in the Air.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a jó cimbora, Dr. Alban és a Sing Hallelujah, mármint DJ Bobo jó cimborája, évtizedek óta remek kapcsolatot ápolnak egymással, de hát rengeteg helyütt léptek fel együtt, most nem ez lesz a helyzet, mert DJ Bobo egy önálló aréna show-val érkezik október 3-án az MVM Domba.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Tessék, Retro Rádió!
2: Szia, Szabina vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, kedves Szabina! Honnan hívsz amúgy?
2: Cseglédről.
0: És milyen az idő nálatok?
2: Hát esik az eső, fúj a szél, úgyhogy nem jó.
0: Nem jó, nálunk meg össze-vissza. Van, amikor éppen kisüt a nap, most éppen igen, aztán meg olyan, mintha jönne az Armageddon, de bízunk benne, hogy az azért elmarad. De a DJ Bobo koncert az nagyon úgy néz ki, hogy meg lesz. Erős reményeket fűzünk hozzá, és hát jó lenne, ha te is ott lehetnél. Mondasz nekem egy jó megfejtést?
2: Igen, tűzvarázsló a V-motoroktól.
0: Áj, de jó vagy, és itt a nyereményed cserébe, tessék!
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő DJ Bobo 2026. október 3-ai koncertjére az MVM Domba.
2: Köszönöm szépen!
0: Lesz buli, az biztos, óriási. Na, köszi, hogy játszottál, amúgy a hétvégét hogy telt idáig, jó volt?
2: Igen, kertészkedtünk, igazából így itthon voltunk.
0: Legalábbis addig, amíg rátok nem szakadt az ég.
2: Igen.
0: Jó, sikerült végezni valami érdemlegeset?
2: Igen, gazoltunk egy kicsit, hát most arra leesett az eső, úgyhogy majd folytatjuk.
0: Nem baj, majd nő újra. Októberben igen. Már nem fogtok ezzel foglalkozni, jöttök bulizni, király lesz. Köszi, hogy játszottál, szia!
2: Köszönöm szépen, szia!
0: Ezekkel a slágerekkel, meg az esetleges vasárnap délutáni házi munkák is sokkal-sokkal gördülékenyebben mennek, csak próbálják ki. Itt lesz velünk mindjárt Charlie! Ez a kávé ház, a hajnalban bezár. És az Army of Lovers. Egy kis dance hangulatot adunk még, ez a Crucified.
3: Műsorajánló.

0: Bobó, gigantikus show az MVM Dome-ban.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót. Ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobó show-nak idén október

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Érkezik a főszezoni menetrend, kiemelten figyel a MÁV a Balatonra, egyre több KKV vár a pénzére, milliárdos hasznot hozott az illegális gyógyszerbiznisz.
3: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
2: Jön a balatoni főszezoni menetrend, jövő szombattól sűrűbb és kiszámíthatóbb közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak csak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek Váci Viktor szóvívőtől.
4: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
5: Három cég közül kettő késve fizeti beszállítóit. A kis és közepes vállalkozások 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie. Ez derült ki az egyik hitelbiztosító friss felméréséből. Összeállításuk szerint a romló fizetési fegyelem egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára, és a vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül erre vezethető vissza. Ukrán-magyar gyógyszerkereskedő bűnszervezetet számolt fel a rendőrség. Szlovákiából kapták a fülest a nyomozók, aztán lecsaptak az ötfős csoportra. A neten kínálták az engedély nélküli készítményeket, potenciálnövelőket, táplálékkiegészítőket éveken át több milliárdos haszonnal. A pénzt egy litván bankszámlára várták, de kriptovalutát is elfogadtak. 830 millió forint vagyont foglaltak le náluk, készpénzt, luxusórákat, autókat. Az MI bevonásával terveznek úgynevezett multivakcinákat az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. A készítmények a koronavírus, az ebola és a madárinfluenza emberre veszélyes típusa ellen adnának védelmet. A mesterséges intelligencia alkalmazása jelentősen felgyorsítja a folyamatot és csökkentheti a költségeket. A tesztelés a hagyományos módon történik, majd több ütemben önkéntesek bevonásával.
2: Heves zivatarok és szupercellák kialakulására figyelmeztet a Hungaromet, késő estig országszerte többfelé számíthatnak erre viharos széllökésekkel, akár jégesővel. Éjszaka valamelyest csökken a felhőzet, hajnalban 9-16 fok lehet. Utána a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés következik, de szorványosan előfordulhat egy-egy zápor, akár zivatar, 26 fok jelenti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint kedden is nagyjából ez következik 24-29 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: A mikrofonnál Jurásák Balázs, kezdjünk is egy újabb órát a kedvenceinkkel. A ballag mindjárt a katona, azaz jön az Ergo. Itt lesz az Army of Flowers, és még persze, hogy játszunk a DJ Bobo jegyekért is. Kezdésnek meg mi más, mint napsütés. Walking on Sunshine.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az Unisex és a Szebb Holnap. Majd meglátjuk, mert a maihoz hasonlónak ígérkezik a hétfő is. Az esővel nincs is baj, kell nagyon, de a helyenként viharos szél, meg a felhőszakadás, esetleg jégeső, az annyira nem hiányzik senkinek. Aztán majd a hét második felében meg hirtelen állati meleg lesz, megkapjuk a kánikulát. Nem mondhatjuk, hogy nem alakul változatosan, azt meg kell hagyni. Az októberi előrejelzéshez még kicsit korán lenne, de nem is az az érdekes a tizedik hóval kapcsolatban, hanem hogy jön DJ Bobo, és egy önálló arénasót varázsol nekünk az MVM domba. Ha velem játszanak, még önök is részesei lehetnek ennek a nem mindennapi estének. A svájci szupersztár egyébként rengeteg feldolgozást is készített pályafutása során, például a Flashdance-ből a What a Feeling-et is megcsinálta. Ráadásul az eredeti énekesnőt, Irene Carrát is befűzte, hogy az új verzión is működjön közre, szóval tényleg nagy energiákat fektet minden ilyen projektbe. Az originált mindjárt én is felteszem, de előtte még jöjjenek a rossz fiúk, Bad Boys az Inner Circle-től.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió One More Time, még egyszer a Daft Punktól, hát ebben reménykednek a francia elektronikus duó rajongói, hogy még egyszer talán színpadra lépnek közösen, mert elindultak a pletykák, hogy a jövő évi Coachella fesztiválon talán lesz egy buli, ugyanakkor a duó egyik fele, Thomas Bangalter nemrégiben azt nyilatkozta, hogy szerinte ez nem nagyon fog összejönni. Nagyon büszke arra, amit elértek, és arra is, hogy nem rontották el a közös örökséget, de ő már teljesen új zenei utakat és projekteket keres, ezeken dolgozik, például balett előadásokhoz ír zenét. Az valóban picit messze esik már a Daft Punk világától, de hát ki tudja. Belinda Carlisle viszont nagyon is aktív, jelenleg is egy masszív brit stadion turnét bonyolít. Igaz, hogy nem ő a fő fellépő, hanem a Take That, de hát a közönség nagyon vevő az ő zenéjére is. Tegnap meg tegnap előtt éppen Glasgow-ban koncerteztek, és a zuhogó eső ellenére hihetetlen jó volt a hangulat. Ezt mondjuk nem nehéz elképzelni. Őt hallgatjuk most, Circle in the Sand.

Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, a Honeybee-sték maradnak, mi meg haladjunk, vagy legalábbis nézzük, hogy hol lehet, és hol kevésbé. Az M0-as déli szektorában az M1-es irányában összeütközött egy kamion és egy autószállító tréler. A 21-es kilométernél már megszűnt a sávzárás, de a torlódás azért nehezen oszlik fel. A 451-esen rosszabb a helyzet, mert Szentes térségében karambolozott egy személyautó és egy motoros. A 41-es kilométernél még mindig teljes útzár van érvényben. Nagyon figyelmesen, türelmesen vezessenek, és hát sokfelé vizesek, csúszósak az utak, ezt is vegyük figyelembe. 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Ami meg most jön, ami most szól, az az igazi, a felülmúlhatatlan autózós, utazós sláger. Hit the road, Jack, Buster Poindexter.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Another Night, ez volt a Real McCoy egyik nagy dobása, a másik meg a Love and Devotion. Nos, abból még 2017-ben a 25. jubileumra maga DJ Bobo is készített egy verziót, így tisztelegve a Real McCoy munkássága előtt. Azért az nem rossz, ha maga Bobo veszi kezelésbe az ember slágereit, abból csak jó dolgok sülhetnek ki. A svájci dance mester megmutatja nekünk is, hogy mi a dörgés. Október 3-án érkezik az MVM Domba egy önálló fergeteges aréna show-val.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Halló, halló, szia, én meg Attila vagyok Budapestről.
0: Attila, van-e jó megfejtésed?
2: Irene Cara és What a Feeling a Flashdance-ből.
0: Hú, minden jó, mert én most még azt is vizionáltam, hogyha esetleg az előadó nem megy, akkor a film címet is elfogadom, vagy a fene tudja, de nem kell, hát minden megvan.
2: Hát egy fantasztikus film volt, annak idején a moziban, azt hiszem háromszor is megnéztem egy héten belül.
0: Akkor csak beléd égett. Nem tudok más mondani, mint hogy te vagy a nyertes, gratulálok!
2: Köszönöm szépen!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő DJ Bobo 2026. október 3-ai koncertjére az MVM Domba.
0: Jó lesz így, Attila.
2: Hát a feleségem nagyon fog neki örülni, ha meg tudja.
0: Hát én nem tudom, ki van ott veled, de hallottam egy nagy kiabálást a háttérben.
2: Az ő volt.
0: Az ő volt? Hát ha megtudja, most már tudja.
2: Ja, tényleg most. Az, igaz, igaz.
0: Teljesen jó. Csókoltatom a feleségedet is. Hogy hívják?
2: Zsófia.
0: Kedves Zsófia, örülök, hogy örülsz. És akkor menjetek, bulizzatok egy jót, rendben?
2: Köszönjük szépen, köszönjük.
0: Jól van. Mi meg játszunk majd a következő órában is, és adagolom a további kiváló slágereket.
4: 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
0: Itt lesz a Ricse és a Ford Coast. A Stand By Me R&B verziója itt a Retro Rádióban.
3: Műsorajánló.

0: gigantikus show az MVM Dome-ban.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobo Show-nak idén

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
3: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Egyre többen ülnek rollerre italozás után. Erődemonstrációt rendez a horvát rendőrség nyáron az Adriánál. Készüljenek, jön a nyár látványossága.
6: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A rolleres káresetek csaknem 90%-át bérelt eszközökkel okozzák. A bejelentett karambolok többsége Budapesten történik, és zömmel a parkolóautók bánják. Ez derült ki az egyik biztosító friss összesítéséből. Eszerint az elsőbségi szabályok felrúgása a leggyakoribb, de egyre több problémát jelentenek a rosszul leállított, aztán feldőlő rollerek, valamint az ittas vezetők. A károkozó az esetek 20%-ában ismeretlen marad. A mentőszolgálat adatai szerint egyébként május közepéig 1200-an sérültek meg idén elektromos rolleres balesetben. Minden eddiginél súlyosabb bírságra számíthatnak nyáron a szabálysértő autósok Horvátországban. A gyorshajtók akár 350 ezer forintos, akik vezetés közben kézben tartott készülékkel telefonálnak, legalább 50 ezer forintos büntetést is kaphatnak ott helyben. A horvát rendőrök megelégelték, hogy a külföldiek sok esetben úgy hajtanak, mintha versenypályán lennének, és senkire, semmire nincsenek tekintettel. A nyári főszezonban a turisták okozzák az autóbalesetek döntő többségét Horvátországban. 47 millió forintot emelt le egy bankszámláról egy netes csaló, felhívta a tulajdonost, kiberbiztonsági bankmunkatársnak adta ki magát. Azt mondta, gyanús pénzmozgásokra figyelt fel, ezért arra kérte áldozatát, töltsön le egy víruskeresőt. Amíg beszélgettek, kifosztotta. A rendőrök egy hónapos nyomozás után elkapták, a bíróság elrendelte letartóztatását.
5: Különleges együttállást figyelhetünk meg az égbolton kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, aztán a vékony holdsarló is csatlakozik hozzájuk, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
7: Szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére binokulára, kukkerre lesz szükség. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket.
5: Heves zivatarok és szupercellák kialakulására figyelmeztet a Hungaromet, késő estig országszerte többfelé számíthatnak erre viharos széllökésekkel, akár jégesővel. Éjszaka valamelyest csökken a felhőzet, hajnalban 9-16 fok lehet. Utána a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés következik, de szorványosan előfordulhat egy-egy zápor, akár zivatar, 26 fok jelenti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint kedden is nagyjából ez következik, 24-29 fokkal.
8: Sporthírek a Retro Rádióban.
9: A mikrofonnál Bányász Árpád, köszöntöm Önöket. X-eltek a brazilok. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló világbajnokságon Brazília-Marokkó 1-1. A C csoport másik mérkőzésén Skócia 1-0-ra legyőzte Haitit. A D csoportban Ausztrália-Törökország 2-0. Ma még két mérkőzés lesz minden idők legnagyobb labdarúgó világbajnokságán. Az E csoportban Németország Curaçao ellen lép pályára este 19 órakor magyar idő szerint. Az F csoportban pedig Hollandia Japánnal csap össze. Ez a találkozó 22 órakor lesz. Holnap 4 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. Nézzük a párosításokat az E csoportban. Éjjel 1-től magyar idő szerint Elefántcsontpart Ecuador, 4 órától Svédország Tunézia. Ezt a meccset az F csoportban játsszák. A H-ban Spanyolország Zöldfoki szigetek 18 órától, és végül este 9-től Belgium Egyiptom a G csoportban. Köszönöm a figyelmet, a foci VB híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rice Up Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: A mikrofonnál Jurásek Balázs, ezek már, vagyis még a pihenős órák, jusson belőlük legalább 8, mindjárt meg lesz a Ricsével, érkezik a Stand By Me, és a DJ Bobo koncertjegyekre is rámegyünk még. De hogy ne csak Svájc legyen, itt vannak a németek is, azaz a

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a hazai rockzene egyik időtlen klasszikusa, a Hűtlen az Eddától. Sokszor meglepődik az ember, amikor mindenféle stílus képviselői nyilatkozzák, hogy mekkora hatással voltak rájuk mondjuk a régi rockzenekarok. DJ Bobóról nem nagyon gondolnánk, de mégis így van, sőt, a feleségével van egy kvázi megegyezésük. Nancyvel már több mint 20 éve házasok, és a hölgy a mai napig vele lép fel, mint a show egyik fő vokálosa és táncosa. Ő mesélte, hogy René, ugye ez Bobó rendes keresztneve, szóval, hogy René azt vezette be, hogy a turnébuszban és a színfalak mögött nincs popzene. Meg amikor otthon vannak, vagy privát kettesben utaznak, akkor egyáltalán nem hallgatnak dance zenéket, helyette kizárólag régi hard rockot és heavy metalt. Bobó kedvencei a Metallica meg az AC/DC, ezeket döngeti a kocsiban, és azt mondja, hogy ezekre tud jól feltöltődni, mert a dance nála ugye végül is szakma is, szóval amikor nem a színpadon van, akkor inkább valami másra vágyik. Na, ha most itt lett volna a napokban Budapesten, akkor a Metallicát el is csíphette volna, de ha már ő is szereti, akkor mindjárt egy AC/DC-t én is bedobok. Mi viszont igenis szeretnénk hallani a DJ Bobó féle slágereket is, erre lesz lehetőség, méghozzá október 3-án az MVM Dome-ban, ahová még önök is beférhetnek, ha beszállnak a játékba. Szóval lesz még itt Angus Young, de jön a Bonnie M is, valamint Robert Miles, ez a One and One.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Locked Out of Heaven, Bruno Mars 2012-es slágere, amiről a megjelenéskor a kritikusok azt mondták, hogy nagyon-nagyon hasonlít a Police és Sting 80-as évekbeli hangzására. Ő pedig azt válaszolta, hogy szerinte ezzel semmi baj nincs, mert hát Stingék munkássága inspiráló és fülbemászó, szóval ő ezt inkább dicséretnek veszi. Egyébként egészen kiskorában inkább Elvisért rajongott, sőt 4 évesen ő volt a világ legfiatalabb hivatalos Elvis imitátora, még az 1992-es első állomás Las Vegas című Nicolas Cage filmben egy vígjátékban is feltűnt egy kis szerepben, mint mini Elvis. Azért azóta sok minden történt, és szerencsére a karrierje nem maradt meg ezen a szinten. Az élet csodáiról, kifürkészhetetlenségéről énekel nekünk most Black is. Ez a Wonderful Life.

Ernyőt azért nem árt magunkkal vinni. Ünnepeljünk is. Sziasztok, Erdős Vazulnak szeretnénk nagyon sok boldogságot kívánni névnapja alkalmából. Sokszor puszíja őt a családja, a felesége Csilla, a kislányai Vanda és Lilla, és még Kati mama is. Aztán Szabina is küldött SMS-t. Sziasztok, életem szerelmének küldenék szülinapjára egy jó kis zenét. Üzenem neki, hogy az 55 az új 18. Az igen, alakul ez, azt már hallottam, hogy az 50 az új 30, de úgy látszik, ti még egy lépéssel a trendek előtt jártok. 0620 22 22 122, ez a mi SMS számunk, a köszöntő sláger pedig nem más, mint DJ Bobo kedvence, az AC/DC és a Highway to Hell.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Total Eclipse of the Heart, még 2012-ben történt, amikor egymás után lépett színpadra DJ Bobo és Bonnie Tyler, méghozzá a budavári palotában, ahol a fesztiválon még ott volt Rick Astley, Kim Wilde és a Scooter is. Nagyon bízunk benne, hogy Bonnie Tylerrel is minden rendben lesz, hiszen most már elég régóta kórházban kezelik, ugye néhány nappal ezelőtt újra érkezett volna hozzánk, de sajnos most nem jöhetett össze, csak a legjobbakat kívánjuk neki innen is. DJ Bobo viszont egészen biztosan érkezik, október 3-án egy fantasztikus showval az MVM Dome színpadára. Önöket is várjuk!
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Jó napot kívánok, én a játékra jelentkeznék.
0: Jó napot kívánok, vagy inkább szervusz, tegeződjük,
2: szervusz,
0: jó?
2: Tegeződjük, köszönöm szépen, Balázs, köszönöm.
0: Szia, hogy szólíthatlak?
2: László.
0: Merre tartasz, László?
2: Figyelj, én most éppen Budapesten vagyok, és a Ferenciek tere felé tartok egyébként.
0: Jó, jó, akkor az a lényeg, hogy mozgásban vagy, de figyeltél, ugye? Az a,
2: figyeltem,
0: az fontos.
2: Igen, remélem, hogy figyeltem, igen.
0: Tessék, lehet mondani a jó megfejtés, de jó legyen.
2: Kikitől az éretlenek?
0: Igen, de akkor ezt ilyen kijelentő módban.
2: Kikitől az éretlenek?
0: Jó van, figyelj, megvan, tök jó, és cserébe mutatok neked valamit, itt van.
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő DJ Bobo 2026. október 3-ai koncertjére az MVM Domba.
0: Indul a parti?
2: Indul, köszönöm szépen!
0: Jaj, de jó, örülök, hogy boldog vagy, hogy sikerült feldobni ezt a vasárnapot.
2: Nagyon köszönöm szépen, köszönöm.
0: Na, vigyázz
2: köszönöm.
0: Magadra, útközben, köszi, hogy játszottál, és szuper nyarat kívánok neked, meg aztán majd egy szuper október 3-át a Bobójékkal.
2: Hasonló jókat neked is, nagyon szépen köszönöm.
0: Én pedig mára meg is köszönöm a figyelmet, mert elröppent ez a vasárnap délután, de mindjárt érkezik a folytatás, méghozzá Bétót László jóvoltából, indul a két órás zenei időutazás. A Poptarisznya, Jurásek Balázs vagyok, további nagyszerű vasárnapot a Retro Rádióval.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
7: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
3: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
8: Megint üt egyet rajtunk a pusztító a száj. Újabb netes csalás, ne higgyenek se Ronaldónak, se Messinek. Még holnap délelőtt is lehetnek heves zivatarok.
9: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
8: Nyilvánosak a Vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekült befogadó központ kialakítását tervezte a területen több mint 5 milliárd forintból. Elmondása szerint a helyszínen már mint egy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, kerítésépítést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint nem menekült tábor létrehozásáról volt szó, a Vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Alig enyhítette az aszályt a csapadék, a gazdálkodók örülnek az elmúlt napok esőinek, de a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. A szárazság nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is sújtja, már az állattartást is veszélyeztetheti. Részletek az Agrárgazdasági Kamara országos alelnökétől, Süle Katalintól.
10: A legelőre alapozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék, de sajnos csak a felső rétegben van, ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol a állatok takarmányozása veszélybe kerül.
11: Illegális szerencsejáték oldalak sokasága vadászik a szurkolók pénzére a foci VB alatt, erre figyelmeztet a Szerencsejáték ZRT. Közleményük szerint ezek nem fogadási oldalak, hiába kínálnak nyereményjátékot vagy biztosan megtérülő tippet. Valójában adathalász platformok, amelyek kizsebelhetik gyanútlan áldozataikat. A netes csalók a mesterséges intelligenciát is bevetik, világsztárok, például Cristiano Ronaldo vagy épp Messi arcát és hangját felhasználva buzdítanak fogadásra.
8: Meglopták az angol labdarúgó válogatottat az Egyesült Államokban. A tolvajok dedikált mezeket, futballcipőket, kapuskesztyűket vittek magukkal a csapat edzőközpontjából. Két férfi gyanúsítanak, hamarosan bíróság elé állítják őket. Az angol szövetség szerint mindez nem zavarta meg a felkészülést. Szerdán este a legjobb formájukat hozzák a játékosok nyitó meccsükön Horvátország ellen. Még éjszaka, sőt, holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel. Hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk. 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a Pop Tarisznya Bétót Lászlóval. Itt a Retro Rádióban. Retro.

Egy nagy hello és üdvözlet mindenkinek. Kezdődik a Poptarisznya itt a Retro Rádióban sok-sok zenével, és hát természetesen érdekes hírekkel és egy különlegességgel, hiszen elkezdődött a foci VB Amerikában, és annak a hivatalos dalát Shakira énekelte el, és a megnyitó ünnepségen is elhangzott, és el fog hangozni itt az első órában, a Poptarisznya első órájában is Shakirának ez a vadonatúj felvétele. Sok-sok zene, tehát itt a mai kettő órában tartsanak velem, és remélem, aki úgy dönt, hogy a Retro Rádiót és benne a Poptarisznyát hallgatja, jól érzi baj magát. Kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást. If you wanna be rich, you've gotta be a DJ. Egy klasszikus Vem. Ez a Vem Rap.

0: Ez volt a VEM és a VEM Rap. A 86-os főúton Szélsárkány közelében kigyulladt egy személyautó. A 147-es kilométernél a fél útpályát lezárták. Baleset a 451-es főúton Szentes térségében, összeütközött egy személyautó és egy motoros. A 41-es kilométernél teljes útzár van érvényben. Nagy figyelmet igényel az autóvezetés, az időjárás is ezt befolyásolja. Van, ahol esik, aztán egyik pillanatra a másikra kisüt a nap, felforrósodik a levegő, és lankad a figyelem. Vezessenek nagyon óvatosan. Ez volt tehát a VEM Rap. És ez volt a VEM Radio.
1: Poptarisznyó. Bírtót Lászlóval. Bírtót Lászlóval.
0: Egy remix, egy klasszikus régebbi nagyslágerről. A formáció neve Deja Vu. Ez a Hit the Road Jack. Az eredetit valamikor Ray Charles énekel.

Ez volt a Deja Vu. Ray Charles egykori klasszikusa. Ez volt a Hit Your Road Jack.

Mouse T és Sir Tom Jones. Yeah. Oh yeah. Ez a Sex Bomb.

0: Hey Sir Tom Jones. Ez volt a Sex Bomb.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Pottorisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: Ricky Poveri. Ez a Mamma Maria.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy Shakira a foci VB sztárja, hiszen sorrendben ez a harmadik olyan foci VB, melynek hivatalos dalát ő készítette el, ő énekelte fel lemezre, és énekelte ott a helyszínen is, Amerikában. Szóval itt van Shakira és egy ősbemutató. A foci az egész világot érdekli. A Die Die pedig ennek az amerikai foci VB-nek a hivatalos dala. Itt a Poptarisznyában, a Retro Rádióban ez a Die Die és Shakira.

0: Az idei foci VB hivatalos dala volt ez. Ő volt Shakira. És ez volt a Die Die
1: Radio.
2: Pop Tarisznyó.
1: Bíthót Lászlóval.
0: Ő pedig már Hathaway. Ez a What is Love?

Egészen pontosan 3 perc múlva lesz 7:30. Volt Hathaway. És ez volt a What is Love? Az FLM is ott lesz velünk. Október 10-én a 7. nagy aréna retro partin. És szinte tuti, hogy elhangzik a legnagyobb slágerük. Megtalállak még. Ez az FLM.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli-teli-teli-teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a jár.

Ez volt az FLM. Megtalállak még. És a megtalállak még. És már is jön a Happy Gang. One, two, three, four. A legjobb foglalkozások egyik ez. Lógatom a lábam. Nem gondolok semmire, és nem csinálok.

0: Ez volt a Happy Gang és a Lógatom a lábam. Most pedig jön a TNT.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol, holnap...
0: Ugye itt alszol. Addig nincsen baj, amíg ott alszik. A gondok azok később jönnek. Ez a TNT.

0: Három és fél perc múlva lesz 3:47. Ez volt az ISMC, itt pedig a Retro Rádió, a Retro Rádióban pedig szól a poptarisznya.
1: We are the music.
0: A meteorológusok előrejelzése szerint a hét közepétől több mint egy hónapon keresztül dübörögni fog a kánikula. Itt lesz nyakunkon a meleg, a napsütés, és persze egy picit a szárazság is. Chris Rea. Ez a Sweet Summer Day.

Sweet Summer Day. Chris Rea. Emlékszem, amikor annyira hideg volt télen. Mondtuk, hogy de jó lenne, ha már nyár lenne. Jövő hét közepétől kitör a nyár, és egész biztos, hogy sokan fogják mondani, hogy de jó lenne egy kis hideg tél. Nem lesz, annál melegebb lesz. Ez volt a Sweet Summer Day, és ő volt Chris Rea. Music to music. Music. Music. Chris Rea után ez a Too Unlimited. Get ready for dinner.

Ez volt a Two Unlimited. Két amerikai szupersztár következik, Dolly Parton és Kenny Rogers. The show must go on. Love is strange. Dolly Parton és Kenny Rogers.

0: Ez volt a Technotronic. És a Pump Up the Jam.
1: Bétót Lászlóval.
0: Elérkeztünk az óra utolsó dalához. Egy régi-régi klasszikus a diszkó korszak elejéről, Richie Family. Ez a Best Disco in Town.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Sokaknak kedvez a MÁV nyári főszezoni menetrendje. Már tudjuk, mi folytogatja itthon a kis cégeket. Hamarosan világjárványokat előz meg a mesterséges intelligencia.
3: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
2: Jön a balatoni főszezoni menetrend, jövő szombattól sűrűbb és kiszámíthatóbb közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak csak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek Váci Viktor szóvívőtől.
4: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, több vonat és buszjárat indul a Dunán. Túlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása. Kerékpár szállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
3: Három cég közül kettő késve fizeti beszállítóit. A kis és közepes vállalkozások 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie. Ez derült ki az egyik hitelbiztosító friss felméréséből. Összeállításuk szerint a romló fizetési fegyelem egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára, és a vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül erre vezethető vissza. Ukrán-magyar gyógyszerkereskedő bűnszervezetet számolt fel a rendőrség, Szlovákiából kapták a fülest a nyomozók, aztán lecsaptak az ötfős csoportra. A neten kínálták az engedély nélküli készítményeket, potenciálnövelőket, táplálékkiegészítőket éveken át több milliárdos haszonnal. A pénzt egy litván bankszámlára várták, de kriptovalutát is elfogadtak. 830 millió forint vagyont foglaltak le náluk, készpénzt, luxusórákat, autókat. Az MI bevonásával terveznek úgynevezett multivakcinákat az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. A készítmények a koronavírus, az ebola és a madárinfluenza emberre veszélyes típusa ellen adnának védelmet. A mesterséges intelligencia alkalmazása jelentősen felgyorsítja a folyamatot és csökkentheti a költségeket. A tesztelés a hagyományos módon történik, majd több ütemben önkéntesek bevonásával.
2: Még éjszaka, sőt, holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel. Hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk. 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora,
5: Poptarisznya.
1: Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval.
6: Retro Rádió. Welcome to Sunday.

0: Szinte megszámlálhatatlanul sok slágere volt az Abbának. Ezekből készített egy albumot Cher. Ez volt a Fernando. Hello, hello, music.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
0: Egy remixben a klasszikus az Aquától. Ez a Barbie Girl.

Ez volt az Aqua, és ez volt a Barbie Girl. Vannak dalok, amelyek nem évülnek el. És ha máshol nem, akkor egy-egy rádióadó műsorában, vagy éppen a házi bulikon előkerülnek, és bizony akkor mindenki énekli, könnyezi, és mesél a múltról, amikor ő gyerek volt, és amikor ez nagy sláger volt. Nos, ilyen dal a Platters együttes nagy slágere is, amely 1959-ben készült, és ez nem más, mint az Only You.

Ez volt a Platters, és ez volt az Only You. 1971, ekkor készült az eredeti, és Domenico Modugno nem is gondolta volna, hogy ez a dal sok-sok évtizedet megél különböző feldolgozásokban. A dal nem volt más, mint a Volare. A legismertebb talán, és a legkedveltebb, a Gypsy Kings féle Volare.

0: Domenico Modugno sajnos már nem él. De Dalai, és főképpen a Volare túlélték őt. A Gypsy Kings féle változat, egyik remixe forgott. Itt a Retro Rádióban, a Poptarisznyában. Ez volt a Volare.
1: Music is good for you.

A Beatles nagyslágere a Los Manolos-tól. Milyen jól feldolgozták ezt a dalt, hát nem?

Én sok mindent el tudok képzelni, a különböző feldolgozásokat is át tudom érezni, de nem gondoltam volna, hogy a Beatles All My Loving-ját ilyen remekül megcsinálja és elénekli a Los Manolos. Itt van a nyár, és bizony, ha nyár van, akkor megyünk a strandra, a Balatonra, meg mindenhova, ahova csak menni lehet, mert jó idő van.

0: Nem ezt akartam játszani az UFO-tól, de hát valahogy így alakult a dolog, úgyhogy ez a párizsi lány volt, és hogy mit akartam igazából játszani, majd jövő héten megmutatom.
1: Radio. Pop Tarisznyó. Bíthót Lászlóval. Bíthót Lászlóval.
0: Most viszont tuti, hogy ezt szerettem volna elindítani, el is indult. Ez az Animal Cannibals.
2: No, a mikrofonnál, rend mellette, ha a téma, amiben kezdünk neked...
0: Hangya a gatyában.

Ez volt az Eruption egyik nagy slágere. Ez volt a Go Johnny Go. Fenyő Miklós énekel.

0: Typically Tropical. Going to Barbados. Itt a Retro Rádió, és a Retro Rádióban szól a poptarisznya.
1: DJ,
0: ez a Sonic, az egykori nagy Animal slágerrel. I put, it's a spell on you.

Catman John. Ez volt a Catman. Az M0-ás autóúton a déli szektorban, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Diós térségében több gépjármű összeütközött. A 10-es kilométernél a két belső sávban halad a forgalom. Nagy a tumultus, nagy a torlódás, úgyhogy vezessenek nagyon óvatosan. A 6-os főúton Pécs és Szentlőrinc között

0: közötti szakaszon egy személygépjármű fának ütközött. A 209-es kilométernél a forgalom félpályán halad.
1: Egy kultikus műsor és egy legendás műsorvezető. Ez a Pottarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban. She's crazy like.

0: Ennyit már a hölgyek, urak, szép leányok. Zárjuk a poptarisznyát, de csak azért, hogy egy hét múlva a szokott időben ismét kinyissuk. Horváth Zoli volt a segítségemre a mai napon. De ne menjenek sehová, hiszen jönnek a hírek. A híreket követően pedig itt lesz Abaházi Csaba fantasztikus magyar slágerekkel a vasárnapi Abaházi Presszóban. További kellemes estét, jó szórakozás, és ha önök is úgy gondolják, akkor találkozunk egy hét múlva. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Bétót László. A viszont hallással.
1: Pardon.
2: Bétót László.
1: Dynamite. A viszont hallásra.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Bye-bye.
4: Bye-bye.
3: Arrivederci.
4: Arrivederci.
3: Auf Wiedersehen.
4: Auf Wiedersehen.
3: Adios.
4: Adios.
3: Au revoir.
4: Au revoir.

0: Magyarország legendás műsora
1: Poptarisznya.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
3: Újabb kiemelt razziába kezd a rendőrség, pénteken lesz a csúcspont. Egyre több kárt okoznak a rolleresek a parkolókocsikban. A jövő hét hozza el a nyár látványosságát.
4: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: Holnaptól megint akcióznak a rendőrök, az ittas bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, bárhol leinthetik a sofőröket az országban. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt és növeli a balesetek kockázatát.
4: A rolleres káresetek csaknem 90%-át bérelt eszközökkel okozzák. A bejelentett karambolok többsége Budapesten történik, és zömmel a parkolóautók bánják. Ez derült ki az egyik biztosító friss összesítéséből. Ez szerint az elsőbségi szabályok felrúgása a leggyakoribb, de egyre több problémát jelentenek a rosszul leállított, aztán feldőlő rollerek, valamint az ittas vezetők. A károkozó az esetek 20%-ában ismeretlen marad. A mentőszolgálat adatai szerint egyébként május közepéig 1200-an sérültek meg idén elektromos rolleres balesetben. Idén is rekordösszeget költenek a világországai fegyverkezésre. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet egyelőre nem mert előzetes becslést közölni, ugyanakkor azt biztosra veszi, hogy megdől a tavalyi csúcs, a 2,9 billió dolláros összeg. Az elmúlt 12 évben folyamatosan nőtt a hadianyagokra, eszközökre szánt pénz. Az Egyesült Államok áll ebben az élen, Németország feljött a negyedik helyre, Kína és Oroszország mögé.
3: Különleges együttállást figyelhetünk meg az égbolton kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, aztán a vékony holdsarló is csatlakozik hozzájuk, mondta rádiónknak Fokter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
5: Szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket.
3: Még éjszaka, sőt, holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel. Hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk. 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Ma is hozom 4 órán keresztül a legnagyobb hazai kedvenceket, és ahogy megszokhatták, a vasárnapi Abaházi Presszóval lesz ma is dalpremier. A Nox Vadi új dalát fogjuk majd bemutatni, hívom Péter Szabó Szilvit. Beszélgetek majd Dombovári Istvánnal, Dombival. Szó lesz a Metallica kiállításról, a múzeumok éjszakájáról, és Kocsis Tibóval pedig egy jövő heti Queen Tribute koncertről fogunk beszélgetni. Indulunk Lofi Begivel és Mező Misivel.

Több slágerei retro rádió benne, a Quimby, ez volt az ajjajjaj. Szép jó estét, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Néhány perc múlva hívom Péter Szabó Szilvét, és bemutatjuk a Nox legújabb dalát, a Vihar címűt. Még ebben az órában Dombovári Istvánnal, Dombival is fogok beszélgetni a nyári szabadtéri fellépéseiről. 9 után hívom majd Kocsis Tibót, hiszen jövő héten többet magával Queen dalokat fog énekelni. 40 évvel ezelőtt volt Magyarországon a Queen koncert, és idén lenne 80 éves Freddie Mercury. A héten Budapesten járt a Metallica, ehhez kapcsolódóan nyílt egy időszakos kiállítás Metallica relikviákkal, erről is fogunk majd beszélgetni, illetőleg a múzeum készakája kapcsán a Posta Múzeumba látogatunk el. Van mit hallgatni ma is. Ergo, szeretlek is, meg nem is, most a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Jabanházi Presszó vendége telefonon keresztül Péter Szabó, Szilvia Knoxból. Szia!
1: Szia, üdvözlök mindenkit.
0: És hát mindig azért hívlak, vagy mindig akkor hívlak, amikor jön egy új dal. Most, hogy beköszöntött a jó idő, végre nyár van, ti hoztatok egy Vihar című dalt. Bár mondjuk ilyenkor szoktak jönni a nagy viharok is. De hát gondolom, ez nem egy ilyen időjárás jelentés a dal.
1: Nem feltétlen, abszolút. Nem, igazából így az elmúlt fél év, egy év időszaka jött ki belőlem így egy délután alatt, és erről írtuk ezt a dalocskát, úgyhogy ezért vihar, mert hát viharos volt azért az elmúlt időszak.
0: Ez gondolom nem a saját magánéletedre gondolsz, hanem arra a közhangulatra, amiben mindenki érintett volt, igen.
1: Abszolút, mert tényleg igazából a környezetemben is, és még saját magamon is éreztem, hogy nyom lefele, és egyre rosszabbul vagyok, és egyre inkább nem akarom ezt érezni, és ezt próbáltam meg valahogy megfogalmazni, kiírni magamból, és én úgy gondolom, hogy sikerült is.
0: Igen, csak ez olyan érdekes, hogy az ember valamiben rosszul érzi magát, akkor ír róla egy dalt, hogy aztán mindig mindenkit emlékeztesse rá, hogy mennyire rossz volt, de ezek szerint nem így van.
1: Pont arról szól a dal, hogy mennyire nem szabad engedni ezeket a hatásokat magunk körül, és hogy azokat a akár mikrokörnyezetben lévő dolgokat, vagy akár a széles környezetünkben lévő dolgokat is hogyan kezeljük, hogy jól legyünk, és erősek maradjunk.
0: Igen, csak tök nehéz a külső tényezőket figyelmen kívül hagyni, tehát hogy az ember tudja magának mondani, majd mantrázni, hogy nem szabad, hogy hasonl rám a környezet, de közben meg hat rád, nem?
1: Abszolút hat rád, csak nem mindegy, hogy mennyire engeded ebbe bele magad.
0: És ilyenkor ez hogy van, hogy benned egy elhatározás van, hogy ebből dalt írsz, és akkor mész a Harmadszabolcshoz, a zeneszerzőhöz, hogy ilyet alkosson, vagy már egy meglévő dallam foszlányra írod a szöveget, hogy megy ez?
1: Jött egy gondolati témában, aztán megszületett egy dallamfosznány, a Szabival összeültünk ketten, megírtuk a dalt, és utána fejeztem be rá a szöveget.
0: Ilyenkor kell-e bárkivel leokéztatnod azt, amit leírsz? Hát nyilván te fogod előadni, te állsz ott a csapat élén, te vagy az arca, a hangja a csapatnak, a zenekarnak, de kell-e valaki, aki azt mondja, hogy figyelj, oké, ez így rendben van?
1: Igazából, hogyha őszinte akarok lenni, akkor nem, de közben igen, mert hogy betegesen maximalista vagyok, és mindenkinek is meg akarok felelni, úgyhogy egy csomó mindenkinek megmutattam zenekar, páromnak, Szabinak, menedzsment mindenkinek, és mindenki azt mondta, hogy úristen, ez nagyon jó, úgyhogy... Úgyhogy hál' Istennek nem voltak kérdőjelek a dallal kapcsolatban, és nagyon gyorsan meg is csináltuk.
0: Amikor megszületik egy dal, akkor azt te már tudod, hogy arra klip is lesz? Tehát ma már minden dalhoz van valami vizuális megjelenítés, annélkül nincs dal megjelenés?
1: Nem feltétlen. Szerintem egyre inkább afelé, a trend felé megyünk, hogy vannak dalok, ami megköveteli, de vannak, ami nem feltétlen, mert nem feltétlen ad hozzá. De ehhez a dalhoz mindenképpen szerettem volna klipet, úgyhogy ezért is készült az is.
0: Akkor, amikor egy ilyen dal elkészül, akkor az cél, hogy olyan sláger legyen, ami be fog férni a Knox koncertprogramjába, vagy egyszerűen az neked már pont elég, hogy kiírtad magadból azt, ami téged nyomasztott, vagy ami neked fájt?
1: Amikor elkészült, akkor lett egyértelmű, hogy ez olyan, ami abszolút koncert dal és kötelező ott lennie. Nagyon-nagyon-nagyon szeretik a koncerteken az emberek, úgyhogy felrobban a színpad, amikor megszólal. Úgyhogy szerintem elértem azt vele, amit szerettem volna. De ez nem tényező ugye első körben, hogy na, akkor most olyat írjunk, ami a koncerttel jó lesz, hanem írunk valamit, és ha olyat lesz, akkor bekerülhet.
0: Hát igen, csak mi most már elég régóta bizonyos rendszer beszélgetünk mindig új dalokról, ha minden új dal be tud kerülni, mert vannak annyira jók, akkor egy idő után a régieket kiszorítják a műsorból.
1: Hát azt azért nem engedjük, de figyelgetjük a dalokat, a visszajelzéseket, hogyan működik koncerten, hogy veszi a közönség, és van, hogy turné közben variálunk, hál' Istennek nagyon ritkán, de azért a klasszikus Knox dalok, amik kötelező koncertdalok, és nagyon szereti a közönség, azoknak mindig benne kell maradnia.
0: Ugye amikor mi most beszélgetünk, akkor éppen egy utazás kellős közepén vagy.
1: Már a vége fele.
0: Már a vége fele. Hogy áll a naptáratok?
1: Jaj, hál' Istennek, nagyon jól. Úgyhogy nagyon sok helyen fogunk találkozni mindenkivel, és remélem veled is.
0: Hát én is bízom benne.
1: Így a nyár folyamán. Úgyhogy várom nagyon, hogy koncertezzünk, hogy most hazaérjünk innen a Mestri Spanyolországból, úgyhogy de minden jó.
0: Van-e kiemelt nyári buli, tudod, amiket szoktak az előadók, hogy vagy egy siófoki helyszín, vagy egy nagy budapesti nyitott helyszín, van-e ilyen?
1: Hát számomra, ami a legkiemelkedőbb, az egyik legkiemelkedőbb az, hogy megyünk a kampuszra.
0: Az
1: nagyon jó lesz, és hát egy nagy meglepetéssel készülünk szeptemberben. Úgyhogy majd akkor is fogunk bunkizni.
0: Jó. Tehát akkor úgy kell készülni, hogy szeptemberben valami meglepetéssel készül a NOX.
1: Így van.
0: Hát ha addig nem, akkor ott mindenképpen, vagy azelőtt mindenképpen találkozunk és beszélgetünk. Jó utat hazafelé, vigyázzatok magatokra, és nagyon szépen köszönjük.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, és nektek is tudod a szép napot.
0: Köszi, szia!
1: Szia!
0: Jön tehát a NOX új dala, a Vihar, Péter Szabó, Szilvia és Harmad Szabolcs a szerzők. Vihar a Retro Rádióban, a vasárnapi Abaházi Presszóban.
2: Dolpremier az Abaházi Presszóban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Javaházi Presszó vendége telefonon keresztül, Dombovári István, hello!
1: Hello, hello, szia, sziasztok!
0: Szeva! A szabadtéri fellépésekről szeretnék veled beszélgetni, mert nekem zenészként a szabadtéri fellépéseknek teljesen más hangulata van, én azt nagyon szeretem. Stand-uposként, humoristaként, előadóként van-e különbség a szabadtéri színpadok meg a nem szabadtéri színpadok között?
1: Hát van is, meg nincs is. A stand-up szerintem jellemzően egy beltéri műfaj, de nyáron is szeretünk fellépni, de nyáron meg mindenki szeret kin lenni, nyilván mi is. Mm-hmm. Máshogy kell készülni, még a zenésznek ott a hangja, rosszabb esetben, ha nem jó a hangja, akkor ott vannak a hangszerből származó megavattok. Nekünk egyedül csak ezzel a kettő hangszállal tudunk operálni prózával, azzal nem lehet egy teret betölteni teljes mértékben. Szóval stand-uposként kellékmentesen, hangszermentesen azért nehezebb egy nagy terepet így leuralni. Az egy nehezebb feladat maga a szabadtéri fellépés.
0: Kettőt szeretnék kiemelni így a nyári szabadtéri fellépésekből. Az egyik az a június 20-ai Tokaji Fesztivál Katlan nagy színpadán, ahol nem is egyedül leszel, illetve nem csak egyedül lépsz fel, egészen pontosan így szól jól ez a mondat.
1: Pontosan ott Kis Ádám kollégámmal, barátommal leszünk felesbe, az egy közös est. A Tokaji Fesztivál Katlan, az igen, az 20-án lesz, igen.
0: Tehát, hogy nem együtt vagytok a színpadon, mint ahogy mondjuk a Denis meg a Lakatos Laci, hanem két külön előadás egymás után, ugye?
1: Így van, pontosan.
0: Ilyenkor rövidíteni kell? Mert hát nyilván, ha önállóan mész egy fellépésre, akkor valószínűleg egy teljes értékű, maradjunk a koncert hasonlatnál, egy teljes értékű, mintha egy másfél órás koncertet adna egy előadó. Setlist. Ilyenkor, mivel két előadás hangzik el, mindkettőtöknek rövidíteni kell? Vagy hogy működik ez?
1: Hát ezt mindenki máshogy csinálja, én nem tudom, hogy ki hogy szokta, sőt, nálam se ugyanaz a módszer mindig. Jellemzően az önálló estemet, amit kitaláltam és jól működik, azt szeretem egészben megtartani. Szóval ezen kívül van még egy ilyen fél est, ami működését tekintve teljesnek felel meg, de szóval nem a műsoromat rövidítem. Az eredeti kérdése normálisan válaszolva, nem jó, én ezt nem szeretem rövidíteni.
0: Tehát, hogy akkor ez egy...
1: Az egy másik műsor.
0: Tehát nem a De szeretleknek lesz egy rövidített változat, hanem egy teljesen más műsor. Aha.
1: Igen. Meg szoktam hagyni a lehetőséget arra, hogy ahogy történnek a dolgok, akkor rengeteg új anyag is születik, ami az újba, a fixen futó önálló esben még nem fér bele. Uh-huh. De hogy akkor pont jó, hogy megvan a helye neki. Én is nagyon keveset szoktam így párosozni, és ez ilyenkor, tehát legalább mi is eltérünk a Putintól, az minden esetben jót tesz a műsornak.
0: Igen, és ebben ez az érdekes, és lehet, hogy nem te vagy a szakavatott, aki erre válaszol, de hát Kis Ádám is önmagában meg tud tölteni tereket, te is önmagadban most már két évtizede folyamatosan meg tudsz tölteni tereket. Az, hogy ti együtt mentek fellépni annak, most ne értsd félre a kérdést, de mi értelme van?
1: Mert nem ilyen szemmel kell nézni ezt az egészet, hogy meg tudunk-e tölteni helyeket, vagy nem. Hát a ingyenes kolbász fesztivál is meg tud tölteni helyeket. Uh-huh. Itt úgy kell nézni inkább, hogy ez nekünk is egy érdekesség, hogy itt összeadódik azok az érdeklődők száma, akik esetleg őt kedvelik, azok eljönnek miatta, akik engem azok miatta, akik mind a kettőnket, azok meg duplán jól járnak. Tehát az az értelme neki, hogy egy picit más csinálunk, mint amit állandóan. Tehát most ő is megy a saját estjével egyedül, folyamatosan én is. Nekünk sem árt egy kis színpadi változatosság, meg a közönségnek se jó mindig, hogyha ugyanazt a plakátot, ugyanazokat a fejeket látja. Vannak párosítások, amik egyébként jól működnek, annak ellenére is, hogy nem vagyunk együtt a színpadon, de én úgy veszem észre, hogy itt az erőviszonyok, az érdeklődés, meg hát igazából a poén sűrűség is összeadódik. Én azt mondom neked, hogy ezzel mindenki csak jól jár.
0: Az hogy dől el, hogy ki kezd és ki lesz a második előadó?
1: Azt ott helyszínen szoktuk eldönteni. Van előadó, aki megírja a szervezőnek, hogy itt a már pedig ő kezdeni fog, már pedig ő második lesz. Ádámmal is ritkán szoktunk páros csinálni, de ott szoktuk megbeszélni a helyszínen.
0: De mi kőpapírollóval, vagy hogyan?
1: Volt már, dobtunk fel pénzt, akkor van olyan, hogy valaki onnan siet, vagy csak kitalálja. Teljesen mindegy, mert nincsen jó. Tehát nem olyan egyszerű ez már, mint régen, hogy aki a legelső volt, arra még nem figyeltek, a vége meg a húzónév, ez abszolút nem így működik. Van, amikor az első emberre elmegy az összes energia, és a második, aki azt hitt, hogy majd az elsőt felvezeti, annak már csak a morzsák jutnak, és szokott lenni fordítva is. Ezt nem lehet tudni. ugyanolyan jónak kell lenni elsőnek is, meg másodiknak is.
0: Tartunk egy nagyon

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Abaházi Presszó vendége telefonon keresztül továbbra is Dombovári István, Dombi. Menjünk rá most a másik kiemelt eseményre, ami a Dumafüred Fesztivál, de azon belül is lesz egy olyan pénteki nap, júli, tehát 7. hó 17-én, ugye ez Balatonfüreden van, ahol te az önálló estetet adod, a De Szeretlek címűt. Az például különbözik-e, nyilván az egy kiemelt rendezvénye a stand-uposoknak, de az ott például a saját önálló előadásod különbözik-e attól, amit bárhol máshol adsz elő, ugyanebből? Vagy nem, ugyanazt
1: nem.
0: Adod?
1: Nem, ez a Duma Színháznak a kiemelt rendezvénye, az előadónak minden egyes rendezvénye kiemelt, ha így nézzük.
0: Ja, értem.
1: Úgyhogy abszolút nem különbözik, nem, a helyszín más. Csak annyi, hogy én a Dumafüred Fesztiválon, ha kell bele feltétlenül valami exkluzivitás, akkor én már ott vagy 10 éve nem mentem önállóval. Nem tudom, hogy szervezési okok, meg ott vannak ilyen all-starsok, amikor többen vagyunk benne, 4-en is, uh-huh. és önállóval körülbelül, hát a Covid óta biztos, hogy nem. Tehát egy 6-7 éve, vagy lehet, hogy 10 is megvan, most megyek először önálló este. Kaptam egy jó péntek esti sávot.
0: De akkor ez nyilván nem rajtad múlt, hogy nem mentél oda?
1: De rajtam múlt, abszolút. Mert én döntöm el, hogy mikor megyek, mikor nem, meg hogy hova megyek, hova nem. Nem láttam, mivel a Balaton környékén elég sok helyszínünk van, én akkor úgy voltam vele, hogy egyébként is leszek 2-3-szor a fesztiválon, voltam is ezeken, csak nem az önálló este. Tehát akkor úgy voltam vele, hogy akkor az most ott elég, most viszont megyek az önállóval. Megnézzük, hogy az ottani közönség mennyire van rám kiéhezve.
0: Mióta megy a De Szeretlek?
1: Tavaly november óta, úgyhogy újnak mondható.
0: Mert én azt olvasom, hogy ennek a De Szeretlek

0: című önálló estednek a előzőre kora műsorvezetője, mindenki másképp fogalmaz, a Bellus István. Amikor,
1: pontosan.
0: Amikor a Dumafüred Fesztiválon lépsz el, akkor is van előzenekarod? Vagy akkor műsorvezetőd?
1: Is van, akkor is van, és akkor is ő.
0: Aha. Tehát, hogy ez a fesztiválra ugyanúgy viszed, mint egy műfázba vinnéd be, vagy bárhova máshova.
1: Aha. Semmi különbség, igazából, hogy fesztiválnak hívjuk, de sok műsor van egymás után, mint egy valódi koncertes fesztiválon. Nekem ez, tehát hogy is mondjam, nekem nincs, hogy kiemelt, tehát én a New York után mentem kisújszállásra. Tehát én akármennyire is profánul hangzik, vagy álszentnek, nekem, hogyha a színpad van, meg közönség, meg jönnek, akkor én tökéletesen meg vagyok.
0: Változott-e a te tempód azáltal, hogy időközben te családos ember lettél?
1: Persze, változott. Abszolút lecsökkentettem.
0: De ezt azt szokták mondani, hogy ha az ember elkezd nemet mondani, akkor egy idő után az vissza tud ütni.
1: Hát akkor visszajut, akkor ennyi volt. Hát csak azért ne nyomassam már életem végéig, hogy esetleg nehogy egyszer majd ne keljek. Ennyi kockázat kell, hogy legyen a dologba. Meg a család a végcél, tehát hogyha ha az megvan, akkor nagy baj már nem érhet.
0: De akkor ezek szerint pont annyi időt tudsz a családra szánni, amennyit mondjuk terveztél, vagy amit szeretnél?
1: Hál' Istennek sokkal többet, mint amennyit terveztem. Ehhez kellett ez, hogy ne rettegjek attól, mint az elmúlt 20 évben, meg ahogy mindenki más is retteg, hogyha egyszer-kétszer nemet mond, akkor majd jaj, őt nem hívják soha többet sehova. Most már nagyon sokszor mondok nemet, ugyanúgy hívnak, és az érdeklődés ettől nem tűnt el. Ezt egyszer csak meg kell próbálni, tehát ugyanígy szoktam le a Dorspéről is.
0: micsoda analógia.
1: Ez igazi analógia. Ott is az kellett, egy hétig be volt dugulva az orrom, nem kaptam levegőt, de utána egy új világ nyílt ki.
0: De és akkor csak, hogy tessék, hogy néz ki a naptárad? Ez így, hogy megváltoztattad a saját tempódat, egy hónapban hány fellépést válasz? Most főleg, hogy idény van, bár nektek mindig idény van.
1: Nem, nekünk nem most van idény, ez jellemzően egy beltéri műfaj, tehát nekünk inkább ősztől tavaszig van idény, az, hogyha azt mondjuk, hogy amikor ténylegesen sok megy. Figyelj, az emberek jellemzően akkor szeretnek épületbe menni, amikor hideg van, meg rossz idő, azért csinálunk szabad téren, tető nélküli helyeken. Szóval heti kettőt szoktam csinálni, tehát előre kalkulálhatóan csütörtök pénteken szoktam menni fellépni. Ha valami nagyon eltérő van, akkor azt jóval előre, egy fél évvel előre leszoktuk fixálni. De heti kettő, tehát akkor egy könnyű matematikai művelettel le tudjuk végezni, hogy havi 8 darab.
0: Dumafüred Fesztivál Balaton Szabadidős Konferencia Központ júli, tehát 7.-17. ez egy pénteki nap este, De szeretlek címmel, Dombóvári István önálló este. Ha jól tudom, itt úgy van, hogy ha rossz idő van, akkor bementek magába a központba, viszont a Tokai Fesztiválkatlan nagy színpadán Kis Ádámmal, hogyha rossz idő van, akkor ott van esőnap, ott nem 6.-20, hanem akkor 6.-21. Mennyire kell rossz Igen. időnek lenni? Mi számít rossz időnek? Vihar, eső, szél, hideg?
1: Figyelj csak, a színpad fölött mindig van tető, tehát engem nem zavarna, csak a tisztelt közönséget nem akarom, hogy ázzon. Ha nem, a tapasztalataim azt úgy emlékszem rá, hogy ezt a helyi meteorológiával, viharjelzővel Balatonnál legalábbis ott egyeztetni szokták, és ezt valami külső ember határozza meg, akit ilyenkor be kell vonni, mint egy kötelező mentőt. Tehát ő mondhatja azt, hogy ez még mehet, meg a nem semmiképpen nem mehet. Úgyhogy ez nem rajtam fog múlni. Az eső nap az általában mindig egy nappal később követi, reménykedve, hogy másnap nem lesz eső. De eddig még nem kellett eső napot tartani az én pályafutásom alatt.
0: Te vezetsz egyébként? Ilyenkor te ülsz a volánnál, amikor mész fellépni?
1: Igen, sajnos igen.
0: És mindig haza is mész? Tehát minden fellépés után bármennyire messzire mész?
1: Hát természetesen, de hát ez egy kis ország, nem tudsz annyira messzire menni, meg hát nekem itt az ágyam, itt vannak a gyerekeim, most egy másik 50-es törös humoristával bújunk össze azért, hogy másnap ne kelljen korán kelni. Nem hát, tartom annyira jó alternatívának.
0: Erre nem gondoltam, csak Tokaj az úgy adja magát. Tehát, hogy ezért gondoltam.
1: A Tokaj az semmi probléma nincsen, mert a feleségem szerencsé, úgyhogy megyünk.
0: Ja, értem.
1: Megyünk anyósomékhoz, jönnek az unokák is, úgyhogy összekapcsoljuk a családi programmal. De egyébként nagyon-nagyon sokat, nagyon sok időt töltöttem két messzi település között, lógva, semmiben, nappal délelőtt, mert azt hittem, hogy ez jó ötlet, hogy nem mentem haza. Most már ez kialakult, úgyhogy most már ez működik így stabilan.
0: Értem. Dombóvári István, köszönjük az infókat, és egy nagy kalappal kívánunk egész nyárra, de hát erre a két bulira meg aztán kiemelten. Köszönjük!
1: Nagyon-nagyon kedvesek vagytok, és a Balatonfüreden és a Szentesen kívül még tudunk találkozni idén-nyáron Szarvason is, és akkor azzal a nyarat el is búcsúztatjuk.
0: Jó, de az, akkor majd egy időpontot is hozzá.
1: Szarvason augusztus 29-én a vízi színpadon leszek, az önálló estemmel azzal elbúcsúztatjuk a nyár sugarait, mondom így a nyár legelején.
0: Jó.
1: Nem maradtok Dombóvári István nélkül nyára sem.
0: Egy utolsó kérdés, amit általában felszoktam tenni, hogy mikor jössz be a presszóba beszélgetni?
1: Ahogy tudok, jelentkezem.
0: Mi is mindig ez a válasz, oké. Okay. De várunk szeretettel.
1: Ahogy lesz változás, szólok, mint az erdélyi szerelem, tudod.
0: Jó van. Dombi, nagyon szépen köszönjük, szép estét.
1: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok, hello,
0: ciao,
1: hello.
0: Ciao.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Fontos iratokat hozott nyilvánosságra a kormány, komoly bírság vár az Adrián száguldozó magyarokra. Kiberszakembernek adta ki magát, 47 milliót zsákmányol. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nyilvánosak a Vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekült befogadóközpont kialakítását tervezte a területen több mint 5 milliárd forintból. Elmondása szerint a helyszínen már mint egy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, kerítésépítést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint nem menekült tábor létrehozásáról volt szó, a vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Alig enyhítette az aszályt a csapadék, a gazdálkodók örülnek az elmúlt napok esőinek, de a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. A szárazság nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is sújtja, már az állattartást is veszélyeztetheti. Részletek az Agrárgazdasági Kamara országos alelnökétől, Süle Katalintól.
5: A legelőre alapozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék, de sajnos csak a felső rétegben van, ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik. Az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek. Vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
4: Minden eddiginél súlyosabb bírságra számíthatnak nyáron a szabálysértő autósok Horvátországban. A gyorshajtók akár 350 ezer forintos, akik vezetés közben kézben tartott készülékkel telefonálnak, legalább 50 ezer forintos büntetést is kaphatnak ott helyben. A horvát rendőrök megelégelték, hogy a külföldiek sok esetben úgy hajtanak, mintha versenypályán lennének, és senkire, semmire nincsenek tekintettel. A nyári főszezonban a turisták okozzák az autóbalesetek döntő többségét Horvátországban. 47 millió forintot emelt le egy bankszámláról egy netes csaló, felhívta a tulajdonost, kiberbiztonsági bankmunkatársnak adta ki magát. Azt mondta, gyanús pénzmozgásokra figyelt fel, ezért arra kérte áldozatát, töltsön le egy víruskeresőt. Amíg beszélgettek, kifosztotta. A rendőrök egy hónapos nyomozás után elkapták, a bíróság elrendelte letartóztatását.
6: Még éjszaka, sőt, holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel. Hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk. 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Ebben az órában is hozom a legnagyobb hazai kedvenceket. Hívom majd Kocsis Tibót, aki jövő héten Green dalokat fog énekelni egy koncerten. A Metallica kiállításról fogunk beszélgetni, és a múzeumok éjszakájáról. Most pedig

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Jabaházi Presszó vendége telefonon keresztül, Kocsis Tibó, hello!
1: Szép jó napot, köszöntök mindenkit, a hallgatókat elsősorban, és téged is, Csabi.
0: Köszi. A Queen miatt hívlak. Egyrészt láttam, hogy meglátogattad te is az időszakos kiállítást, ami ugye a Zeneházában van. Annak kapcsán, hogy 40 évvel ezelőtt volt Budapesten Queen koncert, meg ráadásul ti jövő héten Queent fogtok énekelni, Queent fogtok játszani. Egyrészt milyen a kiállítás?
1: Ez így van, 40 éve volt a nagyon híres Népstadioni koncert, és még egy információ, hogy Freddie Mercury idén lenne 80 éves. Ami szintén egy ilyen nagyon kerek évforduló, és hát így belegondoltam abba, hogy még hány slágert adhatott volna nekünk, hogyha még a mai napig is élhetne. És hát ennek fényében a kiállítás is egy óriási élmény volt, én nagyon-nagyon jól éreztem magam. Abszolút olyan személyes dolgokat tudhattam meg Freddie Mercuryről, amiket ideig nem annyira. Nagyon jó videóbejátszások, nagyon jó hangi bejátszások, rengeteg relikvia, személyes tárgyak természetesen, a holmiai, a ruhái, mindenféle gyűjtői tárgyak, amiket ő gyűjtött, szóval, hogy kibontakozik egy olyan személyiség, akit azért így nagyjából ismertünk, és tudjuk, hogy milyen sokoldalú volt, milyen bohém volt ő, de azért egy kicsit még árnyalja ezt a képet, és számtalan nagy hatással volt. Nyilvánvalóan én követem a munkásságát egész kiskoromtól fogva, és hát ráadásul tényleg mondhatom, hogy a Queen meg Freddie Mercury így beférkőzött az életembe a világ legjobb módján, hiszen a mai napig éneklem a dalait ennek a csodálatos énekesnek, és hát igen, jövő héten Budapesten is a Várkert Bazárban lesz egy koncert, ahol szintén a Queen dalokat idézzük meg. Egyébként nem egyedül leszek, hanem a Budapest Jazz Orchestra kísér minket, és Király Viktor, illetve Wolf Kati a szólisták még rajtam kívül.
0: Figyelj, kérdeznem sem kell, mert mindent elmondasz. Utána kellett volna néznem, bocsánat, de ezt most így fejből nem tudom, meg most nyilván kinyithatnám hirtelen a Wikipédiát, de valahogy azt gondolom, hogy te 86-ban még nem voltál ott a Queen koncerten.
1: Hát nem voltam ott sajnos, 86-ban egész pontosan 5 éves voltam.
0: Na, ezt akartam, hogy hány éves voltál, de akkor még nem jártál koncertre.
1: Igen, én ezt hírből ismertem, meg egyébként láttam a koncertet már, mint felvételről, ugye nagyon, nagyon híres, hogy ugye erről egy egészen, sőt, szuper minőségű koncertfelvétel maradt fent. Ezt is egyébként a kiállításon tudtam meg részben, hogy ez ugye a Kelet-Európai Blokk egyetlen koncertje volt, és hát tulajdonképpen ez volt a deal, hogy úgy tudtak eljutni Budapestre a zenekar, hogy adtak egy jó nagy kedvezményt, cserébe pedig készült egy csodálatos koncertfelvétel. Szerintem ez egy igazi win-win helyzet volt, mindenki jól járt ezzel. Büszkék is vagyunk rá, van egy kis magyar vonatkozása, hát ugye azt tudjuk, hogy ez a pillanat, ez bevonult szerintem a magyar rock történelembe.
0: Igen. Hát ő volt az első, aki ugye magyar népdalt énekelt a világsztárok közül a hazai koncerten. Utána aztán nagyon sokan átvették ezt, és játszanak most például a Metallica, ha nem is népdalokat, de azért játszik mindig az adott országban valamelyik híres zenekartól dalt. De most
1: igen, abszolút. De ez a személyes gesztus, az akkor még nagyon ritka volt,
0: igen,
1: szerintem.
0: Igen. Na, de júni 18, ami ugye jövő hét csütörtök, azt mondtad, hogy a Várkert Bazárban te is Queen dalt fogsz énekelni, azt így előre lehet tudni? Nyilván nem szokták elárulni a tracklistet az előadók, hogy melyik dalt vagy melyik dalokat fogod énekelni?
1: Hát ez egy jó bejáratott koncert, most már évek óta megy. Budapesten is volt belőle korábban, de most így a Várkert Bazárban ez lesz az első, és természetesen emiatt vannak dalok, amik már abszolút hozzám nőttek, és nagyon szívesen éneklem őket. Hát mondhatok mondjuk egy példát, az egyik az I Want to Break Free.
0: Wow.
1: Egyébként nekem az egyik kedvencem a koncertről. Azt azért tudni kell, hogy ezek olyan megszólalásban fognak most elhangozni, ami egy kicsit újraértelmezve, átgondolva, de mégis nagyon izgalmas feldolgozások ezek, de persze fölismerhető és teljesen ott van mögött az eredeti Queen dal, de egy kicsit megtekerjük őket, és hát az I Want to Break Free, ami egy tulajdonképpen egy ilyen igazi bohém Freddie Mercury dal, nekem az egyik kedvencem, úgyhogy szerintem az egyik csúcspontja a koncertnek.
0: Én imádom, ahogy énekled a Somebody to Love-ot, gondolom, hogy az is a tied lesz ezen a koncerten.
1: A Somebody to Love-ot nem adnám semmi pénzért. Ugye? Igen, az enyém az a dal. Egy picit már én hozzám nőtt. Én azt annak idején még a Tehetségkutatóban énekeltem, ugye annak már 15 éve. Nagyon sikeres volt, és avval jutottam tovább, hogy rögtön még az első körök egyikében. Úgyhogy a Queen az nekem ilyen kabala. És azt hiszem, hogy ezek a dalok minden szempontból nagyon izgalmasak, énekelni is nagyon izgalmasak, hallgatni, hát aztán meg azt gondolom, hogy mindenkinek van legalább egy kedvenc Queen nótája.
0: Annyit árulj még el így a kulisszatitkok közül, hogy Király Viktorral és Wolf Katival lesztek-e egyszerre a színpadon ezen az eseményen? Tehát van-e olyan dal, amiben mind a hárman benne vagytok?
1: Hát nem árulok el nagy titkot, hogy igen, lesz olyan dal is, amit közösen éneklünk. Nyilvánvalóan a Queen dalok alkalmasak is arra, hogy így igazán megmozgassák a közönséget, és hát akkor már mi is kihasználjuk a lehetőséget, és mind a hárman a zenekarral együtt színpadra állunk. Azok a himnuszok, amik ugye sportrendezményeken is elhangoznak, és együtt lehet őket énekelni.
0: Fogalmam sincs, mire gondolsz.
1: Vajon mi lehet az? Vajon melyik dal lehet az? Hát van több is egyébként, mert ugye a Queen erről volt híres, tényleg ilyen igazi indulókat írtam, amik 40 év után is ott vannak a fülünkben, és most is ezzel zárunk majd természetesen.
0: Jó, tehát júni, tehát jövő héten, csütörtökön júni 18-án a Várkert bazárban lesz egy őrületesen jó koncert, ahol Queen dalokat hallhatnak. Többek között Kocsis Tibó, vagy éppen Wolf Kati és Király Viktor előadásában. Tibó, köszönjük szépen, további szép estét!
1: Köszönöm szépen, várunk mindenkit!
0: Köszi, ciao.
1: Szia, hello!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Jabaházi Presszó vendége, Szilvás Gergely a Sok magazinból. Hello, Szeva!
1: Hello, szia!
0: És azért hívtalak fel, mert nyílt egy időszakos Metallica kiállítás, mégpedig a Rang Colosseumban, egészen pontosan a Rock Múzeumban, és te vagy az egyik szervező, és hát én megnéztem ezt a kiállítást, azt mondnak, hogy ezt miért ajánljuk a hallgatóknak, tehát miért ajánljuk Metallica rajongóknak, és miért bárki másnak, aki mondjuk azt sem tudja, hogy mi a Metallica?
1: Hát, hogyha nagyon röviden akarom mondani, a Metallica rajongóknak azért, hogy tudjanak benne topzódni, aki meg nem rajongó, az meg azért, hogy értse, hogy mi miért vagyunk rajongók.
0: Ja, ez tök jó. Ugye ez 6-án, tehát június 6-án indult el az időszakos kiállítás. Augusztus 1-ig ott lesz, általában csak hétvégén lehet látni. Ugye most ezen a héten, amikor ezt a hallgatók hallják, akkor ugye vasárnap már túl vagyunk a két Metallica koncerten. Amikor mi beszélgetünk, akkor még előtte vagyunk. Te is izgulsz, én is izgulok, azt gondolom a koncert miatt. Biztos te is voltál már Metallica koncerten.
1: Hát egy párszor, igen.
0: Én is voltam jó párszor, most éppen ezt nem látod, hallgatók sem látják, de éppen legújabb Metallica pop-up store-ban vásárolt Ride the Lightning pólóban vagyok, ez lesz rajtam most 3 napig.
1: Ugyanezeket a köröket futjuk, mert én is ma jártam a pop-upban, igen.
0: Na, de maradjunk a kiállításnál. Mi látható a kiállításon? Tehát, hogy van-e bármi, ami köthető úgy a Metallicához, hogy mondjuk közük van a tagoknak ahhoz a tárgyhoz, vagy bármihez, ami ott ki van állítva?
1: Értem a kérdést. Hát nyilván a kiállításnak az alapja, ami egy zenekarról, egy zenéről van szó alapvetően, hogy a zenekart is a zene miatt szeretjük, ezért az a kiadványoknak a sokasága az képezi a gerincét az egész kiállításnak. De hogy konkrétan arra válaszolj, amit kérdeztél, van ilyen tárgy. Nyilván ahhoz nem vagyunk így rajongói kezdeményezésből, magángyűjteményekből elég erősek, hogy mikor magával a zenekarral tudjunk kontaktolni, és onnan tudjunk kölcsönkérni, vagy akár elhozni dolgokat. Van viszont azért más lehetőség, és hogy úgy mondjam, korona ékszer ebben a kiállításban 4 darab gitár, amelyek ilyen eredeti James Hetfield Signature szériából származnak. Ez ugye azt jelenti, hogy akkor, amikor a Hetfieldnek gyártották ezeket a gitárokat, akkor nem 1 darab készült belőle, hanem az egyikből 100 darab, a másikból 200 darab, és akkor utána, ami nem a Hetfieldhez került, azokat eladogatták.
0: És ezek van Magyarországon olyan gitáros, aki ezeket gyűjti, használja is? Egyébként ezek ilyen használatban lévő gitárok?
1: Gyűjti és használja is. Hát ezek egyébként elég erős áru hangszerek, tehát ez nem árulok ezzel zsákba macskát, nem tudom, hogy pontosan az alán tudnám megmondani a tulajdonosa, hogy mennyit érnek jelenleg, de ezek ilyen több millió forintos értéket képviselnek, és nagyon látványos, ezeknek nevük van, tehát hogy a klipekből lehet ismerni. Aki a Metallicát követi, ezeket nagyon tudja értékelni, és hát nyilván ez kézzel foghatóvá teszi ezt az egész dolgot, amikor az ember ott ezt kiállítva látja. Tehát a tulajdonosa egyébként az a Góth Zalán, aki a Scary Guys Hungarian Tribute bandben játszik, és akik egyébként most a két koncert között, itt már most vasárnap vagyunk, túl vagyunk ezen a rajta, már amikor ez a beszélgetés lemegy, de ők játszanak most a hivatalos In-Between eseményen is feldolgozásokat, és ott ezekből a hangszerekből kettő meg is fog szólalni.
0: De jó. Szóval, hogy ebben a gyűjteményben, ezen a Metallica kiállításon olyan tárgyakat láthatunk, amelyeket magyar Metallica rajongók gyűjtöttek össze, és otthon tárolják, de most így összedobtátok, és bevittétek a Rock Múzeumba.
1: Igen, lényegében ez történt. Igen.
0: Plakátok, pólók, egykori koncertjegyek, videókazetták, hihetetlen, hogy micsoda kordokumentum. Én egy 21 és egy 18 éves gyermekkel voltam ott megnézni a kiállítást. A videókazettát nem nagyon értette a 18 éves, hogy az mi.
1: Hát ilyen retro rádióval beszélgetünk, azért arra utal, hogy szegről végről a Metallica is már retrónak mondható, bár ugye ők azért tartják a formájukat, de hát a kora okán már ő is besorolható, akár ilyen skatujába is.
0: Igen. Mindaz, ami ott van, az nyilván augusztus 1-ig látható, de amikor ez a koncert hétvégén lemegy, akkor csak hétvégente?
1: Csak hétvégente, igen, ez szombat vasárnap 2 órától este 6-ig, vagy délután 2-től este 6-ig. Ez nem rajtunk múlik, hanem magának a Rock Hírességek csarnokának, vagy lánykori nevén a Rock Múzeumnak van egy ilyen nyitvatartása, hát ez mi igazodunk, ugye ők adtak helyet ennek az egész kiállításnak. Hát ez, hogy most a koncert idején a 22 napot beúsztuk, ez nyilván azért volt, mert frekventálta, rengeteg ember lehet itt a városban, akit érdekel. de hát hétvégenként lehet ezt megnézni, akkor úgyis jobban rájönnek talán az emberek is.
0: Jó, tehát Metallica kiállítás a Rock Múzeumban, ez Budapesten van a 13. kerületben, Kereskedelmi Rádióban ennyit mondhatunk erről, de hát mindenki megtalálja, aki keresi, és én ajánlom mindenkinek, mert tényleg fantasztikus dolgok, nagy rácsodálkozások, hogy mi minden volt a 80-as évek elejétől kezdve, ami meghatározta a gyermekkorunkat, és még mindig meghatározza az identitásunkat. Nagyon szépen köszönjük, Szilvás Gergely, találkozunk a koncerten.
1: Köszönöm szépen. Sziasztok.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Javaházi Presszó vendége telefonon keresztül Holló Szilvia Andrea, a Posta Múzeum igazgató, történész, muzeológus. Szép jó estét, üdvözöllek, szia!
1: Szép jó estét kívánok én és a hallgatóknak, szervusz Csaba!
0: Lesz ugye a múzeumok éjszakája, és nagyon sok program van szerte az országban, de mi fog történni a Posta Múzeumban ezen az éjszakán, vagy ezen a napon?
1: Igen, nagyon-nagyon sok program lesz, mert több mint 450 intézmény kapcsolódott be az idei programsorozatba, ami azt jelenti, hogy legalább 3000 különböző területeket érintő nagyon változatos program várja országszerte a látogatókat, és itt a Posta Múzeum is igyekezett csatlakozni ehhez a sorozathoz nagyon-nagyon érdekes, szerintünk legalábbis nagyon érdekes programokkal. Minden évben megadnak egy központi tematikát, ami köré ugye a múzeumok szervezik a programjaik nagy részét. Ebben az évben ízekbe zárt történetek a fő téma. Na most ugye a Posta Múzeum hogyan tud kapcsolódni?
0: Hát igen, ez egy jó kérdés.
1: De a posta mindenhez tud kapcsolódni.
0: Az
1: tehát például az állandó kiállításunkon is látható az, hogy mondjuk legalább 100 évvel ezelőtt, vagy még régebben is, hogyan szállította élelmiszert, többek között akár élő állatot is, tehát például mondjuk egy tyúkot a vasárnapi jó kis húsleveshez, vidékről a városba. Ezt demonstrációval szemléltetjük is, a látogatók nagy örömére, a gyerekek ezt kifejezetten szeretik, de ezen az éjszakán természetesen nem csak ezt a tomag szállítást, a romlandó áruk kézbesítését mutatjuk be, hanem nagyon-nagyon sok programmal várjuk a látogatókat, akkor mondanám is őket.
0: Jó.
1: Este 6 órakor nyitjuk ki a múzeum kapuját, és egészen sajátos módon nyitjuk ki, ugyanis ha azt mondjuk, hogy posta, akkor a posta galambot mindig valahogy így társítják a postához, pedig ugye a posta soha nem alkalmazott galambokat levelek továbbítására, de ez egy nagyon-nagyon szép, régi, hát...
0: Hát hagyomány.
1: Egy hagyomány.
0: Igen, meg hát ugye régen tényleg így üzentek egymásnak
1: az
0: emberek.
1: Valóban.
0: De én emlékszem rá gyerekkoromban, hogy egy másik madár, azt hiszem a holló volt a postának a nem tudom, ilyen brand madara, vagy nem tudom, minek nevezték
1: hát,
0: akkor.
1: Hát tulajdonképpen igen, egy marketing kampánynak volt a figurája, egy kabala
0: igen.
1: figura volt,
0: na,
1: amikor 1973-ban bevezették az irányító számot, akkor tulajdonképpen az Arany János balladát használták fel ehhez. Mm-hmm.

0: hogy Szilágyi Erzsébet levelét megírta, és ugye egy Holló vitte a levelet, egy Holló továbbította, hiszen ugye a Holló szerepelt a Hunyadiak címerében, de mi galambokat fogunk röptetni, tehát este 6 órakor postagalambok röptet, több tucat postagalamb röptetésével indul el a múzeumok éjszakája a Postamúzeumban, de természetesen nem csak útjára indítjuk a galambokat, hanem közben megismerkedhetnek a látogatók a levelet kézbesítő madaraknak a kultúrtörténetével, és beszélgethetnek is egy galambtenyésztővel. Ezt követően ugye a múzeumban egész este lesznek majd például olyan foglalkozások a kreatív műhelyünkbe, ami miatt sokan visszatérő vendégeink is, tehát különleges eszközökkel, például náttollal lehet levelet írni, viaszpecséten lezárni, és utána bedobni ezeket a leveleket a nosztalgia levélszekrényünkbe, ahonnan is egy valódi, igazi postás fogja ezt majd ugye megmutatni, hogy hogyan is kell használni ezt a levélszekrényt, kiürít. És ezek a levelek, bármennyire is hihetetlen, viaszpecséttel lezárt levelek, ezek a posta által később el fognak majd jutni a címzettekhez. Tehát ezt valóban kézbesíteni fogják. Úgyhogy egy kis időutazásnak is részesei lehetnek azok, akik egy ilyen archaikus módon írnak levelet, és hát azok mennyire meg fognak lepődni, akik ezt a levelet megkapják. És van egy másik ilyen régi, rég elfeledett, vagy nem annyira elfeledett talán postai tárgy, ez pedig a tantusz. Az a telefonérve, amivel régen lehetett ugye a hívásokat kezdeményezni, mi pedig ezekkel a tantuszokkal logikai játékokat játszunk egész este. És aki kíváncsi arra, hogy mi volt ugye a tantuszoknak a története, az az este 7:30-kor kezdődő előadásban megismerkedhet azzal is, hogy a leleményes felhasználók milyen trükkökkel próbálták meg kijátszani az automatákat. Hm. És a szemfüles látogatók egy valódi tantusszal gazdagabban térhetnek majd
1: haza. Jó, csak hogy egy kicsit gyorsítsunk a tempón, bocsánat, hogy mindenre legyen elég idő. Lesznek-e például zenés programok? Lesz-e bármi olyan, ami mondjuk nem a múzeumban illő dolog, vagy nem a múzeumban megszokott dolog, de most a múzeumok éjszakáján a Postamúzeumban elérhető lesz?
0: Igen, egyrészt lesz zenés programunk, este 7 órakor kezdődik Nádasi Erika színművésznek a Piaf estje. Uh-huh. Ugye ennek a világhírű sanzon énekesnőnek a leghíresebb dalai csendülnek föl, de nem csak a dalokat hallgathatjuk meg, hanem az élettörténetébe is bepillantást nyerhetünk. Ez a program a múzeumnak is helyet adó Bentúrház dísztermében lesz majd este 7 órától. Tehát, hogyha valaki egy kicsikét szeretne megpihenni a nagy múzeum látogatások közepette, akkor szerintem, ha elfáradt a sétában, akkor egy ilyen elegáns, szép teremben, egy ilyen kellemes művészi produkció közben ezt is megteheti.
1: De művészet lesz még, valószínűleg úgy tudom, más formában is.
0: Lesz még, hajaj, persze, hiszen ugye, ha évekbe zárt történetekről beszélünk, akkor nem lehet ezt a témát megkerülni. És akkor föl is tesszük a kérdést, ugye, hogy például mi a különbség a szerelmes levél és a szerelmes levél között, tehát hogyha egybe vagy külön írjuk ezt a, mm-hmm. ezt a szót, de most ugye a szerelmes levél az maga egy postai küldemény, egy olyan írott küldemény, amelynek a tárgya maga a szerelem.
1: Igen.
0: A szerelmes levél viszont egy sütemény, amit boríték alakúra hajtogattak, és innen kapta a nevét. És mi úgy döntöttünk, hogy akkor most úgy csatlakozunk ehhez a tematikához, hogy este 9 órától magyar íróknak a szerelmes leveleiből szemezgetünk, ami nem mindig olyan édes, ugye, mint a sütemény.
1: Igen.
0: És ezeket a leveleket pedig Dér Zsolt, junior primadias színművész fogja majd tolmácsolni. Majd ezt követően 10-kor kezdődik egy másik összeállítás. Tavaly volt ugyanis a rádió 100 éves évfordulója, tehát igen. elindult 100 évvel ezelőtt a magyar rádió műsorszórás, és nagyon-nagyon sokat kutattunk, kerestünk, és több olyan gasztronómiai rádióműsor is szembe jött akkor, amivel akkor nem tudtunk mit kezdeni. Most azonban ezeket is megidéztük, mert nagyon sok nem csak receptet, hanem hasznos tanácsot is megtudhatunk ezekből a rádióműsorokból az egészséges életmódot illetően, tehát már az 1920-as, 30-as években ezzel nagyon-nagyon behatóan foglalkoztak, és Zahorán Adrián rádiómebondó lesz majd a segítségünkre ezeknek a rádióműsoroknak a felidézésében.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon színes a program, tehát hogyha a múzeumok éjszakáján valaki a Posta Múzeumot választja, akkor valószínűleg nem fog tudni elmozdulni, tehát egész éjszaka, vagy az egész este alatt a programsorozat le fogja kötni. Én ezt biztatom a kedves hallgatókat, hogy menjenek a Posta Múzeumba, ha máskor nem, akkor legalább a múzeumok éjszakáján, és nagyon szépen köszönjük az információkat, Holló Szilvia Andrea, a múzeum igazgatóját, történészt, muzeológust hallottuk, és nagyon sok látogatót kívánunk.
0: Nagyon szépen köszönöm, és szeretettel várjuk a Retro Rádió hallgatóit és munkatársait is a Posta Múzeumba. Akár most a múzeumok éjszakája, akár bármikor máskor.
1: Nagyon köszönjük, csokolom, szia!
0: Köszönöm szépen, szervusz, viszontalásunk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Sokaknak tetszik majd a MÁV főszezoni menetrendje. Újabb Árpád-házi királyhoz jutott el a Magyarság Kutatóintézet. Hetet rúgtak a németek a VB újoncnak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jön a balatoni főszezoni menetrend, jövő szombattól sűrűbb és kiszámíthatóbb közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak csak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek Váci Viktor szóvívőtől.
5: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
4: Három cég közül kettő késve fizeti beszállítóit. A kis és közepes vállalkozások 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie. Ez derült ki az egyik hitelbiztosító friss felméréséből. Összeállításuk szerint a romló fizetési fegyelem egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára, és a vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül erre vezethető vissza. Újabb Árpád-házi királyt azonosított a Magyarság Kutatóintézet. A székesfehérvári csontkamra maradványainak részletes genetikai elemzésével sikerült minden kétséget kizáróan eljutni II. Bélához, aki 1131 és 1141 között uralkodott. Nagybátyja Könyves Kálmán még gyermekkorában megvakíttatta őt és lázadó apját, álmost is, hogy alkalmatlanná tegye a trónra. Kálmán utóda, II. István azonban fiú örökös nélkül hunyt el, így végül Bélát koronázta meg, aki békét teremtett és gyarapította az országot. Németország 7-1-re verte az újonc Curaçaót a foci VB E-csoportjának nyitó mérkőzésén. A favoritok gyorsan megszerezték a vezetést, de aztán jött a hideg zuhany. A Karib-tenger déli részének egy parányi szigetéről érkező együttes egyenlített. A németek végül magukhoz tértek, visszavették az irányítást. Rendkívül magabiztos győzelemmel és 3 ponttal startoltak. Még éjszaka, sőt, holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel. Hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk, 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy Edda műve klasszikust például, szóval majd pár perc múlva az Álmodtam egy világot magamnak. De itt lesz a Unique, Freddy, most pedig jön Zséda, csak a szíve.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a KFT klasszikusa, az Elizabeth után a Heaven Street 7-nel megyünk tovább már, és hol van az a Crazy srác a Retro Rádióban?

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió benne Orsi Gangsta az Olival. Ha lemegy a nap.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek a mikrofonnál, a Baházi Csaba. Még mindig van rám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Somló Tamás az Indulni kell című klasszikussal, előtte pedig Ákos és a Keresem

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Soho Party, ez volt az Éjjel soha nem érhet véget. Jön a Nem voltál jó című slágerével, pár perc múlva a Margaret Island, az Omega után, Fekete pillangó, most a retro rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a New Level Empire zenélt, a belét fulladnék után már is megyünk tovább. Tóth Verával, a Sorskerék szól, most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Dr. Béres, Varga Viktor, Heinz Gábor Biga és a Kocintós után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd Bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Dr. Német Csaba élelmiszermérnök címzetes egyetemi tanár lesz majd a vendégünk. Mindenkit érintő témáról fogunk beszélgetni, az élelmiszerekről. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma az Abdalával búcsúzom, szól a nap a Retro Rádióban. Viszhall!

0: kérés visszatart.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek öröment

Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Vezetés közben. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.